ez a rádió egyik csak igazi mai sláger. Megy kellemes éjszakát, a mikrofonnál Király Tamás, a legnagyobb kedvencek között pedig most... Ho-ho-ho! Daddy Simpson! Ez a The Door, amit indítok.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szó.

élet imádom. Ez a rádió egyik csak igazi mai sláger megy, a fesztivál szezon pedig ezerrel pörök, hát nagyon erős hétvégénk volt. Szombaton ott voltunk a Sopron Festen is, egy daytime partival és egy encsóval is természetesen a nagy színpadon, és ott voltunk 3 napon keresztül a Duna Part Festen is, Radio Stage-el, és még csak július van, előttünk egy csomó fesztivál is természetesen, minden menő fesztiválon. Ott is leszünk. Ő meg Baby Rexa, a nyár egyik nagy kedvencével egy Fateless dalból, a New Religion, amit indítok már is.

Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.

ez a rádió egyik csak igazi mai sláger megy, és hadd mutassa be most Rate a folytatásban, vagyis hát be azért nem mutatnám, mert szerintem nincs, aki ne ismerné. Az egyik legnagyobb aktuális tehetség egyenesen Angliából, az igazi mai slágere pedig a Where is my husband? Na,

Ennyi csak igazi mai sláger megy, hát aki lemaradt a Sopron Festen DJ Metzger Wiki Daytime Show-járól a nagy színpadon, az csekkolja, amit el lehet belőle érni, egy csomó részet azért van, mert rengetegen videóztak Facebookon, Instán, TikTokon, szerintem pazar volt. Na ez pedig az igazi mai slágere, Nagy Bogival és Miss Mooddal, DJ Metzger Wiki, az éden, amit már is indítok.

0: akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: A igazi mai slágert hall.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza. Watch me dance,
1: dance the night away. Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól.

Ez a Rádió egyik csak igazi mai sláger, megy, és ne felejtsük el, ma is lesz játék DJ Oti koncertre, páros belépő, hát ez szinte lehetetlen hozzájutni. Leszámítva minket, szóval, amikor indítjuk a játékot, tizedikként kell csörögni, mondani a rádió esztogent, és adom a belépőket. Ő pedig Alex Kedzsi a Bumble-éval.

0: otthon, bárhol vagyok. Egyszerűen nem is tudok szerintem nélkületek élni. Nálatok mindig vannak új slágerek, ami először lehet, hogy nem tetszik, nem megy bele a fülembe, de aztán hallgatom, és azt mondom, hogy ez nagyon jó, fantasztikus.
1: Mi játsszuk az igazi mai slágereket.
2: Rádió 1.

0: Rádió 1, csak igazi mai sláger megy, mindjárt 4 óra, jönnek a legfrissebb infók, Hattó ma is Balázsék, és igen, ahogy az előbb is mondtam, lesz játék DJ Oti koncertbelépőért. És pörögnek megállás nélkül az igazi mai slágerek is, a következő óra elején például Tóth Abigail és Accent és a Sugar Daddy, amit indítok itt a Rádió 1-en.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Tudáspercek. Információk a környezetvédelemről és a digitális világról.
2: Már működik a YouTube AI alapú életkor ellenőrzőjének tesztje. Az amerikai felhasználók egy részét már élesben figyelik. Az a cél, hogy azonosítsák a 18 év alatti felhasználókat a platformon. A rendszerről csak annyit tudni, hogy különféle jeleket vesz figyelembe és mérlegel, így például azt, hogy a felhasználó milyen típusú videókra keresett rá korábban. Ha az algoritmus kiskorúként azonosítja a netezőt, akkor automatikusan korlátozásokat léptet életbe a fiókjára vonatkozóan. Nem csak a korhatáros tartalmakat nem tudja megnézni, de nem kaphat személyre szabott reklámokat, illetve limitálják az egyes érzékenyebb témájú videók lejátszási lehetőségeit. A tervek szerint az éles rendszerben, hogyha a platform téved, akkor egy személyazonosító okmány feltöltésével vagy épp hitelkártya adatok megadásával az illető felfedheti magát és valós korát. Az AI alapú szűrőrendszer ellen már nem egy YouTube videós tiltakozik, hiszen az ellenőrzés szerintük megnehezítheti a tartalmak elérését. Adatvédelmi szakemberek szerint a legfontosabb most az, hogy a platform kommunikációja átlátható legyen, és tudni lehessen minden adatról, hogy hogyan használja azt a platform. A most elérhető legjobb kor meghatározó technológia egyébként 2 éves hibaablakkal dolgozik, így nincs kizárva teljesen a tévedés lehetősége. A Google egyébként az év elején beszélt már a gépi tanuláson alapuló életkor ellenőrző rendszerről, de Ausztrália például már megszavazott egy olyan törvénytervezetet, amely megtiltja a 16 éven aluliak számára a közösségi média platformok használatát. Európában 5 uniós ország kezdte el tesztelni a régió saját életkor ellenőrző alkalmazásának prototípusait. Az alkalmazás egy nyílt forráskódú technológián alapul, a felhasználók egy applikációval tudnák igazolni, hogy elmúltak 18 évesek, ezen felül pedig semmilyen más személyes adatot nem kell majd megadniuk. Korábban egyébként már az Instagramon is tesztelni kezdtek egy olyan rendszert, amellyel a 18 évnél fiatalabb, de az életkorukról hazudó felhasználókat próbálják
1: kiszűrni. A tudáspercet hallották. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: És most!
1: Rádió
3: 1! Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Király Tamással. Csak igazi

ez a rádió egyik csak igazi mai sláger, megy, Ivo Max után pedig Joel Corey, és pont azon gondolkoztam azért, egy közös dalt velük el tudnék képzelni. Na, hát viszont most, amit nem kell elképzelni, az a közös dal Joel Corey-val és a Galantis-szal az igazi mai slágerek között. Ez a Stay a Little Longer, amit már is

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól.

Ez a Rádió egy csak igazi mai sláger megy, és már 2 órás a Live Mix, Rádió egy Live Mix Summer Edition. Egész nyáron 5-től 7-ig mixben pörögnek az igazi mai slágerek. Minden nap, nem csak hétköznap, hanem hétvégén is. Az egyik állandó szereplője pedig a Live Mixnek, DJ Metzger Viki. Na, ő

0: Rádió Egyet hallgatják.
1: Változatos zenék, Balázsék, egész nap el vagyok fel a munkába.
0: Mi játsszuk az igazi mai slágereket.

Ez a rádió egyik csak igazi mai sláger megy, és ma is lesz játék, több játék is. Nagyon sokan kérdezik, hogy mikor, ezt nem mondhatom meg, de az, hogy lesz játék, azt igen. DJ Oti páros belépőért lehetetlen hozzájutni, pedig tömegek akarnak még ott lenni a koncerten. Hát erre a Rádió 1-el most még lesz majd esél. Oké? Szóval figyeljünk, amikor szólunk, tizedikként kell csörögni, mondani a rádió esztogen, és megy a páros belépő, most pedig az egyik legnagyobb aktuális kedvenc, és egy jó kis lendület, ami kell is nekünk most, Sam Feld, Rosaline és a Heart Like Mine, amit indítok a Rádió 1-el.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Nyíregyháza legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
2: Elindultak az Erzsébet táborok, ismét lesz baba bőrze. Már tart az átigazolási szezon. Köszöntöm Önöket, Demeter Dia vagyok. 40 ezer gyermek vesz részt a nyári Erzsébet táborokban. Őket változatos programok várják a turnusokban. A cél, hogy minél többen jussanak biztonságos, élménydús kikapcsolódáshoz, kedvezményesen vagy ingyenesen, mondta rádiónknak Darabánt Judit sajtófőnök.
3: Koncertek, hagyományőrző foglalkozások, ügyességi játékok, zenei és táncfoglalkozások, sportolási lehetőség, kalandpark, sétahajózás, sárkányhajózás is megtalálható, de a gyerekek a digitális kompetenciafejlesztő programok által is tudást, többlet, ismeretet sajátíthatnak el. Kiemelten fontos a biztonság, 24 órás gyermekorvosi ügyelet áll rendelkezésre, a balatoni táborokban pedig az országos mentőszolgálat is folyamatosan jelen van, és ne feledkezzünk meg a partról, a strandidőben vízimentők vigyáznak a táborozókra.
2: Szabolcs-Szentmárberekből tavaly 46 településre mindegy 2000 diák nyaralhatott a zánkai táborban, és majdnem 200 tanuló a Fonyódligeti Erzsébet tábor. Ismét baba bőrzét szervez a nyírvévi a búzatéri piacon. A nyíregyházi város üzemeltető közölte, július 26-án várják az érdeklődőket, akik kinőtt ruhák, régi gyerekjátékok közül válogathatnak. A belépés ingyenes. Futócipőt húztak az orvosok. A Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyei oktató kórház három csapata is teljesítette az Ultra Tiszató versenyt. A 130 kilométeres távot a sebészeti, az anesteziológia és intenzív terápiás osztály és a jogi osztály csapatai teljesítették. A résztvevők listája elérhető a kórház közösségi oldalán. Július 1-én rajtolt a nyári átigazolási időszak az amatőr labdarúgók részére. A felnőtt játékosok július 20-án éjfélig igazolhatnak át szabadon, utána augusztus 31-ig már csak az átadó klub engedélyével válthatnak. Érje a közösségi oldalán az MLS Szabolcs-Szatmár-Bereg területi igazgatósága. Utánpótláskorú játékosok átigazolásánál kötelező a működési költségtérítés. Felhívják a figyelmet, hogy minden új igazolás, átigazolás, versenyengedélykérés és regisztrációs kártyakérés az IFA rendszeren keresztül történik. Ma többször megnövekszik, megvastagszik majd a gomoly felhőzet, és térségünkben is számítani kell csapadékra. Záporok, elszórtan kisebb zivatarok is kialakulhatnak. Élénk erős marad a nyugatias szélét, Nyíregyházán 26-29 fok között alakulnak a csúcsok. Holnap egy újabb hidegfront hatására ismét borultabb időre számíthatunk, kisebb esők, záporok is lehetnek. Szeles napra készülhetünk a legmelegebb órákban 26-28 fok körüli csúcsokkal.
4: Egészségpercek. Információk az egészséges életmódról és a drogmegelőzésről.
5: Nem alszanak jól a magyarok 10-ből 6-an, legalábbis biztosan. Az óraátállítás kapcsán készült egy felmérés a Magyar Alvás Szövetség közreműködésével. Mint írták, a lakosság negyede fáradtan ébred reggelente. A nemzetközi kutatások egyébként egy globális trendet is kimutatnak. Az egyfőre jutó alvás mennyisége jelentősen csökken mindenhol. Az alvás hiányos éjszakák száma 13-15 éjszakával nő évente, ennek egyik oka egyébként az éghajlatváltozás. Dán tudósok vették észre, hogy a melegebb éghajlatú földrajzi zónákban nehezebben szoknak hozzá a melegebb éjszakákhoz az emberek. Romló tendenciát mutattak ki a magyarok alvás minőségében is. Idén a lakosság majdnem 40%-a nyilatkozott úgy, hogy kitűnően vagy inkább jól alszik, a többieknek viszont normális vagy annál rosszabb az alvás minősége. A Magyar Alvás Szövetség szerint, ha objektíven nézzük, akkor a lakosság 60%-a súlyos vagy nagyon súlyos állapotba tartozik az alvás minőség szempontjából. Nem is a mennyiséggel, hanem az alvás minőségével van gond. Hétköznap a magyarok átlagosan 6,8, míg a hétvégén 7,6 órát alszanak, ezzel egyébként nem lenne probléma. A felmérés arra is rámutat, hogy a nők sokkal többé súlyosabb alvási problémával küzdenek, mint a férfiak. Napközben is álmosak, sokan ébrednek fel éjszaka, nehezen alszanak vissza, és reggelente fáradtan ébrednek. Egyre több az is, aki nehezebben alszik el, és 37% volt az idén a rémálmokkal küzdők aránya. Sokan úgy érzik, hogy nappal csökken a fizikai vagy szellemi teljesítő képességük az alvás hiánya vagy a rossz minősége miatt. Sajnos még mindig probléma, hogy kevesen fordulnak szakemberhez problémáikkal, mindössze 2%-uk ment alvás specialistához. A megszakított vagy rossz minőségű alvás megoldása viszont mindenki számára fontos, ráadásul a jó alvással súlyos betegségeket is megelőzhetünk.
4: Az egészségperceket hallották.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most!
0: Rádió
1: indul Magyarország leghosszabb zenei órája Király Tamással. Csak igaz.

Rádió egy csak igazi mai sláger, megy szép reggelt a mikrofonnál Király Tamás, 5 óra után 8 perccel július 7-e van, milyen jó a dátum, 7-e, szóval július 7, Apollónia is Kira névna, sok boldogságot nekik. Az igazi mai slágerek között a Medúza jön a Good Boys-szal, ez a Piece of Your Heart, 6-tól pedig Balázsék, itt a Rádió 1-en.

0: annak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változat.

Ez a rádió egyik csak igazi mai sláger. Megy, és hogy lehet DJ Oti koncertbelépőhöz jutni? Hát lényegében szinte sehogy, és azért szinte, mert tőlünk még lehet. Néhányat

0: Ez a Rádió egyik csak igazi mai sláger megy, ma is kell esőre számítani, minden mellé azért simán lehet, akár 28 fok is van, ahol picit hűvösebb, de alapvetően erre kell készülni. Pár perc és a hírek után jön ez az igazi mai sláger. Az Offenbach, Norma Jean Martin és az Overdrive, aztán a Balázsék beszól a tegnapi nap legjobb pillanataival, 6-tól pedig indul a műsor is, és ma is jegyeket lehet majd nyerni DJ Oti koncertjére. A részletek hamarosan. Király Tamást hallottátok, további szép napot és jó rádiózást a Rádió 1-jel.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Tudáspercek. Információk a környezetvédelemről és a digitális világról.
2: Már működik a YouTube AI alapú életkor ellenőrzőjének tesztje. Az amerikai felhasználók egy részét már élet.

0: Figyelik. Az a cél, hogy azonosítsák a 18 év alatti felhasználókat a platformon. A rendszerről csak annyit tudni, hogy különféle jeleket vesz figyelembe és mérlegel, így például azt, hogy a felhasználó milyen típusú videókra keresett rá korábban. Ha az algoritmus kiskorúként azonosítja a netezőt, akkor automatikusan korlátozásokat léptet életbe a fiókjára vonatkozóan. Nem csak a korhatáros tartalmakat nem tudja megnézni, de nem kaphat személyre szabott reklámokat, illetve limitálják az egyes érzékenyebb témájú videók lejátszási lehetőségeit. A tervek szerint az éles rendszerben, hogyha a platform téved, akkor egy személyazonosító okmány feltöltésével vagy épp hitelkártya adatok megadásával az illető felfedheti magát és valós korát. Az AI alapú szűrőrendszer ellen már nem egy YouTube videós tiltakozik, hiszen az ellenőrzés szerintük megnehezítheti a tartalmak elérését. Adatvédelmi szakemberek szerint a legfontosabb most az, hogy a platform kommunikációja átlátható legyen, és tudni lehessen minden adatról, hogy hogyan használja azt a platform. A most elérhető legjobb kormeghatározó technológia egyébként 2 éves hibaablakkal dolgozik, így nincs kizárva teljesen a tévedés lehetősége. A Google egyébként az év elején beszélt már a gépi tanuláson alapuló életkor ellenőrző rendszerről, de Ausztrália például már megszavazott egy olyan törvénytervezetet, amely megtiltja a 16 éven aluliak számára a közösségi média platformok használatát. Európában 5 uniós ország kezdte el tesztelni a régió saját életkor ellenőrző alkalmazásának prototípusait. Az alkalmazás egy nyílt forráskódú technológián alapul, a felhasználók egy applikációval tudnák igazolni, hogy elmúltak 18 évesek, ezen felül pedig semmilyen más személyes adatot nem kell majd megadniuk. Korábban egyébként már az Instagramon is tesztelni kezdtek egy olyan rendszert, amellyel a 18 évnél fiatalabb, de az életkorukról hazudó felhasználókat próbálják.
1: A tudáspercet hallották.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: hajnal Balázsék nélkül. Balázsék reggel 6-kor érkeznek, de addig is íme a tegnap reggel legjobb pillanatai. Ez a Balázsék Best On.
1: Vendégünk van, mert hogy egy nagy dolog történt vele, és hát ennek szeretnénk egy kicsit teret adni. Ugye őt nagyon kedveljük, nagyon szeretjük, és 30 év után vendégünk ugye visszatért Nigériába, hogy meglátogassa a családját. Gyerekek, már a történet önmagában zseniális, hogy meglepi az édesapját visszatértő Nigériába. 2 hónapot töltött kint Nigériában a családjával. Az egész történet teljesen lehetetlen, ahogy ő megérkezett ide Magyarországra valamikor a 90-es években, amilyen karriert ő befutott, és most 30 év után ő visszament a család látogatására Nigériába, és 2 hónapot töltött kint, hétfőn érkezett vissza. Nem is tudtam, hogy ilyen sokat volt kint. És meghívtuk, hogy meséljen nekünk arról, hogy milyen volt kint, milyen az ország, milyen volt újra a családot látni, mert hogy ő valamikor az ELTE jogi karának ösztöndíjasaként érkezett Magyarországra, de elragadta a popszakma.
2: Az el. És hát ugye 2 hónapot volt kint, azon gondolkodtunk, hogy telefonon hívjuk föl, de képzeljétek el, hogy az egyébként se éles magyar nyelvtudása mit romlott a 2 hónap alatt, úgyhogy élőben van.
1: Igen, úgyhogy élőben itt van. Szia Pákó!
3: Jó reggelt! De jó, úr, látni titeket. Hazatértem Nigériából.
1: Hazatértél, és itt olvassuk, hogy mennyi minden történt veled. Figyelj, ez egy kulturális utazás volt, egy család egyesítő utazás, 30 év után. Ugye kerek 30 éve nem voltál otthon.
3: Hát nem is 30 év után, hanem 34 év után.
1: 34
3: év után.
2: Elévült?
3: Igen, elszámoltam alaposan.
4: Hány éves vagy, Pákó? Kezdjük már ezzel, mert nagyon fiatalnak nézel.
1: Most hány éves vagy? Most
3: jelenleg én 76-ban születtem.
1: 76, akkor 50 éves vagy. Figyelj ide, tök őszintén válaszold meg nekem ezt a kérdést. Mi volt az oka, hogy eddig nem mentél? Elévült, bűncselekmény, nem lehettél, kitiltottak, most halt meg, aki téged elküldött. Mi történt, hogy te 30 évig nem mentél haza?
3: Hát igazából az történt, hogy a félelem volt bennem, hogy a minden azon megyek is megbetegszek, tudod.
2: Mert hát
1: te hülye vagy. Nigériai betegségektől féltél.
3: Igen. A szúnyogok, tudod. A malária, tudod.
1: Malária.
3: Nehogy megkapom a malária, és soha többé nem fog meggyógyulni. És a féltem, hogy már idegenek éreztem magamat, azt, hogy a családomtól már nem oda tartozok, tudod? Igen. És pont azért nem is mentem haza, mert féltem, hogy...
1: A betegségektől, a maláriától.
3: A maláriától, idegenek érzem magam, érted, tudod? A családomban, és így eltelik rengeteg év.
1: Minek a hatására indultál el?
3: Édesapám már 85 éves. Annyit imádkozom, hogy Istennek, hogy éljen nagyon-nagyon sokáig, és szeretné ott látni.
1: Ez volt a cél, hogy még akkor láthass az apukádat, aki 85 éves.
3: Igen, és megholegettem, megpuszulom.
1: Na várj, milyen volt a találkozó? Kiértél a reptérre? Te tök egyedül mentél, vagy valaki elkísérte?
3: Nem, egyedül.
1: Tök egyedül mentél?
3: Tök egyedül utaztam Nigériába.
1: Azért egy frankfurti átszállás,
3: nem megvártam. Igen, magányosan, táskával, tudom így, tippelem magammal. És amikor megérkeztem Nigériába, hát el kell, hogy mesélem nektek, hogy ott váltak a családtagom.
1: Kint a repülőtéren?
3: Kint a repülőtéren.
4: Hány testvéred van?
3: 6-an vagyunk. Mielőtt én kijöttem a repülőtérről, rengeteg ellenőrzés volt. Legalább 30. És a táská, pászport, és minden állomásnál pénzt kell adni, hogy tovább engednek el.
1: valami nem változik.
3: A kijárat kapuig.
1: Levettek egy kicsit. Na és milyen nézés volt őket meglátni?
3: És amikor kijöttem, és akkor annyit hallottam, hogy a Fekete Pákó, ez kiabál a nevem. A családtagom.
1: A család kiabált, hogy Fekete Pákó.
3: Igen, a öcsém, a húgom.
1: Milyen volt apukáddal találkozni? Mesélj el azt a pillanatot, hogy az milyen volt.
3: Másnap fölkeltem, és elmentem az apukámhoz, elvitt engem a öcsém, Kossuha, és apám már a ázába, az elkére figyelt rám. Valaki már
1: elszólta magát,
3: hogy a Fekete Pákó megérkezett.
1: tulajdonképpen meglepetés lett volna, hogy te mész az apukádhoz, de valaki elszólt
3: a magát. Valaki maga a családon belül.
1: Apukád lekínált az erkélyen.
3: Az úgy kínált az erkélyen, amikor megkezdtem, és akkor így kukuskát, tudom, kukuskát. Csak megjöttem, fölmentem hozzá, apa, te vagy az, olyan kedves szöveket mondtam neki. Apa, nem öregettél meg, amit elmentem, én vagyok a fiat, és megülegettem, és sírt. Én is
1: hát
3: sírtam.
1: 35 év után. Igen. Az igaz az a történet, hogy ő megnézte, hogy hol vannak az anyajegyeit?
3: Igen, és ez követően a apám azt kérdezte, hogy tényleg te vagy az? Mondja, én mondom, apa, én vagyok Lapita Uludája. Én vagyok a fekete pákó. Azt mondta, megvége engem a testemet. Mert ő emlékszik rá, amikor világra hozta engem, hogy van egy hanyagyegyem a fenekemnél.
1: Nem hiszem el, nincs ilyen. És megnézte a partnerod az anyagyegyet.
4: És meg kell nézni neki, és ki tudja, ki jött vissza Nigériából.
1: Ezt nem hiszem el. Figyelj, és megnézte a pater az anyagyegyet.
3: Igen, és azt mondtam, fiam, tessék, gyere velem, menj szobába, csak akkor letudtam a gacsámat, és akkor...
4: Egy részben túlra, nem? Ahogy
1: teljesen szírálít. Figyelj, én ezért szeretem.
3: Nincs mi szégyenem, és édesapám.
1: És ott volt az anyajegy.
3: És ott volt.
1: De az öregnek azért még jó a szeme írja valaki, azért egy fekete testen egy barna anyajegyet megtalálni. Lassú az öreg, de a szeme még jó. Sasszem azért még kiszűrte. Ők hogy élnek? Milyen körülmények között? Mekkora város ez? Vagy ezt hogy kell elképzelni?
3: Én a Lagosba szálltam le. A Lagos az volt a régen a főváros. Anyja ének a Lagosba, majdnem 30 millió. Apám nem messze lakik a Lagostól. Emberek pénzét küzdenek minden nap. Nincs áramellátás, nincsen vízellátás. Gondoljatok bele. És nekem oda kell figyelni, mit iszok, mit teszek, tudom, mert nekem a európai, a magyar gyomrom van, és a...
1: magyar gyomrom van. Fekete ember, aki hazamegy, de fél az otthoni fertőzésektől, mert neki már magyar pH-ja van, magyar bélbaktériuma, és fél elkapni valamit a szülőhazájából, ezért inkább szállodában lakik.
4: De nem hiányoztak az otthoni ízek amúgy? Az otthoni ételek nem hiányoztak?
3: De persze, hogy hiányoznak. Meg is ettem őket, azon gondolkodtam, bármi is történni velem, akkor hogy legyen hasmenésem, vagy fosok, teljesen mindegy, de akkor is megkóstolok.
1: És akkor te vigyázva magadra, a szállodában laktál, és mentél a családhoz vissza a szállodában. Mentél a családhoz
3: igen,
1: vissza
3: igen,
1: a szállodában.
3: A szúnyog miatt, a szállodában, a szállodában kéne laknom, és a szállodában, hát nagyon-nagyon szép a szálloda, amit választottam magamnak, és így utaztam egy közlekedéssel apámhoz, gyerekkoromban akartam idézni, mert én is utaztam ezzel a közlekedéssel, és így értek nekem, hogy amikor szállodában voltam, hogy édesapám is elmondta, meg ocsim is mondtam, hogy jelenleg Nigériában van ezt a kidnapping angolul.
1: Aha, ez emberrablás,
3: és a cserébe kéne legalább 50 millió naira. Ami rengeteg.
4: Balázs fizette volna.
2: Egy ember, aki ellopna.
1: Na jó, de téged azért ott nem lóksz ki a tömegből, tehát azért ott sok fekete ember között, te is fekete, hogy most oda menne egy turista, mondjuk Eszter, első nap elrabolnak
4: valószínűleg. Engem, figyelj,
1: azonnal elrabolnák.
4: Ugyanannak körbe, mint egy kicsit megrágott banán.
1: Na, te nem voltál ott veszélyben, nem? Hát azért ott te helyi vagy tulajdonképpen.
3: Én azt nem mondhatnám így, mert a otózkodás is.
2: Divatos európai fiú.
1: Tehát te megérkezel oda egy Nike-ba.
3: A járásod. Ami nem megszokott a itteni emberek, hogy
1: és azonnal kiszúr.
3: Furán sétál.
4: De miért nem siet? Vagy miért? Milyen összedik a lábakat?
1: Túlságosan lassan megy.
4: Milyen a helyi járás? Hogy járnak a helyiek?
3: Papussal. Papussal ott...
2: Amíg feltél volna egy papucsot, és akkor megvagy.
3: Nem akar papucsot járkálni.
1: És azt mondtad, hogy 30 000 forintot keresnek nagyjából? Tehát,
3: igen,
1: azért dolgoznak egy hónapot, 30 000 forintnyi pénz, az, amit megkeresnek.
3: így van, abszolút, mert meg is kérdeztem, hogy a öcsém, hogy mennyit keres, hogy miben tudok neki segíteni, és a öcsém az ilyen sofor, gazdag kínai, a cégnek a sofor ilyen, és akkor kérdeztem tőle, mennyit keres, és azt mondta nekem, hogy 100 000 nehrá. Ez ilyen kb. 18 ezer forint.
1: Ne csinál, tehát kínainak igen. dolgozik sofőrként, sokat igen. dolgozik, igen. jó állásban van, az ott szerintem egy jó állás, nem, hogy valaki sofőr,
3: igen.
1: és 18 ezer forintnak megfelelő összeget keres.
3: Igen. De úgy, hogy van családja. Kormány nem ad pénz. Érted, emberek kúznak minden nap a piacon, megláttam egy öreg asszony a útszélén, vagy éppen árukod valamit, vagy mit tudom én, és akkor hogy megsanálom, érted, tudom, megsanálom, ránézem, ez a szívem szakad, érted, tudom, hogy a 40 fokban ott ül egy kedves öreg fekete asszony, és árul, és nincsen vevó, érted, tudom, és akkor azon gondol, miből fog én, érted, tudom, Mert ami itt tartózkodom mellette, nem látom valaki, aki eljön hozzá, és megvesz bármit is.
2: Megvettél mindent tőle? Rendes voltál?
3: Mindent tőle.
2: Nem vetted meg?
1: Adtál neki? Segítetted egy kicsit?
3: Ezt nem szabad Nigériában. Kint vagy a városban, és kiveszel a pénz a seberbe, és azt mondja...
2: Akkor megint elrabolnak.
3: Megint elrabolnak.
4: Igen, ma már elraboltak, hagyjatok végén.
1: Nem feltétlenül desztinációm, nem úgy, úgy érzed,
4: de
1: hogy azért
4: jó, hogy 20 ezer forint a havi kereset, és 50 milliót kérnek, ha elrabolnak. Egy kicsit nagy az ár is, nem érzitek ezt?
1: Hát veszek 20 ezer ott, de nem a helyét rabolják el, nem európait, vagy kínait, vagy angolt, vagy amerikait, vagy európait, aki viszont lehet, hogy ki tudja fizetni.
3: A tartózkodásom alatt Nigériában sok minden hallottam elrabolásról, fejtettük a internetre. Elrobottak a gyerekek iskolából, elrobottak a tanárok iskolából, elrobottak a politikusok.
4: Iskolából?
3: Nem. Hát a házából, a lakásából elrobolják.
4: Csak a születet így tartják meg, tudod, mindenki elrabolnak.
3: Igen, és a csomó ember elrabolják, és egyébként kérnek a pénz. És azért történt meg Nigériában, mert nincs pénz. A szegénység miatt. És kitaláltak ezeket a rossz fiúk, amiben a kormány nem tudok velük mi kezdeni. Mert
1: hát valószínűleg olyan maffia van meg,
3: olyan maffia van benne.
1: Annyit keresek ezzel.
3: Ezt szerintem szabadon engednek, hogy ez továbbra végrehajtják ezt a borzalmas dolgot, amit csinálnak a pénzésérébe, kérnek az emberrablásét. És este 7 óra után nem szabad kint tartózkodni.
1: Te sem mentél ki, nem is mentél ki?
3: Hát egyedül, hát azt sem tudom, hogy mereken meg a nyit veletem magukban. Igen, abszolút, mert nekem csak meg kellett tanulnom a közlekedést, hogy tudom apámhoz menni, hogy tudom apámtól visszamenni a szállodába, ahol lakom. Ezt képtelenség megtanulnom, mert mindig kell, hogy legyen mellettem egy kísérő,
1: aki segített.
3: Nehogy eltévedjek, nehogy a más buszról szálltam fel, és még ott vannak ezt a vízhelyzet pillanatok, amikor nem a buszról szálltad be, hanem a taxira. Érted, amikor azt
1: mert mondta,
3: az vészhelyzet, amikor taxiba.
1: Veszélyes a taxi?
3: Veszélyes a taxi, mert azt is megtörténik az emberrablás, amikor a stoppol egy taxi, és láttak, hogy a taxiba 3 vagy 4 ember ülnek benne, tudod.
2: És még te is beszállsz?
3: És te is beszállsz, érted, tudod.
1: És azonnal elrabolnak.
3: És akkor mielőtt a beszállsz, aki bent ül, azt mondta, hogy engedj ki először, te szállj be, csak a beszáll mellét. Akkor te már közepén vagy, te tudod. És onnantól kezdve...
1: Te már nem mész sehova.
3: Te már nem mész sehova.
4: Ezért vagy ki biztonságban.
1: Csak te ülnél hátul egyedül.
3: A security, a biztonság. A biztonság. És eldőben visznek, eldőben.
1: Jó. Hogy lett ebből 2 hónap? Mert ugye 10 napra mentél, de hogy 2 hónapot maradtál.
3: Igen, igazából 10 napra mentem el, és amikor megérkeztem, és láttam, milyen jó érzem magamat a családomon, és arra kértek engem a családom, édesapám, meg úgy sem, hogy a Batuska,
1: hogy maradjál még egy kicsit.
3: Megosszabbítottam a tartózkodásom Nigériába, hogy akkor tovább maradjak én, hogy a családom ezt a orrom, amit adnak nekem ezt az emlék, ezt az együtt élés, ezt az együtt kajálni, ezt ölelés, együtt beszélgetés, ezt a minden mindenféle dolgokat.
1: Hogy ebből hosszabb legyen.
3: Idézzünk. Igen.
1: Közben nézzük a fotókat. Apukát egyébként tök jól tartja magát. Ott van az egész család, ugye, ott van a testvérei.
3: Beleválló édesapámban.
1: 85 évesen az öreg tökre rendben van.
2: Na milyen ajándékokat vittél nekik Magyarországról?
3: Mielőtt utaztam, már beszéltük arra, veletek is, hogy vigyem neki a Turó Rudi.
1: És vittél?
3: Vigyem neki a
2: pixalámi.
3: Igen, a Rakóczi szalámit is vittem.
1: De vittél szalámit?
3: Vittem szalámit, igen, de majdnem elromlott, mert olyan meleg van odafele utat, és mondjuk rengeteg vállalkozás, bent tartogatom a nagy táskába, amit betettem a gépbe, nem a
4: kézipogyás.
1: Kérdezik, hogy Dobrev Klára plakátot vittél.
3: És nagyon-nagyon örültek neki a magyar erős paprikával, de nem ebufózták, hanem ott
2: meg még erősebb.
3: Mert hozzá van szokva, és nekem is azt adták nekem, csak megtatták ezt a magyar erős paprika. Hát az igazi a magyar
1: valószínűleg az sokkal durvább.
3: Ungárikum, megtartják emlékbe. De ez teljesen jó. Mindenféle welcome ételek, vátákrám, fogadtatás nagyon szépen volt a családomtól, és a koszottam nekik, és a Miri megkérdeztem tőlük, hogy miben tartozok, kell bárkinek pénz, vagy adjak ajándék, vagy bármi, vagy mit tudom. Mert megcsináltam őket, hogy annyi kevés pénzt keresnek, és semmi nem elég nekik. Hát abszolút. Ez az élet, amit ott van Nigériában, ez
1: te nekem, vagy az egyetlen...
3: nekem is megviselt. Azon gondolkodtam Nigériában, Balázs, hogy
2: az országot.
1: Te vagy az egyetlen, aki elmentél külföldre? Tehát a család mindenki ott maradt, mindenki ott él. Te vagy az egyszem gyermek, aki elindult így világot látni, és megérkeztél Magyarországra. A többiek ott vannak? Mindenki ott maradt?
3: Nem. Én mielőtt ide érkeztem Magyarországra, már itt volt a nővérem.
1: Ja, már itt volt a nővérem.
3: A nővérem, aki éppen jelenleg a Kanadában van. Itt tanult, olyan osztódiasként jött ide. Csak itt találkoztam vele, amikor idejöttem. Nem voltam egyedül, amikor idejöttem.
1: Értem, tehát a nővére jött ide valamikor a 90-es években, és akkor te ide jöttél hozzá. Igen, ő elment Kanadába, te meg itt maradtál.
4: De hát ott képzelni, hogy nővére jutott hozzá, hogy ez mit művelt itt? A Kanadában dolgozom, tisztségös elő vagyok. Mit van az összém, Pákor? Semmi baj. Mi baj lehet a baj, ő is utána?
1: Megérkezett az ösztöndíja, majd a Budapest TV-n elkezdett Adidadidit énekelni. Hova kanyarodott? Pákor, az egész történet egyébként teljesen szürreális, közben meg tök megható, ugye rengeteg fotót látunk közben itt a családról, úgyhogy nagyon, nagyon helyes ez a történet. Milyen jó reality-t lehetett ebből volna csinálni, nem? Bizony. Mondjuk nyilván Nigériában a forgatási körülmények azért nem feltétlenül jók.
4: Mindenki
1: ellen
4: voltak volna.
1: Helyes magyar stábot elmondták volna.
4: Erre voltak. De már három fia erre voltak.
1: De ezért
3: hát
1: szeretjük.
3: A fejlek nem is sétálok a utcán. Igen. Egy, hogy mondjam.
1: Pákor, nagyon körült, köszönjük, hogy itt voltál. Vigyázz magadra.
0: Ez volt a Balázsék Best On. Balázs, Feri mindjárt jönnek élőben.
5: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
6: Na figyelj, az előző készlet, elvitték. Most te jössz. Nissan Qashqai már 8.900.000 forinttól. Ne nézd, vidd! Részletek a nissaneve.hu oldalon és a Nissan márka kereskedésekben. 8.900.
0: Strandfesztivál nyitó nap. Robin Schulz. Purple Disco Machine. Timmy Trumpet. Majka és még nagyon sokan mások Zamárdiban, a Balaton partján. Strandfesztivál nyitónap, augusztus 19-e.
7: És ez csak a kezdet.
8: Neked mi a 8? Nekem a Cherry Tigo 8 szuperluxus felszereltséggel, 5 vagy 7 ülésés változatban, 7 év vagy 150 ezer kilométer garanciával, 11 millió 400 ezer forinttól, pompás finanszírozással. Neked ez 8? További részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
9: A Mancs őrjárat visszatér a mozikba, és mancsosan menő termékekkel a Kikhez is. Uzsonnás dobozok és kulacsok a Mancs őrjárat a dinófilm motívumaival. Menő pólók és dínós pizsamák, pihepuha takarók, párnák és Mancs őrjáratos plüssök. Az összes üzletünkben Kik, több mint gondolnád.
10: Vas hiányos a család? Ne legyen probléma. Mi megtaláltuk az ideális vaspótlót a Maltofer szirupban. A fiam edzés előtt dobja be az adagját a turmixal, a lányom reggel keveri bele a joghurtjába. A Maltofer szirupot még a férjem is hajlandó szedni.
11: Ez a vaspótló gyógyszer vény nélkül kapható a patikában. Maltofer szirup. Más vas, mint a többi. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
12: Miért választanál hagyományos benzinest, ha ugyanennyiért szuperhibridet is vehetsz? Megérkeztek a GECO vadonatúj full hibrid modelljei. A stílusos GECO 5 és GECO 7 hibridek már 9.990.000 forinttól elérhetők 7 év és 1 millió kilométer motorgaranciával. GECO.hu.
13: Reklámot hallottak.
14: 91.1 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: Nyíregyháza legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
1: Elindult a balatoni első segélynyújtó szolgálat, már pályázhatnak az alkotóidősek. Győrben versenyeztek az úszók. Köszöntöm Önöket, Demeter Dia vagyok. A Balaton déli partján ezen a nyáron is segítenek a Magyar Vöröskereszt önkéntesei. 7 település, 10 strandján ügyelnek a nyaralók biztonságára. A balatoni első segélynyújtó szolgálat augusztus 20-áig működik, ismertette rádiónkban Horváth Péter Zsolt, a Magyar Vöröskereszt főigazgató helyettese.
2: A fiatalok, akik Balaton déli partján, 10 strandon teljesítenek szolgálatot, kifejezetten a parton, illetve a vízben szerzett sérüléseket látják el, ami azt jelenti, hogy első segélynyújtást biztosítanak, gátolják a sérült állapotának romlását, stabilizálják állapotát, illetve szükség esetén akár életmentő beavatkozást is megkezdenek, míg ki nem érkezik a szakszolgálat, illetve az országos mentőszolgálat. Tapasztalataink azt mutatják, hogy azokon a helyszíneken, ahol jelen vannak, bátran és bizalommal keresték önkénteseinket.
1: Gurán Edina, a karitatív szervezet vármegyei igazgatója rádiónknak elmondta, Szabolcs-Szentmárbereg vármegyéből évente 10-15 fiatal vesz részt a programban. Fókuszban a kreativitás. Nyíregyháza önkormányzata, az Idősügyi Tanács és a Váci Mihály Kulturális Központ ismét kiírta közös pályázatát. Az alkotóidősek felhívásra a Nyíregyháza városában élő amatőr, nyugdíjas alkotóművészek pályázhatnak. Lehet nevezni képző vagy iparművészeti alkotásokkal is. Ezeket kiállításra alkalmas állapotban kell leadni szeptember 28-án és 29-én a VMKK-ban. Egy alkotó maximum 3 munkával pályázhat. A pályamunkákból október 2-án kiállítás is nyílik az Idősek Világnapja alkalmából. További információk a Kulturális Központ közösségi oldalán. Győrben rendezték meg a Cápa országos bajnokságot, a versenyen a Nyíregyházi Sportcentrum úszói is indultak. A szervezet közölte, a 4 versenynap során a versenyzőink számos egyéni csúcsot értek el, döntős helyezéseket szereztek, értékes bajnoki pontokkal gazdagították a klubot. A csapat legeredményesebb versenyzője Vásárhelyi Dóra volt, aki 100 méteres mellúszásban a 6., 200 méteres vegyes úszásban a 7., míg 200 méteres mellúszásban a 4. helyen végzett. Ma többször megnövekszik, megvastagszik majd a gomoly felhőzet, és térségünkben is számítani kell csapadékra. Záporok, elszórtan kisebb zivatarok is kialakulhatnak. Élénk erős marad a nyugatias szélét, Nyíregyházán 26-29 fok között alakulnak a csúcsok. Holnap egy újabb hidegfront hatására ismét borultabb időre számíthatunk, kisebb esők, záporok is lehetnek. Szeles napra készülhetünk a legmelegebb órákban 26-28 fok körüli csúcsokkal.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Balázsék műsorának támogatója a Ballantine's Wild.

és uraim! Egyenesen a Budapesti stúdióból, a Rádió 1 összes frekvenciáján élőben a magyar rádiózás királyai, Balázsék! A műsor, ami bearanyozza a reggeleket! A mosolygós, serbógyilkos, rázskó eszmény!

0: Indul az utánozhatatlan, az egyetlen, az igazi reggeli műsor, Balázsék!
1: Itt vagyunk. Jó reggelt kívánunk mindenkinek, 6 óra után 16 perccel. Hello Eszter, jó reggelt.
2: Hello, hello.
1: Hello Feri, jó reggelt.
3: Szevasztok.
1: Tudom. Szevasztok. És tudom, utalnom kell, úgyhogy nem sokára. Nem sokára ezt is, akkor a többihez hozzárakjuk.
3: De
1: és
3: hogy emlékszel szívem? Ugye, hogy 100 000 volt?
2: Én úgy emlékszem, hogy ígért neked egy nyaralót.
3: Igen,
2: és volt egy fagylaltozó stand is kinézőben neked.
1: Majd, de megható volt azért a vége, ahogy ott sétált, és nézelődött, és sírt egy kicsit. Sírt. Szerintem az szép volt. A meccs nem volt jó, de ahogy elbúcsúzott ő is, az szerintem az megható volt. Az egy korszak vége, gyerekek, lezárult. Cristiano Ronaldo ugye elbőgte magát a végén, és ott járkált, mutatták nyilván jó közelről, ott azért sokan sírtak vele, szép volt.
2: Meg
1: visszanézett még a stadionra, és ott látszott, tudott, hogy úgy elköszön a csávó, hogy hát ez ennyi volt. Világversenyen ő már nem biztos. Sőt, valószínűleg
3: meg
1: már nem.
3: Meg igen. Is mondta, hogy ugye ez az utolsó.
1: Ez az utolsó.
3: Én igen. Fél ideig elvergődtem, mert megfogadtam nektek, hogy belenézek, de én már mondom, nem várom meg a végét. Jó meccs volt ez? Ki hogy látja?
2: Fél kilenckor én már.
3: Te már? Te
2: halakkal. Így van, vége van.
3: Aludtál? Aludtál?
2: Fél, nem aludtam, de ez már innentől sportnak szerintem nem fogom elkezdeni a nyomoromat esetelni, de én kitaláltam tegnap, hogy megyek a Haaland-féle body positivity mozgalommal elindultam, hogy már este nem nézel tévét, nem nézel a telefonodat, hanem olyan dolgot csinálsz, hogy ugye teljesen ilyen, tudod, ilyen manuális. Úgyhogy elkezdtük kifesteni a lakást a gyerekkel.
1: Az jó, ezt csinálja Haaland.
2: Igen, úgyhogy végül aztán nagyon, miután volt néhány összetűzésünk különböző pontokon, például, hogy a kanapé az nem fal, és hasonló dolgok, akkor utána lefeküdtünk aludni, majd a gyerek 3:45-kor mondta, hogy édesanyám, különben nem most lesz a születésnap?
1: Na, az kemény. Na, az kell, lehet, hogy inkább meccset kell nézni egyébként.
2: Igen, 4:45-től ébren vagyok, de ez nem rend rosszat amúgy különben tulajdonképpen.
1: Az jó, hogy nagyjából akkor
3: ilyenkor
1: feküdtem le.
3: Ilyenkor próbálsz terelni, hogy idén nem tartjuk kicsim.
2: De nagyon tartjuk. A születésnap, az ő nagyon... születésnapját tartjuk. Semmit nem tartunk más, csak ezt az egyet. Ezt nagyon tartjuk. Ezt nagyon tartjuk.
3: Hány éves koráig?
2: 100.
3: 100?
2: 100, és akkor is vissza fogok járni a purgatóriumból, mert valószínűleg ott fogok, igen, 6000 évig fogok ott stagnálni.
1: Én úgy volt, hogy megnézem a meccset, aztán lemaradtam a meccsről, sajnos, úgyhogy ügyfélfogadást tartottam. A kedvenc helyemen, de nem volt jó meccs, nem volt jó meccs, sajnálom, mert Noellel akartam nézni, de láttam, hogy 0-0, mondom, semmi baj, a 11-esre hazaérek, és mondom, akkor együtt megnézzük a 11-eseket. És kavartak egy gólt.
3: Ilyen
1: és hát akkor most már viszont ez eldőlt, úgyhogy akkor már nem indulok el a 11-esekre. De nem volt jó meccs, azt írják, hogy nem volt. Nem volt egy erős meccs, és ne bánd a festést. Én se láttam sajnos, csak aztán így ma reggel dobálta föl az Insta a Ronaldónak a búcsúját, meg úgy az egészet. De ahogy elbúcsúzott a Neymar, elbúcsúzott a Ronaldo, azért ezek szép pillanatok szerintem. Szereted őt vagy nem, egy korszaknak vége van.
3: Ugyanez lesz.
1: És egy nagyon nagy korszaknak.
3: Ugye szerintem ő se jön már.
1: Képzeld el, abban nem vagyok biztos.
3: Igen, mennyi ő? 39.
1: Én tennék még rá egyet, hogyha most behúzzák, vagy közel vannak, a csávó még 4 év múlva lesz úgy, hogy neki lehet, hogy nem az utolsó VB. Az nem biztos. 38 a csávó.
3: 38?
1: Ahogy mozog meg, ahogy focizik, szerintem még lehet, hogy neki van egy VB-je. De a Ronaldónak vége van nyilván, meg egy korszaknak is, úgyhogy...
2: Nagyon várom, hogy kijönnek a saját márkás termékei, és a valóság súlya.
3: Mit tudsz elképzelni Ronaldo felőlt a bármit? Hotele már van, azt
1: hotele
3: láttam.
1: Van, éttermei vannak, brutálsok vállalkozása van, márkája van, szponzorai vannak, tehát nyilván megvan. De azért ez akkor is egy ilyen lezárás, nem? Hogy így, hogy ahogy a nagyok visszavonulnak, ez azért ez egy megható pillanat, hát ha szereted, hanem.
3: Igen, pont ezt akartam mondani, de nem is
1: el kell
3: kifejezetten szimpatikus a csávó valakinek, de azért ezt el kell ismerni.
2: Időben mentem mondjuk díjba, vagy korán, hát, vagy később.
1: Egy biológiai csoda a csávó egyébként.
3: Focistáknál azért a 40 fölött még itt vagyok az élvonalban, az... Még egy ilyet ismerünk, ugye Vozinját, ennyi.
1: Csak egy kapubális.
3: Oké, jó, hát az is egy fontos pozíció, azt láttuk a meccseiken.
1: Igen.
3: Nincs csapata szegénynek, bocsánat.
1: Nincs csapata?
3: Miért? Meg kéne vegyük.
1: Nincs most, nem tud hol védeni?
3: Igen, mert valami másodosztályú csapatban van még pozíciója, talán nem tudom meddig, de ebben az évben az lejár, és utána szabad a csávó.
1: Egy kis Pest felcsút.
3: Szerintem.
1: Még április előtt még reális lett volna.
3: Most már
1: lehet, hogy egy kicsit
3: nehezebben
1: gazdálkodják ki, de még április előtt azt mondtam volna, hogy kis Pest felcsút, Fradik még simán szóba jöhetett volna. Most már sajnos piaci alapon kell létezni ezeknek a csapatoknak, amit kicsit nehezebb lesz. De ez így ebben a formában. Az vicces, pedig hogy nagy sztár lehet. Hát 25...
3: Biztos lehet benne, hogy lecsapnak rá. Bár ugye a 40 év azért ott már olyan nagyra megint csak nem tudsz tervezni, hogy akkor most hány évre veszed igen. meg, hány évre igazolod le a csávót, de most ennek a szerződésének vége.
1: Rá most más vár, rá most az vár, hogy az 500 000 követőjéből lett 27 millió követő, visszajelölt 4300 szupermodellt és Victoria's Secret modellt és Choice-it. Neki most fontosabb dolgai lesznek a VB után. Egy másodosztályú portugál csapatból megérkezett, és lett 27 millió követője, szerintem el lesz. Úgyhogy nem biztos, hogy a védés lesz a legnagyobb feladata.
3: Olyanokat nyomott le, pont most olvastam a listát, mint Tom Brady, akire azt gondolnád, hogy gyerekek, hát ott azért...
1: Ja, brutál.
3: Ezzel a 27 millió.
1: És a világ legjobb kapusainak negyed annyi követője nincs mindenki. Tehát az egész sztori nagyon király, hogy jött egy ember, és 27 millió követője a Neuernak, aki azért egy sokkal jobb kapus van. 8 millió vagy 10 millió a német kapusnak, meg nagyászoknak van 12.
3: Meg 27, meg vagyunk.
1: 27 tovább. Millió követő.
3: Nagyon nagy. Jó, az egyik legjobb sztori.
1: Nagyon jó sztori, igen.
2: De ti követitek például?
1: Én nagyon nem követek így
2: mert
1: senkit.
2: Mert most már meg kell néznünk, hogy milyen tartalmakat gyárt ehhez a nagyszerű követőbázishoz.
1: Én ránéztem, utoljára a csapatáról fotózott, előtte magáról egy kapus képet tett ki, tehát hogy igazából semmi,
2: no
1: csak nagyon jókat védett, meg nagyon nagy csapatok ellen védett, és nagyon megszerették, és elkezdték követni. Tehát, hogy nem is a képei vagy a figura miatt. Jó fazon, de semmi excelt nem posztol. Tehát, hogy így eddig azért nem volt annyira érdekes, igen.
2: Izgalmak.
1: Azt mondja, hogy Jamal a spanyolok szerre 19 éves lesz pár nap múlva, Ronaldo meg 41.
3: Az pont a tegnapi meccsen hangzott el a kommentátortól, hogy a Ronaldo már akkor élvonalban focizott, akkor a csávó meg se született.
1: Az milyen?
3: Az milyen? Az mekkora?
1: Az milyen durva. Igen. Na, azt mondja, hogy SMS-eket olvassak, vagy mit csinálják?
3: Nézzél, vagy zene, vagy ilyenek.
2: Beszélgessünk, igen. Beszélgessünk, legyen egy ilyen őszinte percek, Balázs. Azt hiszem, most van benned így hajlandósággal.
1: Nem húzgálni az.
2: Nem nézzétek azt, hogy most jó a flója ennek a reggelnek, hogy na Balázs, ide figyelj.
1: Na, akkor most hadd mondjam el a véleményemet. De az kell a topik. Mondjátok a téma, na ide figyeltek.
2: Jó.
1: Na, akkor hadd mondjam el a véleményemet erről vagy arról.
2: Balázs, azt szeretném kérdezni,
1: tegnap este volt egy kis baráti italozás. Erre gondolsz, hogy...
2: Erre gondolok, hogy...
1: Másnap mindig nagyon őszinte vagyok.
2: Balázs most úgy néz ki, mint aki gyónni volt. Egészen pontosan, konkrétan, lám egy kis írt szemek, gyűrötting, nagyon tetszik.
1: Igen, náthás hang.
2: Náthás hang, és utána a dokkon aludtál, hogy kell ilyenkor?
1: Nem, elaludtam a pergol alatt, hogy szokott lenni, és fölébredtem arra, hogy nagyon fázom, és nyomorúságosan
3: beleerőltetve
1: a kulcsot az zárba próbáltam bejutni, hogy bemenjek, és nagyon izgultam, hogyha be van zárva az ajtó belülről, akkor kint ragadok, ahol egy törölközővel takaroztam.
3: Haló, beenged valaki, gyereke,
1: és arra
2: édesapátok beszél.
1: Arra kellettem félik, hogy nagyon fázom. Tehát, hogy ez nagyon-nagyon hideg van. Mm. És akkor ez így megvette a kellő hatását.
3: Amikor fekszel ezen a pamlagon, először a háttámlát próbáld magadra húzni, az ja. Semmit nem
1: ér. Semmi. Találsz egy ilyen félig vizes törölközőt, amit a gyerek otthon jött, azért betakarózol, a lábadat kicsit veri az öntöző, és sájtsz, hogy ez most nem biztos, hogy annyira jó, be kéne menni, még van egy órám, legalább melegbe aludja. De bejutottam, de egy óra múlva kelni kellett.
2: Egy ilyen folyékony téli kabátot kellett.
3: Azt bevette előtte, az a baj, azokat bevette, csak
2: az érdekel engem, hogy ilyenkor például a túlélési készség, hogy hogyan működik, hogy nem próbáltad bekenni magad disznózsírra, hogy valami, ami ott lett a grillnek az alján, tudod, én hiszem, hogy...
1: Mindent körbenézek, hogy mi az, ami magamra húzható, de csak fürdőnadrágok, meg bukósisakok voltak, mondom, ezzel nem tudok betakarózni,
2: hát
1: mondom, akkor jött a vizes törölköző.
3: Sokat segít.
1: Aztán beverekedtem magam a házba.
2: Elpusztál volna csak a Balaton szélég, ott ugye az iszap, azon az megrakod magad, mert az már jó meleg ilyenkor, és akkor, na, most még szép is lennél.
1: Igen, egy jó fürdő, igen.
3: És az viszont egy óra alatt keményre száradt volna, és ott fekszik, érted?
2: Az csodálatos, az mindig múmiázva. Csodálatos.
1: Ez milyen nyomorúságos, hogy hajnali 4-kor elindult fürdeni, és belefulladt a Balatonba. Az milyen hülye halál. Egyik halál se jó, az nem? Szépen. Hogy így érne véget. Egy nagyon szép élet. 4-kor megvilágosodott fürdeni, indult, egy nádasban találták meg két nap.

0: A hideg. Na ez volt. Talán oldalra fordulok, majd nem fázom annyira.
1: Ezeken
0: nem jó megoldások ilyenkor.
2: Belső szervekre kell feküdni, akkor hasra kell feküdni, és behúzni magad alá, a kezedet meg a lábadat.
0: Igen, ez volt. Így, magzatpóz.
2: Igen, és a macska, tudod, amikor ilyen veknire fekszi magát, úgy kell mindent magad alá tenni.
0: Igen, de aztán hál' Isten bejutottam, azért az ott úgy jól tud esni. Na
2: az
0: mindegy,
2: az a legjobb, volt. A lefolyás a legjobb, hogy délutánra nagyon bűntudatod lesz minden miatt. Arra is, ami miatt nem, tehát minden miatt, ami történik, tudod, hogy így.
1: Nem kellett volna ennyit. Ugye így kezdődik a bűntudat.
2: Igen, mert olyan furcsán érzem magam, nem szoktam magam így érezni. Mi lehet az oka?
0: Nincs bűntudat, már nem szabad bűntudatot csinálni.
2: Nincs
0: magadnak.
2: Más bűntudatod?
0: Vagy azt kell csinálni, hogy akkor időbe lefekszel, de jól érzed magad, és másnap még beválasz egy bűntudatot, nem szabad. Elindul, de azt mondod, nem, akkor már nincs bűntudat. Ha ez így történt, akkor...
1: Ilyenkor
0: már nem büntetem magam, hogy most másnap igen, fáradtabb vagyok, lehet, hogy ez is kimarad, de nincs bűntudat.
2: De nem amiatt van bűntudat, hogy itt áll. Igen. Azért a bűntudatod, amit csináltál, meg amit mondtál nektek, nem csinál, hogy túlbeszéled magad, hogy itt áll valamennyit, és akkor így elengeded magad, és amiatt van, hogy így nagyon elengedted magad.
1: Akkor nem itt áll eleget, mert emlékszel arra, hogy mit mondtál.
2: Azt mondod?
1: Igen, azt mondod, ez a
2: rosszkor szálltam ki.
1: Hogy amikor érzed, hogy itt már lehet, hogy ezt nem kéne, akkor még italok, és nem emlékszel semmire.
2: Én onnan tudom, hogy mekkora volt az este, hogy hány nem fogadott híváson van reggel. Azt lett. Akkor megjövett ki, jaj.
0: Neki is mondtam valamit.
2: Az szinteség órája.
0: Igen. Ja, hát olyan azért az úgy megtud ilyenkor egy kicsit.
2: Hozzám vezekelni, a falfestés projektet úgy kezdtük el, hogy falanként haladunk, hogy a gyerek megtanuljon festeni, mire a nagyobb tétű dolgokat fogjuk festeni.
1: Addig szépen menjen.
2: Igen. És az van, hogy a gyereknek hasonló figyelem igénye, vagy hát a figyelem képessége a Balázséval vetekszik, ugye? Tehát, hogy kb. Ugyanazt tudják, hogy így Igen, persze.
1: Hogyne,
2: igen. Úgyhogy most az van, hogy kíváncsiak hány falig fogunk eljutni, miközben félbe hagyjuk az egészet. Tehát, hogy az szinte biztos.
1: Most mennyinél vagytok? Egyet már elkezdtek? Kettő kész van.
2: Két fal.
1: Nem rossz, hát lehet
2: fal,
1: még abból valami. 14
2: már. Maximum.
1: Ez azért jó, mert ha utána kihívsz egy festőt, ő csak drágábbé fogja elvállalni, hiszen már hármat összemázoltatok.
2: De miért várja el drágábbé?
1: Hát mert azt is újra kell festeni.
2: Még maszkolószalagot is használtam.
1: Nézd már, milyen profi, maszkoló szalag.
2: Elmentem tegnap egy ilyen üzletházba, és ebből lehetne egy versenyt csinálni, hogy bemész egy ilyen aktikerbe, és vagy valahova, és hogy hogyan tudnak téged úgy ignorálni, hogy csak ketten vagytok a szinten. Nem? Tehát, hogy a Pali, érted, ott állunk, egy sor festék között, ott állunk, ő meg én, elnézést, ne haragudjon, elnézést, és mintha köztünk lenne egy ilyen energiafal, egy ilyen, és így megy el, mintha nem hallotta volna, hogy hozzászólok, tudod. És ugye ezt háromszor megcsinálod, és mondom, jó, tudod mit? Akkor egyedül fog bevásárolni, testvérem. Egyedül fog bevásárolni. Te meg szégyelheted magad. De hogy
0: de akkor hallja, és nem fordul oda, vagy már kiszűri, és nem láthatatlanná válik, és nem hallja. Mert tényleg van egy-két ilyen eladó.
1: Mert nem, nem az ő feladata.
0: De igen, tényleg. De ott hagy, és direkt hagyott egy kicsit.
2: Igen, de ráadásul ugye úgy vannak el azt, hogy minden szakterülete legyen egy ember,
0: igen.
2: Ő, tehát az, hogy ő tudjon téged ignorálni, ez egy nagy dolog. Utána visszajött egy ilyen, ami felemeli őket, mi annak a neve? Egy
1: targonca.
2: Egy targoncával, és felemelte magát pont 4 méterre, hogy ne tudja szintén meghallani.
1: Integeté alulról. Jaló!
2: Nem, azon gondolkodtam, hogy megnyom ezt a gombot, vagy elfordítom a kulcsot benne, akkor mi fog történni?
1: Pont lehet, hogy ő csak egy ilyen pakolócsávó volt.
2: Nem pakolócsávó. Rá volt írva a pólóra, hogy szívesen segítek.
0: De nem lehet, hogy csak mörcsös pólóban volt.
1: Mit hazudsz?
0: De nem lehet,
1: hogy igen. Legalább nem hazudj azzal a kurva
0: pólóban. Nem lehet, hogy idősebb otthonából jött.
2: Vagy...
0: Nem, csak a pólóban járnékba kaptam. Én is egy vásárló vagyok.
2: És van ilyen kis nadrágjuk is ilyen, hogy ők ilyen munkás nadrágban vannak, és szívesen segítenek. Na mindegy, úgyhogy nem ezen kívül rajta kívül pedig 9 darab diákmunkás lézengett a helyszínen, akiknek látszott, hogy egyetlen feladata van, hogy ma semmit ne csináljanak. Nagyon aranyosak voltak. Amúgy és meg a járásuk is ilyen vicces járásuk volt, mert ott belefért még az energiájukba, hogy még így... hogy ilyen rajzfilm karakterek maradjanak.
0: És végül nem jött akkor, tehát nem segített.
2: Nem, persze nem segített.
0: Persze, hogy nem.
2: Mindegy, de majd visszamegyek és újra próbálkozom.
1: Nem, hogy menjél vissza, és mondd meg, hogy most már nem kell lesz. Megoldottam magam.
2: Igen, de egy nem vettem.
0: Ma menj oda és olvasd be neki ma.
2: Nem vettem glettet. És azt akartam megkérdezni, hogy van-e olyan glett, amely be van keverve? Vagy nekem kell
1: mindenképp... Amit csak föl kell vinni.
2: Igen.
1: Van.
2: Van kézgrátnak. Van. Akkor te vagy az én emberem, Feri. Akkor te gyere
1: velem. Elárultam magam. Na, kéne még.
2: Szívesen segítesz, Feri?
1: Nagyon. Meg is csináljuk.
2: Na, mert hogy én is arra gondolom, hogy ez milyen jó ötlet, hogy lehetne ilyen szendvicsgrátan, csak így kinyitod, és akkor cső.
1: És csak kenyed.
2: Igen, de akkor van.
1: Van.
2: Na,
0: azt hiszem, az egyik nagy áruház, most nem akarom bántani őket, tényleg ilyen. Megvan a szemkontaktus egy eladóval, elindulsz felé a kérdéseddel, és menekül előled.
2: Ugye?
0: És soha

0: Nem vagy annyira elveszett, mint amikor ott állsz, és nem szól hozzád senki. És meg kell találnod a hosszabbítót jobbra, alul a harmadik sorba, amihez van egy égő. És ott állsz, és nincs piros polós. És nem jön oda, és elkerül.
1: És sose jobban meg is el, mint egy szexuális ajánlatot utasítanának vissza. Jobb? Mert hogy a legnagyobb ártatlansággal állok ott, a pénztárcámmal itt akarom hagyni nálatok az összes pénzemet.
0: Csak segítsetek.
1: Csak mondd meg, hogy melyiket vegyem lapolcra.
2: Most menjél vissza ma, és kezdj el üvöltözni a sorok között. Segítség!
1: Nem, de volt egy fasz, aki nálam is nyomorultabb volt, ő azt csinálta, hogy kereste, tudjátok, a legrövidebb sort a fizetésnél. És akkor ugye az vagy, mindig felméret, hogy menjen az előzőnek a kocsijába, és hát ez sok, ez béna, az izé, és előlem kijött, átment a másikhoz, az bezárták előtte, és mire visszat, már csak mögém tudott beállni, és én magam elé engedhettem volna, de úgy voltam vele, hogy engem is megbántottak.
0: Ezért nem is sem volt.
1: Úgyhogy ez most én is megbántalak téged. Nagyon-nagyon-nagyon igénybevevős ez a dolog.
0: Mi történik, hogy 6 óra 32 perckor még tudunk mikrofonba beszélni? Két dolgot jelentett, Jül meghalt. Kirúgtak minket, és már nem vagyunk adásban, csak nem merték megmondani. Elfogyott a szponzor, vagy nem tudjuk, de már lekapcsolták az egész frekvenciát, és már minket is lapátra tettek.
1: Melyik a legjobb szenárió?
3: Halló! Írjatok, halljátok?
0: Adásban vagyunk még? Valamit csináljatok? Ez tud létezni? Melyik a legjobb szenárió? Szerintem az lenne a legjobb, hogy már kirúgtak, de nem merik megmondani. De már le vagyunk kapcsolva, de mi mind még egy hónapja bejárunk.
2: És még utalnak hosszú ideig.
1: Megmagyarázni, hogy hova lett a kulcsom különben, ezt megmagyarázná. Mert akkor ez már a része ennek a eliminációs folyamatnak.
0: Igen. De gyerekek, Zsül ébren van, úgyhogy jó, hát akkor eddig tudtunk menni. Elmegyünk, jelentkezzetek játékra, meg mindenfélére.
1: Ez amikor azt mondod, hogy jelentkezzetek, mindig olyan, mintha egy űrállomáson lennék, így hárman, és akkor így...
0: Akkor írjatok, vagy aludjatok, vagy csináljátok, amit akartok.
1: Jelentkezzetek.
0: Valaki jelentkezzen, jövünk mindjárt fél hét múlt, pontosan 3 perccel.
4: Senki ne pánikoljon! Pár perc szület, és Balázsik ismét visszatérnek!
5: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
6: 91.1 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: Nyíregyháza legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
1: Régészeti gasztronómiai fesztivált rendeznek a Skansenben, jubileumi megemlékezés Nagykállóban. Nem zárta a könnyű szezont az ifisták. Demeter Dia vagyok. Tűz fölött, föld alatt régészeti gasztronómia fesztivált rendeznek a Sóstói Múzeumfaluban július 25-én. A látogatók megismerhetik a régi italfogyasztási szokásokat, az evés pszichoarcheológiai vonatkozásait, a kenyér régészetét, az archeócukrászatot is. Többféle ételt lehet majd megkóstolni, például őskori gomolyát, vaskori ragút, római árpalevest vagy nomádlevest. Egész nap éjjelsz és viseled bemutatók, látványfőzés, népművészeti és kézműves bemutatók színesítik a programot, de lesz játékos régészeti foglalkozás, hadijátékok is. A részletes program a Skansen közösségi oldalán érhető el. Jubileumi megemlékezést tartanak a nagykállói Sánta Kálmán szakkórházban. Július 9-én Visánelek pszichiáter, neurológus főorvos, festőművész születésének 100. évfordulójára emlékeznek. Az eseményen Pollák Csaba, a kórházi igazgató köszönti a megjelenteket, akik ezt követően Visánelek életéről, művészetéről is megtudhatnak részleteket. A Radkó József könyvtárban emellett kiállítás is nyílik a szakember képző művészeti alkotásaiból. Bővebb információ a Szabolcs-Szatmár-Beregvár megyei oktató kórház közösségi oldalán. Nem zárt könnyű szezont az Aquaese ifjúsági csapata. A nyíregyházi vízilabdások teljesítményéről Hatvani Péter vízilabda szakedző beszélt rádiónknak.
2: A szezon első felében egész jó játékot produkáltunk, viszont már akkor rányomta a tanulás bélyegét a mérkőzésekre, hiszen kevesebbet voltak a játékosok edzésen a külön órák miatt. Végül ott az alapszakaszban sikerült egy 6. helyet elérnünk. Itt a vége fele, hogy közelett az érettségi, az edzés látogatás még jobban megcsappant, viszont az a tudás, amit ők az elmúlt 8 évben megtanultak, illetve végigcsináltak mérkőzésről mérkőzésre, az meglátszódott, és mindig szoros mérkőzéseket tudtunk játszani a 3.-4. Alutána kijöttek a fáradtságnak a jelei. Ennek ellenére én köszönöm az ifi játékosoknak az elmúlt évet, hiszen nagyon sokat dolgoztunk, és egymásért mentünk előre. Várjuk a következő évet, hogy minden szebb eredményeket érjünk el.
1: Ma többször megnövekszik, megvastagszik majd a gomoly felhőzet, és térségünkben is számítani kell csapadékra. Záporok, elszórtan kisebb zivatarok is kialakulhatnak. Élénk erős marad a nyugatias szélét, Nyíregyházán 26-29 fok között alakulnak a csúcsok. Holnap egy újabb hidegfront hatására ismét borultabb időre számíthatunk, kisebb esők, záporok is lehetnek. Szeles napra készülhetünk a legmelegebb órákban 26-28 fok körüli csúcsokkal.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: Minden hétköznap reggel 6-tól 10-ig a Rádió 1-en.
1: 3:07 lesz, 2 perc múlva. Jó reggelt kívánom mindenkinek, időjárást kért a Zsül.
2: Hát állítólag lesz ma.
1: Nagyon szépen köszönjük.
3: Az időjárás jelentés támogatója a szerelvénybolt.hu. Klímák, hőszivattyúk és bojlerek forgalmazója. A szerelvénybolt.hu.
2: Köszönjük, szerelvénybolt.
1: Köszönjük szépen. Eszerre nagyon szépen meg lehet csütörtökön vigyáznál a nagyanyámra a Sándor palota előtt. Mama vért ivott és pusztítani akar. Köszönöm előre is.
4: Ez a gyásznak hanyadik fázisa, amikor jön a gyilok.
2: Nincs vele sok baj. A mamával
4: egyébként.
1: Mama beindult. Mama beindult.
4: Nagyon értékelem. Látom, milyen jó paszban van a nagymamádom, hogyha még van benne ilyen harci kedv. Ez kell. Látjátok, nem mentünk a frontra. Mit csinálnak akkor?
2: Majd ő arcon,
4: csinálnak frontot, így van.
1: Igen. Nehéz időszakon vagyok. Túl hónapok után nem vettem jó ízűt, mint Meister Barkács áruházi vásárlásán. A szempillan spirált alig tudtam feltekerni, úgy rögtem. Nagyon köszönöm nektek.
4: Köszönjük szépen. Volt a léc, de köszönöm szépen. Szerintem nekem a kis
1: jutott. Ez jó volt.
4: Így van.
1: Jól van, gyerekek. Kivel játszik a játékosunk?
2: Akivel akar? Szerintem veled.
1: Nem. Ma játékszabadságon vagyok. Igen. A tengerpart, kávé, cigi, Balázsék, na hát ilyen egy tökéletes kedreggel, Szabika.
2: Milyen tengerpart? Hadd irigykedjünk.
1: Igen, azért az küld már elé, hogy milyen tengerparton vagy, vagy hol vagy. Legalább egy fotót Viberen, vagy valamit. Van-e időeltolódás? Süt-e a nap? Hol vagy?
4: Na ez az. Szerintem ez bármit jelenthet. Lehet, hogy csak egy plakát előtt fekszel.
1: Ezt így nem hiszük el. Nem lehet tudni. Ez így kevés nekünk, igen. Itt van a játékosunk. Halló, jó reggel, Norbi.
5: Jó reggel, sziasztok!
1: Hello,
4: Norbi! De vitaminos a hangod, Norbi, te jó ég!
5: Most keltem fel!
2: Képzeld, de milyen, ha már rendesen felébred.
1: Nagyon jó.
4: Felfoghatatlan. És kivel szeretné játszani, Norbi?
5: Rákóczi Ferivel szeretnék játszani.
4: Rákóczi Ferenc?
1: Jó, legyen! Hivatalosak.
2: Rákóczi Ferenc.
1: Nem tudtuk volna, de így most... Ja, hogy a Feri.
5: Hogy a Feri bácsi, ahogy hallom a szignálba. Feri bácsival.
1: Igen, mit kérdeztem?
4: Ferinek van titkos második neve?
1: Nincs,
2: én nem kaptam semmi? Többet. Nincs, semmi.
4: Ezt is sajnálták tőled.
2: De mert tudták, hogy ez elég.
4: Rákóczi Ferenc mellé nem dukál más.
2: Nagyanyám volt egyébként, aki verte az asztalt, anyukám egy más nevet választott volna. Mondta, hogy ez a gyerek már pedig Ferenc lesz.
4: Hány generáció? Ez így.
2: Egy se. Apám István volt.
4: Csak akartak már végre sikereset.
1: Szellemeskedtek itt, a történelemmel szellemeskedtek kicsit. Hát, nagyon tudod. Akkor Ferit választottad, Norbi, ez a lényeg.
5: Igen, Ferit választottam.
1: Jó, mivel foglalkozol? Mit csinálsz?
5: Megyek vízimentőzni hamarosan.
4: Úristen, figyelj már, nem a Balázs lakása környékén dolgozom, mert szüksége lenne rád.
2: Kéne menteni, igen, most.
1: Hol mentősködsz?
4: Én pluszbűzzak esténként.
1: Merre vagy, Norbi?
5: Csongrádon, a Köröstorokban vízimentőzök.
1: Ott még van víz.
2: Ott van, hát micsoda.
5: Nem sok van már sajnos, de...
1: Ott is. Igen, ott is kevés van?
5: Hát sajnos kevés van, igen, egyre kevesebb.
4: De bele lehet fulladni, ha úgy van.
5: Bele lehet, igen, veszélyes.
2: De amikor ilyen jó mentősök vannak, ők kiszednek.
4: Hát ez mindenféleképpen.
5: Próbálunk vigyázni mindenkire.
4: És ilyenkor amúgy hányan vagytok? Hányan figyeljtek a körös torkolatot?
5: Többen vagyunk, ketten vagyunk általában műszakba beosztva.
4: Csak azért, hogy egy cigizik a izé mögött, akkor tudjam, hogy a lángosos mögött akarsz igen.
1: Hát egyébként ez egy nehéz meló, mert hogy egy pillanatra nem figyelsz, baj van, mindig figyelned kell, de ki tud 10 órán keresztül mindig figyelni. De egyszer elnézel, egy perc alatt is történik
4: az
1: baj.
4: Az elméletem, hogy van egy gyerek, egy 4-5 éves, aki csak azt nézi, hogy te mikor figyelsz.
1: Igen.
4: És abban például nem figyelsz, ő rögtön építek egy vízivárat az aljára, de várjál csak.
1: Igen, kiszúrja, hogy mikor nem figyelsz, igen. Jó, na, akkor indítjuk a játékot, jó? Essetek egymásnak. Okay. Mehetünk, kész vagy?
5: Kész vagyok.
1: 3-2-1, tessék.
2: Motorcsónakod van-e?
5: Van motorcsónakom, szoktam is használni.
2: De volt már olyan ügyed, amikor ki kellett menteni valakit?
5: Volt már, de volt segítségem is. Ketten mentünk, és ketten egymásnak segítettünk.
2: Jó, az a kis piros műanyag bizbaszotok van, mint David Hasselhoffnak?
5: A piros mellényünk? Van.
2: Az a műanyag bója, amit a kezükbe fognak, és akkor azzal rohannak
5: be. Az is van, szoktam vinni magammal a kezembe.
2: Jó, és piros fürdőnadrágod is van.
5: Hát, piros van.
2: És használod?
5: Sárga
2: hivatalos?
5: piros nadrág, sárga póló. Sárga póló
2: van, jó láthatóság. És télen mi az Isten csinálsz?
5: Télen meg fiát ilyen dolgozok, ápoló vagyok.
1: Itt a vége.
2: Há, jó, de ügyes volt, jó volt.
4: Nagyon ügyes voltál. Mondjuk van rutinod a pszichiátriáról.
1: Igen.
2: Jó, hogy kell rüggetni.
1: Hosszat, de jó volt.
2: Norbi, jó volt.
5: Köszönöm szépen.
1: Jó volt, Norbi.
4: Norbi, figyelj már, és a pszichiátrián van már ez az orsprézeket, a minos?
5: Nincsen még.
4: Látod, ezt kéne behoznunk, Balázs.
1: Ez jó biznisz lenne. Van ilyen, nem is tudtam, van ilyen, hogy orsprébe adják.
4: Igen, és akkor nem kellett tíz, hanem csak...
1: Ja, csak fújsz egy kettőt. Jöjjön ide, látom, el van dúlva az óra. Egy kis kapit,
4: egy orsprébe. Egy kicsit elszomorodott.
1: Igen.
5: Azt szerettem volna még mondani, hogy nagyon jó videókat, képeket rakott föl Feri az Instára, meg a történetben megnéztem. Nagyon, nagyon szép helyen jártatok.
2: Ja, a kis motoros túráról? Igen, igyekeztünk.
5: Nagyon profi.
2: Motorozol te is?
5: Nem motorozol, csak láttam, hogy...
2: De a motoros csónakkal.
1: Na jó, igen, tényleg.
2: Van egy külön ajándékodám.
1: Mutatjuk, várjál, Normi. Ezt hallgass meg, van egy ilyenet, figyelj.
3: Gratulálunk! Nyereményed egy 30 000 forint értékű vásárlási utalvány a Burger King jóvoltából.
1: Na!
5: Nagyon szépen köszönöm! Örülök neki! Köszönöm szépen!
1: Küldjük akkor, jó?
5: Jó!
1: Oké, ciao, hello!
5: Sziasztok, hello!
1: Hogy felderült a hangja még jobban, amikor meghallott a Burger King utalványt, nem? Azt még jobb kedület.
2: Hát fia, azt gondolom, hogy egyik szakmája se egy ilyen nagyon jó fizető szakma. Tehát nem. A pszichiátrián szakápolónak lenni se erős, meg gondolom, hogy így ilyen vízimentőket se fizetik túl.
4: Szerintek a pszichiátrián idegesek lesznek, a hallják, hogy csámcsok éjszaka? Egy ilyen vapörön. Kihúz a gyufát! Amúgy ez igen, ez egy nagyon nagy hivatástudat a részéről.
2: Nagyon kemény.
1: Igen, de mind a kettő ilyen szép szolgálat, nem? Tehát, hogy így, ez mind a kettő kemény. Kemény, mert tök nagy felelősség, igen. Jól van, olyan hangos volt a háttérzén, hogy játékfejét nem hallottam, igen? Túl volt, tol van? Majd akkor vigyázunk.
4: És szerettétek, hogy Zsül máshogy néz ki?
1: Hát én megmondom őszintén, nem.
2: Nem.
1: De talán szerintem... azért van, mert most először nézek Zsűre ma reggel.
2: De mi
4: Hogy ez most mi?
2: Hát gyűlő, nyaralásra gyűlt.
4: Csajozol, Zsű, mi történik?
1: Igen. Valami megváltozott, igen. Nem, én a nyaralásat láttam, ami képet, ahol nagyon hidegbe voltál. Azt tudtam, és az úgy meglepődtem, hogy ő megint hol van, hogy hideg van, és mindenki küldött valamilyen képet, és hogy te mit csinálsz? Három Zsű fokban valahol. Zsű Mordorban
4: volt.
1: Tátrában voltál. Tátrában
2: botladozott a kövek között, majd megfagyott érte. Mindenki máshogy arra a gyerekeknek.
1: Megint hidegben valahol botladozik valami köveknél. Ez látszott a
2: fotón. Egyébként én ezzel most elkezdtem elgondolkodni, amit te mondtál, hogy nyáron minek megyünk melegbe, hiszen itt is meleg van. Hogy ha már mész, akkor tényleg nem rossz ez a hegyek egyébként.
4: Én el akarnék menni amúgy ilyen rendes, ilyen nagy ilyen jég szigetek közé, tudod, ahol így lehet menni ilyen beöltözve. Hogy így nagyon fázál, ahol befagy az orjuk, hogy nyáron. Az milyen király.
2: Szerintem a Lacinak szólj őszívesen, meg ilyen.
4: Soha nem bátranám Lászlót még a gondolatban.
1: Rendelkezünk előreflexióval és önismerettel. Tehát azért én látlak téged, hogy egy hatalmas alpillacsizmában, hatalmas kabátban Laci mellett, ez milyen jó, oda arra, még arra a jéghágóra másszunk föl egy kicsit. Nagyon mentek ott, Laci baktat utána.
4: Nem, mindig egy jégtörő hajónak az orrába fogok állni, a zsebeim tele lesznek majd Szardiniákkal, és majd csak Gyere! És a különböző testalkatú ilyen jeges vizek lakóit fogom vetetni.
2: El tudnak képzelni így, hogy ezt mennyire szeretnéd.
4: Én nem bírom a hideget, sokkal jobban, mint az átlag, ugye? És ennél fogva én nem aggódnék emiatt, hogy rosszul érzem.
2: Hát nem tudom azért.
4: Mi? Azért
2: egy jégtáblán mászkálni...
1: Én valahogy én se így ismertelek meg, hogy ott expedicionálod magad egy jégtáblán egy csákóval. Laci meg azt mondja, inkább erre menjünk.
2: Nézd, jeges medvéd, gyere!
1: Mit csinálunk itt? Menjünk már innen, megfagyok.
4: Én azt nézem, azt látnám, hogy a Laci próbálja meggyűjteni a cigijét. Tudod, egy ilyen jeges fuvallatban, tudod, egy
1: ilyen... Igen, közös hóangyal csinált.
4: Ez így nagyon helyes, nagyon helyes.
1: Igen. Ez volt ez a márka, hogy Alpina, vagy ezt most halucinálom? Volt ilyen csizma, nem?
2: Van, ez a mai napig is van.
1: Ez egy létező márka volt.
2: Ez volt az, aki nagyon menő gyerek volt, hogy a kivehető béléses.
1: A kivehető béléses volt.
2: És akkor külön kivetted a bélést, föltetted a radiátorra
1: megszállt. Igen.
2: És reggel annál nagyobb boldogság, hogy a meleg csizmába dugod be a lábad.
4: Figyelj,
2: vízálló volt, nem ázott át a hóban.
1: Hát láttad más gyerek lábán. Hát igen,
2: igen, tehát, hogy nem jutott, de mi izével újság
1: szandába mentünk decemberbe, és érted. És irigykedtél a pislike csizmájára. Te meg még akkor is szandába voltál.
4: Tedd a szívedre a kezed, Feri, hogy egy kicsit hanyarítasz. Nem úgy nézek ki, mint egy eszkimó?
2: De.
4: Ugye?
2: De,
4: ugye?
2: De, igen.
4: Ezt tudjátok, hogy az eszkimók ugye úgy puszilkodnak, hogy összedörzsolják az
2: orrukat.
4: És ez mennyire gusztustalan, hogy ezek állna a taknyosak is van.
2: És azt te tudod, hogyha egy eszkimó családhoz vendég érkezik férfi, akkor a férj az felajánlja a feleségét?
4: Ez nálunk is így van. De. Csak nagyon kevesebb elég elfogadni.
1: És azt mondod, hogy 16 éve nem fürödtek, és egy fókabőrbe vannak becsomagolva, és 30 éve nem látod vizet a testük? És ha nem élsz a lehetőséggel, akkor az urad nagyon megsértődik, hogy megbántottad az eszkimó családot?
4: Amúgy kíváncsi lennék, hogy amúgy milyen a flórájuk, mert amúgy szóval lehet, hogy nincsenek semmi baja. Nem?
1: Én szerintem egy idő után hozzászoksz, hogy a hajad is, ha nem mosod, nem berasztásodik, de egy idő után öntisztul. Tehát, hogy egy ilyen eszkimónint kicsomagolni a bőrből azért nem lehet könyv, de valószínűleg ők őket bennél megoldják.
4: Ki van ezt találva? Az biztos, hogy nem borotválkoznak, vagy ilyesmit. Nem, tehát, azt lehet képzelni, hogy ez nincsen.
1: Igen.
4: De például volt ilyen kísérlet az egyetemen, hogy az a nyúlnak, hogyha ilyen hideg helyen tartották, és egy részén leborotválták a szőrt, oda más színű szőr nőtt vissza, tehát mondjuk fekete, hogy jobban tudja gyűjteni a napot, mert ott fázott azon a részen. Tehát az emberek is tudják ezt, tudod, hogy csinálsz magadnak egy bikini gyantát eszkimóként,
2: és egy
4: ilyen fókabunda, egy ilyen zsírrétege.
1: Ez azt jelenti, hogy kopaszra borotválom a fejem, akkor vörös hajam lenne.
4: Nem, ennek semmi közel kettő egymáshoz, de köszönjük, hogy hozzászóltál. Ez jó ötlet.
1: Ez jó, akkor kipróbálok.
2: Kopaszkodik szegény, adjad már.
1: Mit csináltál? Esztert, hogy hallottam félfüllel, csak valamit, mert nem tetsz. Valami nem állt össze, levágottam a hajam kopaszra, és várom, hogy vörös színű hajam legyen.
4: Én azt várom, hogy legyen rasztád amúgy.
1: Hát lassan ott tartok.
4: De én azt nagyon szeretném, áll nagyon egy ilyen füligérő rasztá, tudod? Mint régen volt így ezeknek az ilyen
2: fúlióknak.
1: De most a motoros túrán elsütöttem a Hogyan legyek minden fotón teljesen előnytelen című kísérletemet, amit csak saját magam követtem, és saját magam szórakoztatására néztem, és mindig megnéztem magam, és mondtam, hogy aha, hát szép volt, Bali. Hogyan legyél mindig szar, hogyan nézzél ki mindig nagyon szarul egy képen, ezt a túrán sikerült úgy hoznom, hogy 8 fotóból 7-re lütyőnek nézek ki.
2: Úgy.
1: 3-kor teljesen bolondnak, tehát hogy lehet, hogy itt lenne az ideje, hogy kopaszra vágassam majom.
4: Szóval itt az ideje. Írják a hallgatók, hogy ráadásul az eszkimók torok énekelnek.
1: Igen.
2: Ú, te nem ismered az eszkimó torok éneket.
4: De nem tudtok erről?
1: Nem hallottál?
4: Nem, én iratkoztam fel.
1: Adjál egy másodpercet.
4: Köszönöm. Tudtam, hogy megvolt a
2: hívózó. Csak közben, amíg keresi, addig megmutatom neked azt
4: de
2: a képet.
4: De fejtelen tudsz torokénekelni?
2: Dehogy nem. Mi mindketten jó torokénekesek vagyunk, amit a Duna torkolatánál készítettünk, tehát mindenki boldogan mosolyog, ott van Sebestyén Balázs.
4: Mondom,
1: a túra, hogyan legyek teljesen mindenképpen nagyon előnytelen. Egy idő után már sportot üztem belőle, és direkt hülye fejet vágtam, sikerült. Tehát, hogy azt gondolom, hogy hoztam.
4: Légy szíves, ne csapongjunk a torokének témában.
1: Nem, több fiótól haladunk.
2: Ezt kezdtük el előbb, te jöttél be a torokénekkel. Most jön a torokének.
4: Igen.
1: Jó.
2: Tessék.
1: A reakcióidem egy kicsit lassabb, de mindjárt megtalálom. Jó?
4: Vicces Feri, addig hangoljál be. Skála?
1: Adjál még egy kis időt.
4: Ne haragudj, de ebben nincs benne semmi torok. Ez
1: na tessék.
2: Dehogy ne, figyelj.
1: Mutatom neked. Jó?
4: Megint az előzményeidből mutogatsz? Hát nem hiszem el.
1: Mutatom.
4: De ez most egy duett?
1: Itt azt mondja, hogy fáradj be a kunyhomban.
4: Ez nekem egy himnusznak a műsor. Ez az.
2: Ez az.
4: De ez konkrétan az eszkimó.
1: Ez eszkimó ének.
4: Azért nehéz napot felnőni.
1: Érted, hogy
2: ez egy gyerekdal.
4: Gondolj bele, anyád oda bele főzi a krumplis tésztát, és nem mersz bevetni, mert nem tudod, hogy mit jelent a dal. Azt mondja, hogy ez is komolyan.
1: Ez full.
4: Olvasottak ezt a sámánőt, aki volt NK-s, ő is ilyen torok énekő specialista.
1: Full. Na hát ez tudtuk.
4: Milyen lett ott egy ilyen egy évnyitó?
1: Na, gyerekek.
4: Ami tetszik, hogy a nő diktál, és a férfi követte.
1: Igen, ez autentikus ének eszkimőnek. Jövünk mindjárt 3 percben, 7 óra, itt vagyunk mindjárt a hírek után.
0: Magyarország leghallgatottabb reggeli műsora, Balázsék, hamarosan folytatódik.
3: Balázsék műsorának támogatója a Ballantine Sunshine. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 2026

Rádió 1 bemutatja. Augusztus 8-án az Óbudai Sziget nagy réten a lemezjátszóknál DJ Oti alias Sebestyén Balázs. Budapest legőrültebb partija a Rádió 1-jel, ahol Magyarország legnépszerűbb rádiós műsorvezetője teljes teltház előtt őríti meg a 90-es és 2000-es évek iránt rajongók közönségét.

14 órán keresztül 30 fellépő. Ez a DJ Oti Show az Óbudai sziget nagy réten. Már minden jegy elkelt, de a rádió egy hallgatói kapnak még egy utolsó esélyt.

0: Kövestén Balázs eddigi legnagyobb partiát.
1: Nincs több esély. DJ Otihoz az út már csak a Rádió Egyen keresztül vezet. Willkommen in Ungarn. Ja, bitte.
2: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
3: Szerettünk volna szerények lenni. De ha te vagy Amerika legikonikusabb márkája, és még az áraidat is lejjebb viszed, nem lehetsz az. A Ford Puma igazi közönségkedvenc. 1 millió eladott példány, és most 6.990.000 forinttól a tiéd. És a Ford Kuga? 8.990.000 forinttól indul, és kérheted hibrid hajtással is, akár 0%-os finanszírozással. A finanszírozás feltételekhez kötött. Részletek Ford.hu.
4: Lapozz rá a nyárra! Blik, most minden nap extra tartalommal. Rejtvények, programajánlók, könnyed olvasni valók. Oldalak, amik napsütésben is látszanak. Keresd a Blikket az újságárusoknál.
5: Na figyelj! Az előző készlet? Elvitték. Most te jössz! Nissan Qashqai már 8.900.000 forinttól. Ne nézd! Vidd! Részletek a nissaneve.hu oldalon és a Nissan márka kereskedésekben. 8.900.000.
6: Újra bónusz hetek a DM-ben. Készüljön a nagy bevásárlásra és többszörözze meg pontjait. Aktiválja a bónusz hetek e-kupont a DM abban 2026. július 1-e és 31-e között, és extra pontokat adunk a vásárlás összegére. DM, itt vagyok önmagam, itt vásárolok.
7: Nem tudom, mi történik. Mindenhol Cherry Tigo 7 öntöltő hibridet látok. A szomszédnál, a parkolóban. Tényleg mindenkinek van, csak nekem nincs. Cherry Tigo 7 öntöltő hibrid modellek már 9.490.000 forinttól. Részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
8: Utaz biztonságban a Kolonét biztosítóval. Közd meg Atlasz utas biztosításod a kolonét.hu-n, és legyen tiéd a több mint 800.000 forint összértékű ajándékaink egyike. Atlasz utas biztosítás. 30 éve az utazókért.
9: Szívem, elfogyott a mosogatószer.
10: Rendelek.
9: És a mosókapszula is.
10: Rendelek.
9: A WC-papír is az utolsó hurigámban.
10: Sejtettem, azt is rendelek.
9: És mikor lesz itt?
10: Hamar, ha a Sopériáról rendelek. A szállítás ingyenes, az árakkal is meg leszel elégedve.
9: Akkor én meg figyelem a készletet.
10: Persze, ahogy eddig is.
11: Sopéria. Háztartás, babaápolás kényelmesen, online. Gyors rendelés, szuper árak, ajándék lehetőségek.
7: Neked mi a 8? Nekem a Cherry Tigo 8 szuperluxus felszereltséggel, 5 vagy 7 üléses változatban, 7 év vagy 150.000 kilométer garanciával, 11.400.000 forinttól, pompás finanszírozással. Neked ez 8? További részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
2: Reklámot hallottak.
1: 91.1 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: Nyíregyháza legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
1: Elindultak az Erzsébet táborok, ismét lesz baba bőrze. Már tart az átigazolási szezon. Köszöntöm Önöket, Demeter Dia vagyok. 40 000 gyermek vesz részt a nyári Erzsébet táborokban. Őket változatos programok várják a turnusokban. A cél, hogy minél többen jussanak biztonságos, élménydús kikapcsolódáshoz, kedvezményesen vagy ingyenesen, mondta rádiónknak Darabánt Judit sajtófőnök.
2: Koncertek, hagyományőrző foglalkozások, ügyességi játékok, zenei és táncfoglalkozások, sportolási lehetőség, kalandpark, sétahajózás, sárkányhajózás is megtalálható, de a gyerekek a digitális kompetenciafejlesztő programok által is tudást, többlet, ismeretet sajátíthatnak el. Kiemelten fontos a biztonság, 24 órás gyermekorvosi ügyelet áll rendelkezésre, a balatoni táborokban pedig az országos mentőszolgálat is folyamatosan jelen van, és ne feledkezzünk meg a partról, a strandidőben vízimentők vigyáznak a táborozókra.
1: Szabolcs-Szentmárberekből tavaly 46 településre mindegy 2000 diák nyaralhatott a zánkai táborban, és majdnem 200 tanuló a Fonyódligeti Erzsébet tábor. Ismét baba bőrzét szervez a nyírvévi a búzatéri piacon. A nyíregyházi város üzemeltető közölte, július 26-án várják az érdeklődőket, akik kinőtt ruhák, régi gyerekjátékok közül válogathatnak. A belépés ingyenes. Futócipőt húztak az orvosok. A Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyei oktató kórház 3 csapata is teljesítette az ultra tisztató versenyt. A 130 kilométeres távot a sebészeti, az anesteziológia és intenzív terápiás osztály és a jogi osztály csapatai teljesítették. A résztvevők listája elérhető a kórház közösségi oldalán. Július 1-én rajtolt a nyári átigazolási időszak az amatőr labdarúgók részére. A felnőtt játékosok július 20-án éjfélig igazolhatnak át szabadon, utána augusztus 31-ig már csak az átadó klub engedélyével válthatnak. Érje a közösségi oldalán az MLS Szabolcs-Szatmár-Bereg területi igazgatósága. Utánpótláskorú játékosok átigazolásánál kötelező a működési költségtérítés. Felhívják a figyelmet, hogy minden új igazolás, átigazolás, versenyengedélykérés és regisztrációs kártyakérés az IFA rendszeren keresztül történik. Ma többször megnövekszik, megvastagszik majd a gomoly felhőzet, és térségünkben is számítani kell csapadékra. Záporok, elszórtan kisebb zivatarok is kialakulhatnak. Élénk erős marad a nyugatias szélét, Nyíregyházán 26-29 fok között alakulnak a csúcsok. Holnap egy újabb hidegfront hatására ismét borultabb időre számíthatunk, kisebb esők, záporok is lehetnek. Szeles napra készülhetünk a legmelegebb órákban 26-28 fok körüli csúcsokkal.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Balázsék műsorának támogatója a Ballantine's Wild.

0: Hölgyeim, egyenesen a budapesti stúdióból, a Rádió egy összes frekvenciáján élőben az ország kedvenc családja, Balázsék! Itt vannak a négybetűs családtagok, Viki, Laci, Anna, Juli, Zsül, Feri, Eszti! Na, melyik lesz a kakukk tojás? Hát persze, hogy a 106 betűből álló Sebestyén BBB! Balá-la-la-la-la! Folytatódik az utánozhatatlan, az egyetlen, az igazi reggeli műsor, Balázsék!
1: 3:48 lesz pontosan. Egy perc múlva jó reggelt kívánunk mindenkinek. Mérényletet követtünk el ellened, mert lehalkítottuk a fülesedet.
2: Olyan?
1: Rájöttünk már, hogy olyan hangos a füleset, hogy én levettem az adás hangot, hogy ne halljuk a híreket, meg a promót, levettem, de valahonnan még üvöltött, és kiderült, hogy a te fülesedből jön, ezért... Ezért lehalkítottunk, ezért nem hallottad most az adást.
2: Semmi, meghaltunk, kész, vége.
1: Ilyen kis csinyeket csinálunk, hogy amíg te dohányzol, addig lehalkítjuk a fülesedet, igen. Ez új zene volt, de rég hallottuk, Szabika küldte nekünk.
3: Nem érzitek azt, hogy ennek a zenének tudod, így jót tenne egy új hangszerelés, hogy egy torokének.
2: Egy torokének földolgozás.
3: Amúgy például tud torokénekelni? Nem török, torok.
1: Torokénekelni? Hát igen. Egyébként adnám a dalt, ha énekelne valami torokhangom. Ezt már százszor meghallgattuk az abrakadabrát.
2: Hogy van az abrakadabrak a torokénekbe?
1: Jó. Akkor féltől meghirdetjük a torok énekelve kell előadnod egy dalt, ha kitaláljuk, kapsz egy ajándékcsomagot című játékot. Jó, így szól a történet.
3: Köszönöm,
1: ez, de dalt kell belőle csinálni. Jó?
2: Jó, jó. De lehet bármilyen dalt.
1: Nekem föl kell ismerni. De várj, ez egy lehetséges kihívás? Tehát ezt meg lehet csinálni, hogy torok énekelve.
3: De ez két emberes, de legyen egy emberes, akkor legyen az, hogy ez is oké, meg az is oké, amikor van a sima, tudjátok, amit a mongolok csinálnak, az van az a torok ének, az a...
2: De abban nem tudsz belerejteni dalt.
3: Hát de miért nem?
2: Na, akkor azt mondja csak azt, hogy...
1: Nem tudod.
2: Tavaszi szél vizet áraszt.
1: Torok énekelve, eszkimó énekkel. Jó, adom alá azért a segítséget. Jó, oké. Ez tényleg az.
3: Ezt rásolítanatlan.
1: De miért ebben meg tudod csinálni, hogy belerejtesz egy dalt?
2: Persze, hát itt énekel dallamot, amikor magasat hoz, az az alap, csak a... De hogy egy dallamot azért rá tudsz, csak ugyanígy kell.
1: Ugyanígy kell megcsinálni.
2: Ugyanígy kell, igen.
3: Olyan boldog vagyok, hogy a gyerekek már szabadságon vannak.
1: Gyerekek, az elemában most nem érnek rá velünk foglalkozni, úgyhogy higgyétek el, ez egy szabad világ lesz, most gyorsan használjuk ezt, amit akarunk. Ez lehet, hogy holnap már nem így van, csak
3: úgy
1: mondom.
3: Úgy kézzel az hát most, hogy így az ablakon ereszkednek le ilyen kötélek hátsó gondol. miközben hallgatják a rádiót max hangerőt.
1: Igen, de lehet, hogy ott is csak egy ember volt, aki ránk volt állva, de most ott lecserik a komplet elemát, akkor most egy szabad világ van.
3: Mi mit csinál nem? Például? Például
1: hallgat bennünket, monitorozza az adásunkat.
3: Az a kérdésem, hogy az ember, aki ránk van hallgat, hogy ő amúgy egy törzs hallgatónak mondhatod? Tehát,
2: szerintem akkor igen, hát csinálni... minden nap hallgat bennünket.
3: Ez azért csinálja, mert szereti a műsort, vagy megszerette a műsort, vagy nem szereti a műsort, és úgy hallgatja? Mert akkor neki a büntetése benne van gyakorlatilag ebben az
2: egész. Ha nem szereti, és bennünket kell hallgatnia. Igen. De lehet, hogy az van, ő csak várta a följelentést, mert ugye mindig van egy-egy témával kapcsolatos, és csak azt hallgatta újra.
1: Többféleképpen zajlik, tehát vagy egy hallgató, aki hallgat bennünket, felnyom az NMA-nál, uh-huh. Ez a hivatalos verzió, uh-huh. És akkor ők kivizsgálják azt a hanganyagot. Lehet, ez a hivatalos, de ezt senki nem viszi el.
3: Jó,
1: a másik, hogy kimarad, vagy nagyon sokszor meg kell bennünket büntetni, mert valakinek bökjük a csőrét, ezért nagyon sokszor megbüntetnek. Inkább eddig ez a verzió volt.
3: Szeretném
1: de adjuk
3: kérni
1: a hivatalost.
3: Az NMHH-nak dolgozó törzs hallgatót, hogy torokhangon hívjon fel bennünket, és mondja el az érveit. Bármi megfele.
1: Igen, hogy miért nyomja fel az adást?
3: Igen.
1: Ugye mindig az van, hogy bejelentés alapján. Na most de, nincs ez a mennyiségű bejelentést?
2: Láttál ilyen bejelentést?
1: Nem, soha nem látsz bejelentést. Tehát valójában nincs bejelentés. Tehát ez igen. Én vagyok a tégla, Kazi küldte nekünk. Ő a tégla. Szóval, hogy...
3: A fantás duci kicsit gyanús nekem. Mióta itt van, azóta nem volt semmilyen büntetés.
2: Átállt. Ő volt az, de most már megszeretett bennünket, és hallgatóvá vált.
3: Na jó.
1: Igen. Na, mit akartál mondani?
2: Hogy mondani? Van egy csomó izgalmas hír a világban, gyerekek, hát itt foci vb-zünk meg ilyenek, de hát mi, akik a fővárosban éljük napjaink bizonyos részét, ugye, hát új szabályzással állunk szembe. Azt nem tudom, hogy hallottátok-e.
3: Mit szabályzunk?
2: Ugye, már elindult a parkolóórák megszüntetése.
1: Ja, ez a turistára gondoltam, de jöhet az is. Jó,
2: ja,
1: akkor kezdjük.
2: Igen?
1: Az...
2: Turistás?
1: Bármelyik jöhet.
2: Mert egy óra múlva ugyanezt elmondom. Jó, na, akkor egy turistáról fogunk most beszélgetni, akit a családja, egy brit foci szurkolóról van szó, aki elindult Amerikába, egészen pontosan Bostonba, hogy ott a meccseket megnézze.
1: Fiatal, idős, azt tudjuk?
2: Egy idősödő, hát idős. Ilyen korombéli, tehát idősödő fiatal ember, vagy úriember elindult, és a családnak egy 10 nap után föltűnt, hogy nem jelentkezik.
1: Hogy nincs meg az ember.
2: Nincs meg az ember.
3: Édesapám.
1: Nagyon megijedtem.
2: Azért gyerekek, az is, hogy 10 nap után jut eszedbe, hogy hol lehet a fater? Gyerekek, elment Bostonba, nincs. Nem tudták fölhívni, és nem posztolt az egyébként a közösségi médián, ő viszonylag aktív volt. Oda se posztolt, és így 10 nap után elkezdték keresgélni a csávót. Aki egyébként felszállt a repülőgépre, és megérkezett a B betűs városba, Boston helyett Barcelonába.
1: Ezek a teljesen felfoghatatlan történetek, hogy ez hogy tud megtörténni.
2: Tehát elindult
1: Bostonba. Elindult Nagy-Britániából.
2: Így van, aha. Így van, hogy ugye a csapat állnak, hát ugye az angoloknak szurkoljon, Barcelona árzogott átszállás volt, tehát odáig eljutott. Igen, ám, és a testvére elkezdte keresni 8-10 nap után, a Facebookon kiírták meg, hogy
1: nem egy aggódós család, nem szoronganak én nagyon, ugye, hogy azért 8-10 nap után már lehet, hogy elengedsz egy-két telefont. Nekik akkor tűnt föl.
2: Én úgy szoktam utazni, hogy ahogy odaérek valahova, akkor azért anyámat fölhívom, hogy mama, itt vagyunk, igen, meg vagyunk.
3: Ez
2: meg
3: az egészséges, hanem a feleségedet hívott fel, az anyádat.
2: Ugyanis a feleség igen, velem van, tudod?
3: Ja, igen. De a motoros urákon, ugye?
2: Igen. És hát az történt, hogy lemerült a telefonja a csávónak. Na most, mi jut eszedbe ilyenkor, amikor lemerül a telefonod?
1: Hát, hogy feltöltöd.
2: Oké, nincs igen. Nálad a töltőd.
1: Veszel egyet,
2: vagy...
3: Kölcsönkérsz,
1: igen. Tehát megoldod azért, ez nem egy nagy kihívás, hogy föltöltsd a telefonodat.
2: Oké, a csávó azt mondta, hogy hát erre neki tulajdonképpen nagy szüksége nincs az elkövetkezendő napokban, ezért nem töltötte föl a telefonját. Útlevele és pénze pedig volt...
1: Csak egy órára lehetnék ennyire szabad gondolkodású. Tehát pedig nem vagyok egy nagyon szorongó ember, de csak egy órára hadd legyek.
2: De várjál, itt jön a kérdés, hogy ugye miért nem ment tovább Bostonba, Barcelonából, ugyanis a repjegye a telefonján volt, digitális vonalkódos.
1: Igen, nincs repjegy se, és nincs telefon.
2: Nincs le van merülve. Nem töltött fel
3: szabadság
2: a telefonodat.
3: Csak szabadság.
2: Nem töltött fel a telefonodat, és mutatod be a Bostonba szóló, mert valószínűleg meccsjegye is volt egyébként.
1: Hát valószínűleg minden megvolt, igen.
2: Igen, szállással együtt, de mivel volt útlevele, meg volt pénze, ezért úgy gondolta, hogy Barcelona tulajdonképpen nem egy rossz hely.
1: De szeretnék, csak így, csak egy napig hagyd leessek ő, ennyire szabad.
2: Igen, és azt csinálta a csávó, hogy volt egy csomó szurkoló a városban, és ő mindig csapódott valakihez, akivel elment egy kocsmába, vettek izé italokat maguknak, és megnézték a meccseket a barcelonai kocsmákban, és eszébe nem jutott senkinek szólni, hogy mi van vele. De egy rohadt szót se.
1: És mennyi idő után került elő?
2: Hát azt hiszem, hogy 10. napra találták meg, úgy, hogy valaki fölismerte a csávót, miután a tesója elkezdett posztolni mindenhol, és akkor elkezdték keresni a hapsit.
1: Hogy keresik az embert?
2: Na de 8 napig a szállodában nem kérsz egy töltőt.
1: Én szerintem ez egy ilyen, valahol egy tudatos kicsekkolás. Igazából a csávóból a szabadságot irigylem nagyon. Tehát ez, hogy így tudsz kicsekkolni, és kimersz, és nem izgulsz, hogy izgulnak, érted? Hogy mit okozol a rokonoknak, hogy szoronganak, irány. Hogy elraboltak, hanem te ezt ennyire meg tudod csinálni, ez valójában
3: elmondom neked,
1: ez nagyon pszichopatának kell lenni, de valahol egy kicsit...
3: Ez egy nagyon old school srác volt. Szerintem úgy volt vele, hogy tudjátok, hogy elmentem, az a jövök majd. Nem?
1: Hát, igen. Elment, de azért csak valakinek csak szólsz.
3: Mennyit kell inni ahhoz, hogy ne tűnjön fel neked, hogy eltelt 10 nap?
2: Meg hogy ne érdekeljen, hogy ne akart föltölteni a telcsidet, ne akart semmit csinálni. Te tulajdonképpen jól érzed magad Barcelonában, kocsmára jársz, találkozol új emberekkel, cimborákat szerzel magadnak, megnézed a meccseket, és kész.
1: Mikor a szülőkkel nem jó a kapcsolat, nem vagytok napi kapcsolatban. Van a tesód, akivel lehet, hogy 2 hetente beszélsz. Tehát lehet egy élethelyzet, hogy 10 napra kicsekkolsz, de nagyon nehéz, mert valakinek azért csak feltűnik, hogy kicsekkoltál, vagy hogy nem vagy meg, nem? Tehát, hogy valaki azért el kell keresni 10 nap után. Ha nem talál meg, vagy nem keres, akkor meg olyan életed van. De nem tudom, hogy rossz-e ezért ebben a formában. Ez a fajta bátorság. Azt mondja, itt vagyok. Se telefonom, nem megyek sehol, lemerültem. Élem, ami itt van.
2: Nem aggódsz azért, hogy mit gondolnak a szeretteid? hogy mondjuk, hogy a családja nem is volt, de hát van egy testvére, érted? Akinek, hogy legalább annyira föltöltöm a telefont, hogy hello, bratyó, itt vagyok Barcelona, de ma minden oké, majd megyek.
1: Igen, vagy hogy meg vagyok, vagy meg élek.
2: Igen, hogy nem szóltál volna.
1: Még az is durva, hogy elindul, és Barcelonában megtalálják közösségi posztok alapján. Na, szóval az hogyan? Kemény. Hogy itt bulizik velünk, érted?
3: Hát, ha láttad a képet róla, hogy néz ki, szerintem azért...
1: Mutim, zsültet be, vagy keres meg, Léci?
3: Jó, ez a spanyol szabadság, de szerintem van egy felső határ ennek, mert...
1: mert hogy ez már egy kicsit erős. És 10 napig bulizott, jól érezte magát, lemaradt a VB-ről.
2: Megnézte az összes meccset tévében, tehát televízióban megnézte, helyi kocsmákba járt, barcelonai kocsmákba járt, talált magának szurkolótársakat, és ennyi, és tök jó érezte magát.
1: Vagy kicsit úgy hangzik, hogy lehet, hogy a csávó soha nem volt külföldön, elragadta az első város, teljesen lefűzött, és azt mondta, hogy mindegy, hova indultam, jó az itt nekem. Jó, tehát, hogy valami ferdülés van az emberben azért, nem? Tehát nem egy teljesen természetes történet. De még ha be is rúgsz, és 3 napig részeg, vagyis egy idő után elkezdesz azért így visszailleszkedni a saját életedbe.
3: Nem lett az, hogy egyszerűen csak elege volt az otthoniakból?
1: De, kicsekkolt.
3: Hogy azt mondta, hogy kicsekkolt. Ilyen, állandóan szívjátok a vérem, meg nézd csak oda.
1: De nézd
2: meg, boldog.
1: Ez a neve. Igen, jól néz ki a csávó.
2: Tök boldog.
1: Egy 50-es, bajszos, hát 55-ös.
3: Úgy néz ki, mint Gulyás Gergely.
1: De igen, egy kormányinfó után.
3: Gulyás Gergely mondjuk 15 év múlva.
1: Igen, 15 év múlva kicsit megrogyva. Igen, ellenzékben. Szóval, hogy én bírom az embert egyébként. Van egy fotó róla, bajszos, rövidújú pólóban támaszkodik egy pultnál. Nem tudjuk, a kép maga mikori. De ugye itt már posztol a nővére, hogy igen, hát ő keresi a testvérét.
3: Ezt rájuk meg, hogy a háttérben meghúzódó aperol szárról beszéljük.
1: Igen, háttérben kis idősödő férfiak szintén nagyon isznak. Tehát így néz ki az ember. De van a tekintetében valami, igen, 60 vagyok, valószínűleg már fölnevet két gyereket, a családja már nem izgul ért, és azt mondja, igen, kicsekkolhatok.
3: Jóló, ez egy
1: igen, jóló. Megtehetem, kicsekkolhatok. Igen, én boltban nem tudok elmenni két hívás nélkül.
3: Ez konkrétan.
1: Tegnapi nőből kiindulva tuti ő a Hisense játék győztese.
3: Amúgy tényleg lehet, hogy amúgy erről kéne csinálni egy kutatást, hogy akik elindultak amúgy megnézni ezeket a foci meccseket, hogy velük mi történhetett még? Tehát hányan jutottak el a valós helyszínre?
1: Hogy milyen sztorik lehetnek itt a VB-n, gondold el? Itt hány történet lenne? Nektek mikor tűnne föl, hogy eltüntetek, tessék? Ki mennyi időre tudna úgy kicsekkolni, hogy valójában mennyi, az 1 perctől a 10 óráig időintervallumban tippelek, kinek mikor, mikor kezdene kikeresni, tessék. Mennyi időtök lenne? Őszintén, hogy még szabadok vagytok.
2: A gyerekeim felől nagy érdeklődés már nincs, abban az esetben, ha van pénz a kártyájuk.
1: Oké, van pénz, ők nem csörögnek rá.
2: Ők nem, ők úgy este fele szoktak érdeklődni, mikor.
1: Itt van egy órát tudok neked adni eddig, tehát még 1 órára vagy csak szabad. Anyád szokott a naponta hívni?
2: Nem, a mama, hála Istennek. Várjál, ha kiváltottam a gyógyszereit, ugye ott havi gyógyszer, ha megvettem a cigit gyógyszert neki, akkor tökre el van hetekig, akkor nem is érdeklem.
1: Teljesen reálisan. Béka, mikor

0: 2 óra.
1: De csak azért, mert nem jelentkezel.
0: Igen, mert ugye napközben pötyögtök egymásnak.
2: Aha, tehát nagyjából van 2 órád, amíg szabad vagy.
0: 2 óra, tehát hogy ez elmond arról sokat, hogy például milyen szerető tudnék tartani magamnak. Mert...
1: Gyorsat.
2: Van 2 órád, amíg szabad vagy.
0: De benne kell legyen az utazás is. Tehát,
2: igen, jó, tehát van egy 7 percig, van egy 2 óránk. Zsül, mennyi időd van? Tehát onnantól kezdve, hogy 10-kor itt leteszed a lantot, estig?
3: Persze.
1: Ha nem jelentkezel egész nap, akkor nem szó.
2: Nem sörögsz egész nap. Mennyi időd van? Egész napig meg vagy?
3: Persze, este kiderülne azt, hogy büdös van, mert nem pakoltam be a mosogatógépet, akkor kiderül.
2: Ja, de, nincs nap, de nincs napközben egy holva.
3: Nincs.
0: Nézd, már nem jött haza a mosogatógép.
2: Minek? Ki a legszabadabb ember itt a stúdióban? Tehát estig azt csinálsz, amit akarsz.
0: De ez azért van, mert Jules-t alapból szerintem így ismerte meg az asszony, hogy ott néha lejött a hegyről, akkor megettek valamit.
3: Nem szokás, ez az 5 percenként telefonálgatjuk.
2: Tehát lenne 10 órát, hogy odamész, azt csinálsz, kicsekkolnád. Tehát 10 óra után kezdene feltűnni a családnak, a párodnak, hogy nem vagy meg.
3: Igen.
1: Hát semmi ucika, mucika, puszika.
2: Egész nap nincs. Tehát van egy, van egy 7 percünk, van egy óránk, nem. És van egy egész napunk. Nem állunk rosszul egyébként. Nem állunk rosszul ebben a formában. Na, ehhez képest a csávó 10 napig tudott eltűnni. Tehát ezért ez egy
0: csak
2: nagyon...
0: Csak a hangzőzeteket...
2: Frizsül. Azt írja, aki frizsül.
0: Csak még ennyit hajmutassam meg nektek, hogy én ilyen hangzőzeteket kapok, amikor nem figyelek egy picit.
4: Ugye, hogy a macskának is veszel valamit, igaz?
0: Tehát, hogy...
2: nem vagy szabad, nem tudnál
0: eltűnni. Tehát, hogy elmentem tegnap a praktikerbe... És azt mondta, ugye a macskának is veszél valamit, igaz?
2: Teljesen egyértelmű, ami meg nagyon meglepő, hogy messze Zsül a legszabadabb ember közülünk. Egész napra tűnhetne úgy el, vagy ölhetnénk meg, vagy mehetne világá, vagy zarándok útra, hogy este tűnne fel, hogy ő nincs. Tehát ő van a legközelebb a barcelonai emberekhez. Messze. A szabadság embere vagy Zsül.
0: De Zsül, van rá, tehát nyomkövető?
1: Ú, tényleg, le? Lokátorod van?
2: Van lokátor?
0: Ez egy kamu magabiztosság akkor, ne haragudjál meg. Aki ott van az elektromos nyomkövető, az bármit csinálhat, hiszen tudják, hogy hol van.
2: Igen, megnézem azért a posztját ennek az embernek.
0: Neked mennyi a szabadságod?
2: Hát ugyanúgy pár perc lenne szerintem. Persze, hívnak a gyerekek, hív a Viki, telefonban, nem vagyok meg. Szerintem ugyanott, mint Feri. Tehát, hogy így nem tudsz nagyon kicsekkolni. Olyan annyi minden dolgod van, meg annyi helyre mész, meg annyi helyen vagy, hogy sanctalan. Ez meglepett ma reggel.
0: Igen?
2: Itt ül ő, csöndben 15 éve. És messze.
3: Látod, fel se tűnök.
2: Te maga vagy a szabadság.
0: Istenem.
2: A fizetési felszólítás lenne az első érdeklődés, a közüzemi szolgáltatóknál írja egy hallgatója.
0: De amikor Péter elmegy a haveréval inni, mert ők mondjuk évente 4-szer elmennek ilyen 3 napos ilyen ivás túrákra, amikor csak ilyen mennek egy kelet-európai országba valamit itt csinálni, akkor én azt szoktam csinálni, hogy ahogy elindultak, akkor van egy ilyen izé, hogy jó, akkor elindultatok, hogy akkor szabad a gazda, és másnap reggel kapok általában egy üzenetet, ilyen hajnal 4 és 5 között, amikor hazajöttek a szállásra az első nagy etapból. És igazából akkor szokott jelentkezni, meg egyszer a közepén felhívom, hogy akkor hogy a gyerek lássa, meg ilyesmi, de hogy hajnalban szokott írni, hogy haza tudtunk úszni, 3-an elhullottak, tudod, egy nem tudom, megsérült tartósan, és a többi is, ennyi.
2: Akkor viszonylag ő is ki tudna csekkolni egy időre. Egy
0: ha felbosszant, akkor hosszabb időre.
2: Akkor hosszabb időre. Ez kemény, gyerekek. Anna, még akartál valamit mondani? Csak Zsülci
5: akartam,
2: a szabad ember integetett.
5: A szabad emberhez annyit, hogy azért akinek lokátor van a telefonján, az nekem nem az igazi szabadság, jó?
2: Micsoda pirítás!
5: Hát, hogy nem.
2: Szabad, igen, az volt a kérdés, hogy mikor veszik észre, hogy eltűnsz,
5: hát ugye nézi a lokátort, szerintem bármikor látja, hogy nincs rajta. Nekem nincs lokátorom, engem én reggel szoktam beszélni, és utána, ha nem vagyok, akkor estig.
2: Te is estig fél.
5: Nem, szabad vagy. Én is szabad, de nincs lokátor a telefonomon. Há, és nem is lesz.
2: És milyen szépen jött ki. Jövünk mindjárt 48-an pontosan, itt vagyunk a hírek után.
6: Alig bírtuk abba hagyni, de hamarosan folytatjuk.
7: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
8: Na figyelj! Az előző készlet? Elvitték. Most te jössz! Nissan Qashqai már 8.900.000 forinttól. Ne nézd! Vidd! Részletek a nissaneve.hu oldalon és a Nissan márka kereskedésekben. 8.900.000.
9: Csobbanj bele a nyárba és a felújításba a Glamour napokon, a Praktikerben. Július 9 és 12 között 20% kedvezményt adunk számos termékre 10.000 forint feletti vásárlás esetén áruházainkban és webshopunkon. A tájékoztatás nem teljes körű, további részletek a praktiker.hu weboldalon. Praktiker.

0: meg tudod csinálni.
1: Szervezhető, alacsony, akár 2958 forintos havidíj két szemüvegért, korlátlan lencsecserével és ingyenes látásvizsgálattal. Igen, az új Opotér Plus szemüveg előfizetéshez csatlakozva folyamatosan gondoskodunk látásáról. Szemüveg mellé akár egy dioptriás napszemüveg nyáron a tökéletes párosítás. Részletek a weboldalon. Várjuk üzleteinkben. Opotért.
2: Miért választanál hagyományos benzinest, ha ugyanennyiért szuperhibridet is vehetsz? Megérkeztek a Geico vadonatúj full hibrid modelljei. A stílusos Geico 5 és Geico 7 hibridek már 9.990.000 forinttól elérhetők 7 év és 1 millió kilométer motorgaranciával. Geico.hu.
3: Strandfesztivál nyitó nap. Robin Schulz. Purple Disco Machine. Timmy Trumpet. Majka és még nagyon sokan mások Zamárdiban, a Balaton partján. Strandfesztivál nyitónap, augusztus 19-e. És ez csak a kezdet.
4: Szia, Andris vagyok. Hova indulhatunk?
5: Valahova, ahol végre pihenhetek, finomakat ehetek és fürdőzni is tudok.
4: Cél azonosítva. Indulhatunk a legközelebbi Hungest Hotels szállodába.
5: Tökéletes!
4: Kényelmes szobák, finom ételek és wellness. Foglalj most, csobbanj holnap. Hungesthotels.hu.
6: Nem tudom, mi történik. Mindenhol Cherry Tigo 7 öntöltő hibridet látok. A szomszédnál, a parkolóban. Tényleg mindenkinek van, csak nekem nincs. Cherry Tigo 7 öntöltő hibrid modellek már 9.490.000 forinttól. Részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
7: Reklámot hallottak.
8: 91.1 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: Nyíregyháza legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
1: Elindult a balatoni első segélynyújtó szolgálat, már pályázhatnak az alkotóidősek. Győrben versenyeztek az úszók. Köszöntöm Önöket, Demeter Dia vagyok. A Balaton déli partján ezen a nyáron is segítenek a Magyar Vöröskereszt önkéntesei. 7 település, 10 strandján ügyelnek a nyaralók biztonságára. A balatoni első segélynyújtó szolgálat augusztus 20-áig működik, ismertette rádiónkban Horváth Péter Zsolt, a Magyar Vöröskereszt főigazgató helyettese.
2: A fiatalok, akik Balaton déli partján 10 strandon teljesítenek szolgálatot, kifejezetten a parton, illetve a vízben szerzett sérüléseket látják el, ami azt jelenti, hogy első segélynyújtást biztosítanak, gátolják a sérült állapotának romlását, stabilizálják állapotát, illetve szükség esetén akár életmentő beavatkozást is megkezdenek, míg ki nem érkezik a szakszolgálat, illetve az országos mentőszolgálat. Tapasztalataink azt mutatják, hogy azokon a helyszíneken, ahol jelen vannak, bátran és bizalommal keresték önkénteseinket.
1: Gurán Edina, a karitatív szervezet vármegyei igazgatója rádiónknak elmondta, Szabolcs-Szentmárbereg vármegyéből évente 10-15 fiatal vesz részt a programban. Fókuszban a kreativitás. Nyíregyháza önkormányzata, az Idősügyi Tanács és a Váci Mihály Kulturális Központ ismét kiírta a közös pályázatát. Az alkotóidősek felhívásra Nyíregyháza városában élő amatőr, nyugdíjas alkotóművészek pályázhatnak. Lehet nevezni képző vagy iparművészeti alkotásokkal is. Ezeket kiállításra alkalmas állapotban kell leadni szeptember 28-án és 29-én a VMKK-ban. Egy alkotó maximum 3 munkával pályázhat. A pályamunkákból október 2-án kiállítás is nyílik az Idősek Világnapja alkalmából. További információk a Kulturális Központ közösségi oldalán. Győrben rendezték meg a cápa országos bajnokságot, a versenyen a Nyíregyházi Sportcentrum úszói is indultak. A szervezet közölte, a 4 versenynap során a versenyzőink számos egyéni csúcsot értek el, döntős helyezéseket szereztek, értékes bajnoki pontokkal gazdagították a klubot. A csapat legeredményesebb versenyzője Vásárhelyi Dóra volt, aki 100 méteres mellúszásban a 6., 200 méteres vegyes úszásban a 7., míg 200 méteres mellúszásban a 4. helyen végzett. Ma többször megnövekszik, megvastagszik majd a gomoly felhőzet, és térségünkben is számítani kell csapadékra. Záporok, elszórtan kisebb zivatarok is kialakulhatnak. Élénk erős marad a nyugatias szélét, Nyíregyházán 26-29 fok között alakulnak a csúcsok. Holnap egy újabb hidegfront hatására ismét borultabb időre számíthatunk, kisebb esők, záporok is lehetnek. Szeles napra készülhetünk a legmelegebb órákban 26-28 fok körüli csúcsokkal.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: a Rádió Egyen.
1: Reggeliztetek? Elfogyasztottatok mindent?
2: Minden leért a fehérje? Nem, hagytunk azért.
1: Ja, az nem, most alkalmatlan lennék. Teljesen csak láttam, hogy eltűnt. Eltűnt a szabad ember és a két, kísérője.
2: Magával vitt bennük egy Gyula a szabadságban.
1: Gyula a szabad ember elvitte a kis távot megreggeliztetni, csak ezért kérdezem, hogy sikerült-e?
3: Mi az ételeket, amit tettünk? Kajmak?
2: Kajmak.
1: Kajmakot ettetek?
2: Kajmakot ettünk.
1: Kajmak. Aha.
2: Kajmakot ettünk, tojást tettünk, kolbászt tettünk.
3: Így van. Jobb majd kajmak, mint holnap.
1: Holnap egy Maybach. Na? Ez jó. Köszönjük szépen, meg is támogatjuk.
4: Az időjárás jelentés támogatója a Cyan légkondicionáló.
1: Egyébként jól mondja valaki, jót írt Gábor, azt írja, hogy petíciót Zsülnek, nyomjuk ki a lokátort, és nézzük meg, hogy mikor keresi az asszony.
2: Tényleg. Ez Zsül, kapcsold már ki.
1: Ugye? Mert annának szép végszava volt, tehát Zsül egy picit úgy szabad ember, hogy azért közben van egy lokátor. Azért az úgy egész más. Egész más. Kiutazik még lokátorföldön, őszintén?
3: Én is.
1: Mindig oda-vissza lokátor?
2: Oda-vissza
1: lokátor.
3: Nem, majd ő követhet meg, ő nem követhet.
1: Nem tudom már. Csak kérdezem. Tehát oda-vissza lokátor.
2: Nálunk családi lokátor.
1: Családi lokátor, mindenki lát. Benne,
2: így vagy.
1: Mindenki lát mindenkit. Mindenki
3: az, aki kinyomja a lokátort, az csak rosszban sántikálhat. Nincs csak ezt a mondani nekem.
2: Gyulus!
1: Ezzel azért én nem értek teljesen egyet.
3: És akkor miért nem zavar, hogy tudják, hogy hol vagy?
1: De várjátok, de nem az, hogy zavar. Tehát ez, nem
2: de
1: értek.
2: Zavar.
1: Igen?
2: Hát nem. Hát azért nem kapcsolod be. Ha nem zavarnak, akkor nem mindegy.
1: De és ha fel sem merül, hogy bekapcsolod.
3: Osonkodás, ólálkodás. Az zajlik a lokátor.
1: Sem merül, hogy bekapcsolod. Igen? Tehát ha nincs lokátorod, akkor tilosban sántikálsz.
2: Ez nem, ez, de
3: az igaz ember bátran használ lokátor.
1: Szerintem ez egy rossz érva a lokátor használatra, hogy akkor biztos azért nem használsz. Mi van, ha a két emberben fel sem merül, hogy bekapcsolják a lokátor? Tehát csak akkor nem használ.
3: Azt jelenti, hogy 1932-ben élnek.
1: Miért? Nem. De most tök olyan kérdezem, miért?
3: Nem. Hát most nem akarok mutogatni és elővenni a személyi igazolványatokat, hogy ki mikor született, de...
1: csak az 50-ediket
3: ünnepel. Nem akarok ezzel érvelni, hogy kicsit megvagytok.
1: Semmi baj, ha valaki használ, nem azért használja, hogy kövesse. Nekem semmilyen érvem nincs, csak nektek lokátorosatoknak mi az érvetek.
2: Tehát, például az, hogy a gyerek tér, kimész az állomásra.
1: Most hagyjuk a gyereket. A gyerek oké, a gyereket nézed, követed, látod.
3: Én nem mondom neked.
1: Mondjuk
3: nem
1: a két felnőtt ember lokátorozására vagyok kíváncsi. A gyereket szerintem tök jó, hogy látod, kell látnod, izgulsz, odaért, vonattal megy, beért a délibe. Szerintem az egy tök normális dolog.
2: Én izgulok a BK-ért is, érted? Ki tudja meg, mikor megy be egy bevásárlóközpontba pénzt költeni.
1: Semmi baj vele, csak kérdezem, mert mi nem lokátorosok vagyunk megtámadva, hogy biztos tilosban sántikálunk.
3: Hát,
1: mik az érvek a nem lokátorra?
3: A lokátorra az az érvem, hogy én például rengetegszer, hogy nekem alapból még szerintem soha nem volt felhangosítva a telefonom, tehát hogy csak akkor hallom, hogy csörög, hogyha...
1: Le vagy halkítva mindig.
3: Mindig folyamatosan le van halkítva, nem is tudom, hogy van egy csengő hang ez a telefonhoz, és emiatt van úgy, hogy az ember kicsit kicsekkol, hogy...
1: Igen, tehát, hogy ez a lehalkítás is egy érdekes dolog, hogy miért van telefonon, én is még le vagyok halkítva, és nem találom meg, ha eltűnik.
3: Szerintem bunkóság, ha van csengő hangod, tehát akkor te bunkó vagy.
2: Mi?
1: Igen, ez tényleg egy parasz dolog, ha a telefonnál csörög a telefon. Ez a borzasztóan parasz dolog, ha valaki hallja a telefonját és felveszi, mikor csörög.
3: A normális emberek már kifejlesztettek egy 8. érzéket, ami pontosan akkor néz rá a telefonjukra, amikor csörög.
1: Jó, na de térjünk vissza.
5: Ez az, köszönöm szépen, lement a fókusz a lokátorról.
1: Ne veszítsünk lokátorosok, lokátorosaim, ne veszítsünk fókuszt.
3: Igen, szóval ennél fog, hogy van, aki elkalandozik olykor-olykor, ugye? És nem néz rá a telefonjára, mert kikapcsolódott a 8. érzékelhez.
1: De mitől nyugszik meg, ha nem veszed észre a telefont, és tudja, hogy a Baross
3: hát
1: utcában nem veszed észre?
3: Nem a személyt égető mellett vagyok holtan. Azt szerintem ez jót szokott tenni. Hogy...
1: Tehát mondjuk nem veszed fel 3 óráig a telefont, és látja, hogy a Baross utcában vagy.
2: Akkor tudja, okay. Otthon van az.
1: De most nem a Baross utcában laksz.
3: Péter mentőt hívna ebben a helyzetben, mert tudná, hogy akkor valami baj történt, mert mi keresni valója egy ilyen nőnek, mint én a Baross utcában.
5: De mi baj történne? Tehát én azt nem értem a ti gondolkodásokat.
3: Cukorsokban hogy... fekszem egy cukrászdal.
1: Mi az, hogy 2 darab korszállal
5: pucstortával?
2: Mi baj történhet?
1: Hallod? 2 darab pucstortával.
5: De akkor úgy sincs ott, és akkor majd más ember úgyis segít, majd újraélesztenek a
3: cukrászdába.
5: Cukrászdába, ha fekszel egy cukorsokkal.
1: De várj, oké, de hogy akkor aki nem használ lokátort, az csak azért nem használ, mert tilosban sántikál?
3: Igen.
1: Oké, de akkor aki meg használ, az meg fél attól, tehát ez az érv akkor visszafelé nem. Is megállja
3: az egy igaz ember, akinek nincs félnivalója, ha kiderüljön, hogy merre jár.
5: Az de az, nem lehet, hogy akkor a bizalom mondjuk két ember között, hogy mondjuk én nem akarom csekkolni a Pétert. Semmi köze a bizalomhoz. Dehogy nincs hozzá köze. Miért ne bizalom? Dehogy nem. Miért gondolom azt a Péterről, hogyha nem látom, hogy ő most mit csinál mondjuk délelőtt 11 órakor, hogy ő tilosba jár.
3: De ki nézi délelőtt 11-kor lokátort?
5: Itt például lokátor.
3: Én soha nem nézem a lokátort.
5: Nem. Szerintem
3: ránéztek. Akkor nézem a lokátort, amikor lefekszem mondjuk aludni, elment a haverjával piálni, nézem, hogy hajna három, jó, mindegy, ránézek, ott vannak, iszna, jó, cső. És akkor kicsakolok, tehát látom, hogy a János kórházban.
1: Igen, persze, de tudod, hogy hol van.
3: De én nem soha nem nézem a lokátort. A lokátor azért van ott, hogyha nem éred el a másikat, meg tud nézni, hogy hol jár.
1: De miért érdekes, hogy kétfajta gondolkodás van? A lokátorosok azt mondják, hogy aki nem használ, az tilosban jár. A nem lokátorosok azt mondják, hogy azért használod, hogy csekkold. Ez a két tábor nem tud találkozni. Ja, valójában. Itt nincs meccéspont. Tehát mindenkinek van tök más az érrendszere.
3: De miért jó neked? Ugyanaz jó, az de miért jó egy párkapcsolatban például az, hogyha a másik nem tudja, hogy hol vagy, amikor nem veszed fel a telefon, az neked miért jó?
1: De várj, nem azt jelenti, hogy nem tudja, hogy hol vagy.
3: De nem tudja, hogy hol vagy.
2: Nem veszi föl, mert le van halkítva, és akkor ránézze, jó.
1: Na, de ha nem veszi föl a telefont, és látja, hogy és látom, hogy való a Hungária körúton van, attól én nem tudom, hogy ő jól van-e, vagy nincs jól.
2: Két óra múlva is ott van, akkor tudod, hogy valami történt.
3: Tudsz menni például, igen. Ellopták a telefonodat, ott van
2: például motor. Hát számtalan olyan motoros sztori van, hogy lerepült az útról be a susnyásba, soha senki meg
1: találta. Szerintem, ha motoron ülsz, az megint egy extra, és külföldre mész, hogy motorozol.
3: Nincs motorod, akkor... BKV-zol, nincsen gyereketek, csak ketten vagytok, tegyük fel. És akkor együtt vagytok egy párkapcsolatban.
5: De engem ez benne nem. Nincs benne ez a szorongás.
3: Egyszer csak, nem tudom, hívod a másikat, és van egy rossz érzés. Nem tudod, miért csak van egy rossz érzés. Hívod, nem veszik fel, hívod, nem fel. Tudod, és akkor mit csinálsz? Ott vagy egész nap a rossz érzésed, de vagy
5: délután a rossz hogy mondjuk a Kiskörösi úton van, akkor mit csinálj?
3: Akkor legalább ott van a Kiskörösi út, akkor egybe eszemültő, hogy miért ment oda, összerakom, hogy mi a szándék, mert azért annyira random dolgokat nem csinálnak az emberek, tehát tudom, szerettek magadok ilyen misztikus lényeként gondolni.
1: Abszolút nem.
3: Ma gondolt egyet, és Monte Carlo-ban vissza meg a kapucsinóját.
1: Most meg vagyunk, miért? Kicsit meg vagyunk támadva, de hogy én csak kérdezem, hogy én sem értem a lokátor használatot. Nekem semmilyen rossz érvem nincs, hogy ti használjátok, csak érdekelnek a ti érveitek. Tőlem aztán mindenki annyit lokátor. Mi vagyunk megtámadva, és kicsit igazságtalannak érzem, mert hogy közben...
2: Gondoljátok ezt.
3: Nagyon túl gondoljátok.
2: Hogy azért van bekapcsolva, hogy így napközben nézegetjük.
1: Én azt mondom, hogy akik nem használnak, sokszor az érvük. Az más. Én nem ezt gondolom, de sokszor ezt kapjátok, hogy azért van lokátorotok, hogy bármikor egy kicsit tudjátok csekkolni. Ez rossz ér?
3: Kit érdekel, mit csináltok?
2: Ez pont ugyanolyan erős érv, mint a miénk, hogy akkor biztos tilosba jársz, ha nincs lokátorod.
3: Ez olyan, mint az életbiztosítás. A lokátor az olyan, mint az életbiztosítás, hogy nem szokott kelleni, de egyszer fog kelleni, akkor viszont jó, ha van. Tehát full ugyanezt tudja.
2: Igen, és amikor kell, akkor már nem tudod bekapcsolni.
3: Ez nem egy ilyen éles stílus, hogy meg fel kellek kinyújtaszkodni. Neki merre van?
1: Itt azt írja, hogy ez jó felvetés, hogy ez nem egy generációs különbség, hogy Eszter már mondjuk egy tök másik generáció.
2: 56 éves vagyok.
1: Nem, azt mondom, hogy mi telefon nélkül nőttünk föl, mi van bennünk egy ilyen, hogy nekünk ez még nem volt, és fölnőttünk, és nem szorongtunk, míg mondjuk lehet, hogy az Eszter, aki 20 évvel fiatalabb, mint te, már egy tök másik generáció, és azt mondja, hogy igen, ez már egy generációs kérdés a lokátor, mert ő már hozzászokott ahhoz, hogy látható, elérhető, és akivel van, szintén látható, és mindig
5: biztos
1: elérhető.
5: Benne van
1: tehát,
5: ez
1: hogy
5: is.
1: van egy mi máshogy gondolkodunk
2: például
1: mondjuk
2: erről. Például egy csomó fiatalnál, tizenéveseknél haverok vannak benne.
5: Így van. Lányomnál is így van.
1: Abszolút.
3: Nekem is haverom. Nélkülön mentek el Párizsba? Csak mondom neked, így tudtam meg. Kereste a férjemet, hogy hol iszik, és akkor látom, hogy a haverim meg Párizsba vannak. Akkor látom, hogy ketten is vannak közülük, tehát akkor ez azt jelenti, hogy ez már egy ilyen eltervezett kihagyás volt.
5: De látod, milyen rossz érzés, hogy ezt megtudtad. Lehet, hogyha nincs lokátor, nem tudod meg, és nincs rossz érzés. Boldog ember lennél, nem tudtad volna meg.
3: Ehelyett pedig egy toxikus SMS-t kaptak helyette.
5: Nem, figyelj, egyébként gyerekeknél tényleg azt mondom, kamaszoknál ez legyen, de nem úgy, hanem náluk egymás között.
1: De ők egy másik generáció. Ő már az állandó elérhetőség.
3: Nem paráp, hogy tudod, hogy mikor nincs otthon a gyerek. Hát ha már most nagyon akar nézni.
1: A gyereket látom.
3: De figyelj már, amúgy, de gondolj.
1: Gyerek eltűnése, meg egy felnőtt párkapcsolat, szerintem nem ugyanaz. Az tök jó, hogy látod.
5: 15 évesen elindult nyilván.
1: Megközlekednek, edzésre megy, az tök jó. Két felnőtt ember, igen, kémiája az érdekes, hogy akarom-e látni, kell-e látnom, bizalmi kérdés, nem bizalmi kérdés, azért teszem föl, mert nem bízok benne, vagy azért nem teszem föl, mert tökre megbízom benne, és elhiszem azt, ahol ő van.
3: Szerintem sokat elmond egy párkapcsolatról az, hogyha nem mered felrakni a lokátort.
1: Ez az csak az,
3: és
1: csak
3: ezt itt hagyom a levegőben.
1: De azt mondod, hogy aki nem lokátorozik, az biztos, hogy csak azért nem lokátorozik, mert tilosban jár.
5: Mondom,
1: annyira megbízom benned, hogy nem kell lokátor.
3: Nem, én azt mondom, hogy a párkapcsolat dinamikájára rávilágít az, hogy az ember hogy miért az, tehát hogy akinek gyereket szülsz, meg tudom, családi kötelékben vagytok egymással, hogy miért probléma, hogyha tudja, hogy hol vagy.
2: Igen, hogy mi a baj miért vele, érted? Ez? Tehát, hogy akkor ugyanez
3: hát a... vagyunk, srácok,
2: ugyanez tehát... a... Igen.
1: Én erre úgy tudok gondolni, hogy van egyfajta személyes szabadságod, amikor ő azt csinál, amit akar, és nekem nem feltétlen, nem az, hogy nincs hozzá közöm, hanem tök jó, hogy van, önálló individuum. Miért kéne nekem tudnom, hogy ő minden pillanatban megbízom benne, elmegy, csinálja a dolgát, én is fölhívom, hogy figyú, meg vagy, hol vagy.
3: Gyerekkori sérülés, amúgy is az...
1: Na, tudtam, hogy az egész megszólás végén kijön az,
3: hogy... Fel fogom hívni anyádat, és nem fogom beszélni.
1: Kijön az, hogy én vagyok a kretén, hogy most csak kérdeztem a lokátorosokat, a nem lokátorosokat.
5: És figyelj, hadd mondjak már hozzá egy mondatot. Mi van akkor, hogyha mondjuk én szeretnék mondjuk kimenni, mit tudom én, nekem ez van kedvem, fölmegyek a Mátrába, volt ilyen, és leülök a Benepataknál egy kicsit, mert magányra vágyom, és szeretnék ott lenni. Miért kell azt a Péternek tudnia például, hogy én ott vagyok? Milyen félreértésekre adhat okot mondjuk az, hogy ránéz, és azt mondja, hogy mit keres ez a Mátrafüreden? De miért kell ezt neki tudnia? A Balázsral értek egyet, miért nem lehet egy privát szférám?
2: De Péter miért mondaná ezt? Hát fölmész, és kész.
5: De miért kell tudnia, hogy én ott vagy?
2: És megcsinál a Benepatak.
5: Akkor lesz egy jó napom.
1: Akkor lesz egy jó napom. Tökéletes, erről mindenki más,
3: tovább is azt mondom, hogy a párkapcsolat minőségéről mondd el sokat, okay, ez a dolog.
1: Nagyon,
3: az, hogy igen? Tudják, hogy hol vagy, az nem azt jelenti, hogy azonnal haza is kell jönni.
5: De nincs egy személyes terem, nem lehet.
3: Úgyhogy látom, hogy a bát, mert ugye erre asszociáltok.
1: De a párkapcsolat minősége nem jelenti azt, hogy ott van, ahol szeretne, és nem kell csekkolnom, és
5: utólag elmondom neki.
2: De így is ott vagy, ahol szeretnéd.
1: De nem. Értem, de nem akarom, mert hogy rábízom,
3: de nem az
1: elhiszem.
3: De mondják, hogy
2: mit tagadjak rajt, érted?
1: Nem tagadás, csak kérdezem, hogy valójában az is lehet egy jó minősége, hogy nem kell lokátor, mert hogy igen, annyira erős igen, a bizalom, hogy semmilyen lokátori dolog nincsen.
3: De ez nem, arról, nem, belül, de mi... nem bennetek nem bíznak az emberek, hanem az életben.
1: Na, azért az nem, életben azért, aki lokátort használ, azért azt nem mondjuk, hogy csak nem azért nem teszem se föl, se csak jó, azért teszem föl.
2: Aki antibiotikumot használ, az nem bízik az immunrendszerében.
1: Minden lokátoros maximálisan megbízik a párjában. Csak azért teszi fel, hogyha közlekedési baleset van, tudja, hova kell menni.
5: Persze, mit keres ez a brancsoló helyen?
2: Ez ugyanaz az érvelés. Mint amit mi használunk, úgy hogy mondom, akkor te meg nem bízol.
3: Nincs becéspont. Tudom, hogy hol van, aztán nem tudom, mit csinál. Érted?
5: Hát most és így... onnantól kezdve indul a kattogásotok, most így, hogy ott van, a... de mit csinál?
3: De miért kattog?
1: Azt írja valaki, hogy
5: nem akarból indulj ki.
1: Üzenet? Vagy minden, hogy kötődési zavarosnak sincs lokátora, mert félnek.
3: De mitől?
5: Mostől félünk. Kötődési én nem félek semmit.
3: Jaj, itt a kötődés.
1: Tehát aki nem teszi magát lokátorra, az fél.
3: Annyira tét nélkül az egész lokátor, hogy engem az ijeszt meg, amennyire...
1: Én a tét nélküli dolgokon való vitatkozást tettem a legjobb, mert két nagyon messze álló tábor van.
3: Figyelj,
1: itt egymástól.
3: Az igazság, hogyha, ha annyi, tehát, hogyha ha valaha gondolnék rá, hogy mi lehet abból, hogy lát engem a lokátoron, akkor már azon elgondolkodnék. Érted?
2: Igen, akkor már nem tennéd föl, érted? Tehát, hogy te
1: ezt most
2: azért
1: nem értem, de bocsánat, elég hosszú estén volt.
2: Igen, azért nem teszed föl.
1: Eddig rajta voltam a lovon, most lehet. Azért nem teszed föl, mert...
2: Igen, mert azon gondolkodsz, hogy akkor majd látni fog, és úristen, mi van? Nem, semmi?
5: Nem, nagyon rossz érv. Én azért nem teszem föl, mert én nem akarom látni, hogy a Péter hol van. Mert én annyira megbízom benne, hogy én nem érdekel.
2: Ha megbízol benne, akkor nem mindegy.
5: De nem akar, hát ez tudod, a személyes hogy... tere a Péternek, nem érted? A személyes tere. Én nem akarom őt csekkolni, hogy délután fél kettőkor hol van.
2: De nem csekkolod.
5: De ezzel csekkolod Feri.
2: Soha életemben rá nem néztem a béka.
1: Na, de nem akkor nézed. Azért biztos néztél már a béka lokátorára.
2: Hogy így, hogy én
1: hát
2: fölemeltem.
1: Hát nem, napközben kettőkor, hogy ránézek, hogy hol van. Hát azért van lokátor, hogy néha ránéz.
2: Például tudtam, hogy...
5: Hát akkor vegyétek le a telefonotokról, ennyire szabadok vagytok. Hát akkor mi van rajta?
2: Például most kimentek négyen csajok, ugye Horvátországban.
1: Okay.
2: És akkor azt mondtad, hogy jó van, kint
1: szerintem
2: vagytok,
1: négy csaj egyedül külföldön tök jó, hogy látod.
2: De ez
1: olyan, mint a gyerek, hogy ez egy picit szélsőséges érvelés, mert nem Balázs, találsz valódi érvet, ezért szélsőségesen érvelsz.
2: Nem,
1: külföldön mentek négyen, Szerbiába, persze, hogy lásd, hogy hol van.
2: De akkor miért kéne levennem? Nem kell levenni, nem kell levenni.
3: Igen, meg nem is értem, hogy...
2: Tehát, hogy nincs olyan, hogy szerda délőtt 11 óra, na vajon hol a
1: mi jobban meg vagyunk most támadva, mint ti. Ti vagytok, ti jobban támadtok
3: minket. Azt magyarázd meg nekem, hogy miért van az, hogy van egy párkapcsolat, van egy gyerek, és ha a gyerek az legitimálja a lokátort, ha nincs gyerek, akkor nem legitimálja. Tehát, hogy a párkapcsolat miért nem tud annyira fontos lenni, mint a gyerek, érted? Tehát, hogy
5: ez nem hogy gyerek, van? És van egy felnőtt ember, és megbízom benne egy gyereknél, 15 éves volt a Karin, amikor átkerült ez a telefonjára.
3: Ez nem a bizalomra szól, hanem
5: de én felnőtt emberként kezelem őt, és nem akarom én azt megtudni, hogy ő fél kettőkor, és van olyan felnőtt ember, hogy elmondja nekem, hogy mi volt a napjában, mert beszélgetünk.
3: De olyan rossz a feltételezés mögöttem, mert már...
5: Hát de titételezitek ezt föl rólunk, hogy azért nincs rajta, mert rosszba sántikálunk.
3: Nem, te ezt magadtól mondod, tehát most egy
1: szabad... Nem, azt mondtam,
3: hogy miért fontosabb a gyereknek a jóléte, mint a párkapcsolatnak a jó
1: és léte. Azt is mondtad, hogy nincs...
3: maga a lokátor az nekem abban segít, hogy megbizonyosodok arról, hogy a másik jól van, nem arról, hogy mit
1: és
3: csinál.
1: És a párkapcsolat dinamikáját mutatja, ha nincs. Ez egy érvelés amellett, hát, hogy az, itt valami sus-sus van.
5: Este beszélgetünk, és elmondja, hogy mi volt.
2: Mert olyan dolgokat látunk. Nekünk tét nélküli ez a lokátoros dolog.
1: Nekünk meg tét nélküli, nincs föl.
2: Te ugrálsz rajta, hogy
1: én ugrálok, a legsemlegesebben próbálom most ezt a témát közvetíteni.
2: Nem vagy, nem érzed a semlegességet.
1: Ennél sokkal durvában bele szoktam állni. Nézd meg 8 óra után, mit gondolok a Vitézi legújabb. A duci autósok fizessenek többet. Na majd nézzek, milyen vagyok a beleállók.
3: Ducit hallottam?
1: Nem. Tök érdekel ez a dolog, mert tök érdekes, hogy mennyire igen, mindenki más igen, lát vele ebbe az egyébként egyedül. Oké, de azt kijelenthetjük a beszélgetés végén, hogy a lokátorosok nem csak akkor néznek rá a lokátorra, nem, ha valami baj sejtenek. Én itt azért
3: jelentünk. Felesküszöm neked. Felesküszöm neked a Körömbei cukrászdára.
5: Biztos, hogy
1: hát azért most ti a magatok nevében vagytok lokátorosok, de legyetek általános
3: nem
1: lokátorosok.
3: Lehet megnézni, Zsűl, meg lehet nézni a telefon, hogy milyen gyakran nézi valaki a lokátort?
1: Nem, azt nem.
3: Azt, biztos meg lehet, mert az applikáció...
5: Azt nem, sajnos, nem. Milyen szomorúan mondta.
3: De hogy szerintem meg lehet nézni, melyik applikációt mennyit használ, mindjárt megkeressük, amelyik nézzük a lokátort. És akkor fény derül az igazságra.
1: Akkor bukó van!
3: Jó,
1: adom. Egyébként értem az érveléseteket.
5: Meg nincs ebbe semmi.
1: A másik oldal is tökre értető.
5: Ha nektek ez jó, akkor legyen. Ebben nincs egy olyan, hogy... Nincs ebbe semmi.
3: Nincs ebbe semmi. Annyi Feri, hogy kísérj majd le a kocsimhoz, légy szívesen.
2: Nem, ugye értem, hogy leesz a lépcsőn.
5: Hát ha ti így szeretitek élni az életeteket, éljetek így. Én mindig ezt vallom. Viszont én meg így szeretem élni, én meg így élem.
1: De pro és kontra, itt nincs között. Tehát pro és kontra, vagy nagyon sokan, hogy igen, vagy az igen, hogy szégyen, ha valaki lokátorozza a párját, vagy a minden nem lokátorozó tilosban jár. Között kell megtalálni az igazságot valójában, mert ez van.
3: Itt az idő, hogy megkérdezzük Gógyit, vagy hogy hívják a magyar ChatGPT?
1: Rackát.
3: Rackát, hogy helyese?
1: Én ilyen névvel nem nyúlok mesterséges intelligenciához, hogy racka.
3: Akkor tehát, a torocka is.
2: Soha nem ütöd be.
1: Értem a ChatGPT-t, meg az Elon Musk-nak azért mindenét, de amíg rackának hívják, semmit nem kérdezek tőle. Ez egy elvi kérdés. Na jó, hát...
3: Jó.
2: És akkor... te például, aki mindig szanaszét hagyod a telefonodat, meg minden szart, ha be lenne kapcsolva a lokátor, akkor így egyszerűen ránézik.
1: Igen, mindig amikor eltűnik, megfogadom, mert a Beni segít megkeresni, most ráteszem. Most csak mondd meg, hol van Beni, segíts, találd meg, és bármit ráteszek, amivel tudsz segíteni, megkeresni. Megvan, jó, adja, nem érdekes.
3: Legközebb
1: vigyázok rá.
3: Jó, mindegy, ez már elment. Pedig itt volt egy okos üzenet. Az én pasim annyira szeret, hogy soha nem kapcsolná be a lokátort, és olyan pornót sem nézem, mert lányok vannak.
1: Jó, igen. Jó lezárás. Jövünk mindjárt 8 óra után, 1 perccel itt vagyunk a hírek után.
4: Balázsék műsorának támogatója a Ballantine Sunshine. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
0: Na figyelj! Az előző készlet. Elvitték. Most te jössz! Nissan Qashqai már 8.900.000 forinttól. Ne nézd! Vidd! Részletek a nissaneve.hu oldalon és a Nissan márka kereskedésekben. 8.900.
6: Drágám, most, hogy itt a nyár, mit szólnál hozzá?
7: Ha elmennénk a Premier Outletbe.
6: De hát honnan tudtad?
7: Hogy akár 70% kedvezménnyel shoppingolhatunk.
8: Itt az árzuhanás. A Premier Outletben több mint 150 divatmárka vár, most akár 70%-os kedvezménnyel.
9: A pillanat, amikor rájössz, hogy... Az elhízás nem csak esztétikai kérdés, hanem egy krónikus betegség, mely növelheti a magas vérnyomás, a kettes típusú cukorbetegség, a szívinfarktus és a stroke kockázatát. Tedd meg az első lépést egy könnyebb élet felé. Látogass el a fogyokosan.hu oldalra, és kérj orvosi segítséget. Készült a Novo Nordisk megbízásából.
10: A munkában nincs megállás, a készletek pedig fogynak. Eljött az önideje, ha sokoldalú, praktikus és rugalmas munkatársat keres. Készleten lévő Mercedes-Benz Citan modellek vállalkozásoknak most akár már nettó 6.150.000 forinttól. A tájékoztatás nem teljes körű. Részletek a márkakereskedésekben és a mercedes-benz.hu/citan oldalon.
11: Szóljon a nyár a közös családi pillanatokról. Napvédelem, hűsítő italok és a nyár kedvenc ízei egy helyen. Ecofamily. Drogéria. Élelmiszer.
12: Tankolj Max Motion-t és vegyél részt a nyereményjátékunkban. Használd a MyStation applikációt, mert így dupla esélyed van megnyerni a fődíjat, egy Hyundai Tucson-t. Részletek omv.hu.
13: Vashiányban hosszú távú kezelésre van szükség. Keresse az új gazdaságos 100 darabos Maltofert a patikákban.
14: Maltofer rágó tabletta. Vaspótló gyógyszer. Vény nélkül. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
15: Nem tudom, mi történik. Mindenhol Cherry Tiggo 7 öntöltő hibridet látok. A szomszédnál, a parkolóban. Tényleg mindenkinek van, csak nekem nincs. Cherry Tiggo 7 öntöltő hibrid modellek már 9.490.000 forinttól. Részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
16: Reklámot hallottak.
17: 91.1 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
16: Reklám.
18: Ismered az érzést, ha egy bakteriális hüvelyfertőzés visszatér?
19: Tudtad, hogy a hüvelyflórád egyedi, ezért személyre szabott védelmet igényel?
18: A Vitagin C célzottan a saját tejsav baktériumaimat táplálja. Ezzel segíti a növekedésüket, rendezi a savas hüvei pH-t és gátolja a kórokozókat. A Vitagin C patikában vén nélkül kapható gyógyászati segédeszköz, amely várandóság alatt is alkalmazható.
19: Vitagin C. Saját flórám, saját életem.
18: A kockázatokról olvass el a használati útmutatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát.
20: A Nyírplázában rólad szól a nyár. Már 5000 forintos vásárlással megnyerheted a 2,5 millió forint értékű Itaka álomutazást oda, ahová csak szeretnéd. Vagy egy Samsonite bőröncettet. Sőt, ha a helyszínen regisztrálsz, a szerencsekereket is megpörgetheted azonnali ajándékokért. Te vagy a nyár, és mi vagyunk a nyeremény. Részletek nyírplaza.hu.
21: Képzeld el, hogy 5 perc múlva már nem a problémára gondolsz, hanem örülsz a megoldásnak. Mert vannak helyzetek, amikor a gyorsaság igazán számít. A BÁV-nál akár 5 perc alatt is készpénzhez juthatsz. 2026. július 22-ig extra jó kölcsönajánlatokkal várunk. Keres minket Nyíregyházán a Hősök tere 3 szám alatt. Részletek báv.hu. THM 19,9%-tól 45,25%-ig.

0: Kedves hallgatóink, ezen a héten mérik a rádió egy hallgatottságát. Amennyiben önt telefonon kérdezik meg, kérjük mondja el, mikor hallgatta a rádió egyet. Ha önt internetes naplón keresztül kérdezik meg, kérjük, jelölje meg a naplóban, mikor hallgatta a rádió egyet. Köszönjük! Köszönjük!
1: Reklámot hallottak.
2: Nyíregyháza legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
3: Régészeti gasztronómiai fesztivált rendeznek a Skansenben, jubileumi megemlékezés Nagykállóban. Nem zárta a könnyű szezont az ifisták. Demeter Dia vagyok. Tűz fölött, föld alatt régészeti gasztronómia fesztivált rendeznek a Sóstói Múzeum faluban július 25-én. A látogatók megismerhetik a régi italfogyasztási szokásokat, az evés pszichoarcheológiai vonatkozásait, a kenyér régészetét, az archeócukrászatot is. Többféle ételt lehet majd megkóstolni, például őskori gomolyát, vaskori ragút, római árpalevest vagy nomádlevest. Egész nap éjjelsz és viselet bemutatók, látványfőzés, népművészeti és kézműves bemutatók színesítik a programot, de lesz játékos régészeti foglalkozás, hadijátékok is. A részletes program a Skansen közösségi oldalán érhető el. Jubileumi megemlékezést tartanak a nagykállói Sánta Kálmán szakkórházban. Július 9-én Viselnenek pszichiáter, neurológus főorvos festőművész születésének 100. évfordulójára emlékeznek. Az eseményen Pollák Csaba, a kórházi igazgató köszönti a megjelenteket, akik ezt követően Viselnenek életéről, művészetéről is megtudhatnak részleteket. A Radkó József könyvtárban emellett kiállítás is nyílik a szakember képzőművészeti alkotásaiból. Bővebb információ a Szabolcs-Szatmár-Beregvár megyei oktató kórház közösségi oldalán. Nem zárt könnyű szezont az Aquaese ifjúsági csapata. A nyíregyházi vízilabdások teljesítményéről 60-i Péter vízilabda szakedző beszélt rádiónknak.
4: A szezon első felében egész jó játékot produkáltunk, viszont már akkor rányomta a tanulás bélyegét a mérkőzésekre, hiszen kevesebbet voltak a játékosok edzésen a külön órák miatt. Végül ott az alapszakaszban sikerült egy 6. helyet elérnünk. Itt a vége fele, hogy közelett az érettségi, az edzés látogatás még jobban megcsappant, viszont az a tudás, amit ők az elmúlt 8 évben megtanultak, illetve végigcsináltak mérkőzésről mérkőzésre, az meglátszódott, és mindig szoros mérkőzéseket tudtunk játszani a 3.-4. Alutána kijöttek a fáradtságnak a jelei. Ennek ellenére én köszönöm az ifi játékosoknak az elmúlt évet, hiszen nagyon sokat dolgoztunk, és egymásért mentünk előre, várjuk a következő évet, hogy minden szebb eredményeket érjünk el.
3: Ma többször megnövekszik, megvastagszik majd a gomoly felhőzet, és térségünkben is számítani kell csapadékra. Záporok, elszórtan kisebb zivatarok is kialakulhatnak. Élénk erős marad a nyugatias szélét, Nyíregyházán 26-29 fok között alakulnak a csúcsok. Holnap egy újabb hidegfront hatására ismét borultabb időre számíthatunk, kisebb esők, záporok is lehetnek. Szeles napra készülhetünk a legmelegebb órákban 26-28 fok körüli csúcsokkal.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
5: Balázsék műsorának támogatója a Ballantine's Wild.

0: és uraim! Egyenesen a budapesti stúdióból, a Rádió 1 összes frekvenciáján élőben az ország kedvenc családja, Balázsék! Viki, Laci, Anna, Juli, Zsül, Ráskó Eszti, Rákóczi Feri! És Sebestyén Balázs! Folytatódik az utánozhatatlan, az egyetlen, az igazi reggeli műsor, Balázsék!
1: Na itt vagyunk, jó reggelt kívánunk mindenkinek, 8 óra után 13 perc, bocsánat, kicsit nazális vagyok, hogy hallom saját magam, de helyre. Helyre jövök, itt vagyunk, és nincsen nagyon közlekedési hírünk.
2: Hála jó Istennek,
1: nagyon nyár van, gyerekek, ezt tökre érezni. Pest felé a nem átterelt Sávhercegbalmi felhajtónál átcsorog. Kaptuk SMS-ben. Stallone tegnap volt 80 éves. 80! Értitek? 80! Írja egy hallgató. Igen, nagyon szeretnék beszélni az endokrinológusával leginkább. Mert nekem is lassan szükségem lesz arra a koktélre, amivel őket tolják.
3: Akkor meg én is bevennék egyet.
1: Arni úgy biciklizett el mellettem a Lánchíd lábánál egy ifa méretű hátsókerekű biciklivel, 82 évesen a csávó, mint ahogy nagyjából én vagyok egy velencei tókör után már 50 évesen. Tehát én nem tudom, milyen koktél nyomják őket, de adják meg a receptet. Adják oda, amit ők szednek. Mert tényleg durva. Stallone 80. Látjátok, hogy néz ki? Egy 55 éves magyar férfi nem néz úgy ki.
4: 56 vagyok, jó?
1: Nem magadra, de pont rád néztem, ne arra. 25
4: év van
1: köztetek. 25 év van köztetek, a csávú úgy néz ki, mintha 60 éves lenne. Nem tudom, mit szednek, de nagyon érdekelne.
3: Beszéljünk arról, hogy milyen szép daliás férfi lett a Feriből.
1: Egyébként nagyon jössz.
4: Alakulunk.
1: Nagyon jössz. Erre kicsit rácáfoltál, amikor passzaunál levetted a fölsőt, de így pólón keresztül nem rossz.
4: Igen, amikor együtt hűröttünk, akkor
1: amikor
4: együtt
1: forrottunk, azt gondoltam, hogy na jó, azért itt még van hova melózni, de így pólón keresztül már alakulsz, ha meg. Passzaunál tudtam, nem kell annyira megijednem.
4: Növi, teszti.
1: De nem, egyébként látszik, válba látszik, látszik, formálódik.
4: Látszik, a zsír nem megy,
1: hát az más. Kalóriadeficit meg kéne lenned.
3: Hogy vagyunk most?
4: Igyekszem. Az a baj, tudod, hogy...
1: Az a motoros túrán nem voltunk kalóriadeficit, de csak szólok.
4: Este 9 óra, tudod, mindenki megfogadta egy salátát, iszunk ásványvízzel. Azt a dúvatkodást, ami ott mentesítünk.
1: Igen. Hányásig. Tehát,
3: mit tettetek amúgy? Nem is beszéltek.
1: Sztékeket, húsokat, söröket, én meg a sört. Ezért megkóstoltam a búzasört. Új italom van. Kezdem meg szeretni a sört. Tényleg undorító, közhelyes magyar férfi leszek a végére. Sörszagom lesz, büdös leszek és borostás. Nagyon kiábrándító. Nagy kaják. Eleve 8-kor, 9-kor. Hát 3-kor a Szilárd fölébredt megriad, vagy nem tud aludni. Én 3-4-kor kimentem, hogy valami fölnyomta a cukrom. Milyen boomer botorozás ez, te jó Isten. Jégerek, vodkák, hát
4: rumok,
1: minden.
4: Minden. Na szóval egy ilyen hét után visszajönni, esélytelen.
1: Engedd el a kalóriadeficitet most. Kicsit, nem nyárom.
4: Nyárra.
3: Azt mondják, hogy ha óránként 10-et googolsz, akkor az így rendezett cukrodat, legközelebb próbáljátok ki.
1: De ez egyébként tényleg így van.
4: Nincs baj.
1: Hát ha jégerezünk, aznap este nekem volt. Akkor a legszarabb leírni, hogy valami felnyomta a cukrom, és én leírtam, és ki akartam törölni, annyira szégyeltem. Ennél boomerebb üzenet nincs a közösben.
3: Akkor
1: valami.
3: Csak a cukrot törölni a végén, csak valamit felnyomtam.
1: Igen, valami felnyomtam, ezen fejezem.
3: Ez sokat kellemetlenebb, de még így vállalkozunk.
1: Csak azt akartam írni, hogy a cukrom felmet. Persze, valamit felnyomtál a szállodai szobában. Elolvastam, mondom, nem. Erre még nem érett meg az itt. Ezt nem küldöm be a közösbe, hogy valami felnyomta a cukrom, mert tényleg itt az ideje meghalni. Ez nem mehet be a motortúrára a közösbe, hogy valami felnyomta a cukrom. De hát meg volt azok. Úgyhogy a valami felnyomta ez a verzió.
3: Valamit felnyomtam.
1: Valamit felnyomta, igen.
3: Legyen ez az ultimate üzenet.
1: Na jó van, gyerekek, szóval de egyébként ez a lényeg. Tehát, hogy látszik, tényleg látszik. Nem tudod, hogy ritkán
3: dicsek. Amúgy, ha már obezitológiáról beszélgetünk, mondom, hogy láttátok, olvastátok? Azt a hírt, hogy a legegészségesebb ember a világon most már örökre beteg lesz?
4: Ó, szegény.
1: Betöltöd? Akkor váltunk, akkor még beszéljünk erről egy mondatot. Brian Johnson, nem így hívják?
4: Don Johnson. Igen, és akkor irgalmatlan dollár milliókat költ arra,
3: ez a foglalkozása.
4: Hogy ő egészséges lesz, és nagyon sokáig meg fogja hosszabbítani az életét, és jött az élet, akit meg akart hosszabbítani, és azt mondta, hogy...
1: Bocsánat, Brian Johnson az ACDC énekes, hosszú volt.
4: John Bryan-zen.
1: Igen, Zenta Ferenc. Ja, nem, bocsánat, valami bevallgatik. Igen, akkor John Bryan. Hogy hívják ezt a csávót, gyerekek?
3: Nem tudom, de feldugtam magamnak.
1: Tudom, de Ferivel a motoros túrán feldugtam magamnak a szobába.
3: Ott van, Brian Johnsonnak hívják.
1: Akkor jól mondtam.
3: Igen.
1: Akkor Zsül megint a boomer, betöltött az AC/DC énekesét.
3: Y-nál, Brian.
1: Brian, Brian.
3: Brian, igen. Úgy néz ki egy kicsit tényleg, mint a trónokarcákból Brianna.
1: Ő ugye a longevity-nek a nagykövete. Uh-huh. És...
3: legundorítóbb szó az egész világon.
1: Longevity.
3: Longevity.
1: Longevity.
3: Longevity. Ennyi, tessék.
1: Na várjál, tehát hogy minden, amit tudni akarok Brian Johnsonról, de a racka nem beszél hozzám.
3: Autoimmun betegséget diagnosztizáltak az örök életre hajtó Brian Johnsonnál. Tessék.
1: Nagyon-nagyon sok dollármilliót költ el arra, hogy visszafordítsa az öregedés folyamatát. Ő ugye azt csinálja, hogy
3: mindent csinál,
1: a jéges merüléstől az infravörös fényen keresztül a szaunáig, a táplálkozásig, a 12 óra alvásig örök fiatalságot akart, és őt most már az egész világ figyeli, hogy mennyire tudja lelassítani az öregedést, illetve hány évet tud a biológiai korához képest visszafelé csalni. Ugye mi erről beszéltünk, hogy ha te 2-3 évvel vagy fiatalabb, mint az igazi korod, az már nagyon nagy eredmény, 6-8 szinte lehetetlen, a csávó azt hiszem, amikor kijött a hír, tartott 9 vagy 10-nél, tehát ő 10 évvel tudta visszafiatalítani magát a jelenlegi életkorához. Dollármilliókat költött el, és kiderült, hogy autoimmun betegséggel diagnosztizálták.
3: És úgy képzeljétek el, hogy ő egy napi egy marék cuccot bevesztett. Ezek csak étrendkiegészítők. Például a Merformint azt úgy szedi, hogy ilyen megelőző jelleggel szed az 500 mg-ot. Azért,
4: mert az van, mi egyébként?
3: Az egy vércukor stabilizáló gyógyszer, és ugye mert azoknak, akinek inzulin rezisztenciája, ezt szokták felírni első körben, és akkor ő ezt azért szedi, mert kimutatták a kutatások, hogy aki ezt szedi, annak hosszabb az élettartama, meg hogy a sejtszinten segíti a megújulást, stb.
4: Aha, tehát nincs szüksége, de ő ezt
3: kívül ilyes. Még rengeteg étrendkiegészítőt használ, ugye megvan mondva, hogy mikor milyen fények érhetik a szemét, hogy mikor hány fokos fürdőt vesz, milyen edzése van minden nap, és a lehető legellenőrzöttebb körülmények között gyakorlatilag laboratóriumi szinten él.
1: Igen. Azt mondja, hogy ugye azt mondja, hogy a halál opcionális, és hogy ő be fogja bizonyítani, hogy akár 120 évig is élhet. És 2 millió dollárt költ el évente arra, hogy hát egy ilyen űrlényes életet éljen. Igazából nincs stressz, nincs alkohol, nincs cigi, nincs párkapcsolat, semmi. Egy ilyen vörösfényterápiás szanatóriumban lakik, és hiperbár oxigénkamrában alszik, és egész nap műszerek vannak rajta, és azt figyeli, hogy szerintem...
4: Kijelenthetjük, hogy nem normális a csávó?
1: Gondolod, ez milyen stressz? Szerintem a csávó közben hogy nagyon durva stresszben van, hogy ő attól fél. Micsoda halálfélelme van?
3: Ott lett az igazán izgalmas az egész sztori, amikor rájött arra, hogy ugye, Ázsiában csinálnak ilyen teljes ilyen sejtátültetést, ami azt jelenti, hogy vérátömlesztés tulajdonképpen, és akkor elvitte a fiát, aki akkor azt hiszem 18-17 éves volt, és akkor belőle ugye, tehát levették a vért, ő a srácra is, tehát az apukáról is levették, és elhozta a faterját is, tehát nagyapából is, és mindenki egyel fiatalabb vért kapott ilyen, hát transzfúzióban, de hogy pontosan mit csináltak a vérrel, mert nem emlékszem, mert a lemezkékkel ott volt valami módosítás.
1: Meg a plazmát is cserélik,
3: igen,
1: ugye plazma, az van. Igen,
3: igen, igen. És akkor ugye egymásnak adták át, és akkor ugye mérték, hogy mennyit javított az egészségügyi állapoton.
1: Igen, azt mondják, hogy a biológiai korra egyes szerveknél jelentősen fiatalabb. Anyagcseréje egy 18 éveséhez hasonlít, 1,5%-ban van menne a világon. Gyulladás szintje alacsonyabb, mint egy átlagos 10 évesnél. Mit csinált magával a csávó egyébként? És 31 évvel lassította le az öregedést, ez csak ő állítja, ezt tudományosan egyébként még nem tudták be bizonyítani.
3: Nagyon ijesztő a fizurája.
4: És akkor egy SMS. Mick Jagger most halkan felnevetett valahol egy italal a kezében. Egy jó szex és egy csík után.
1: Igen, és a csávó 85 évesen úgy táncol a színpadon, hogy...
3: Elmondanám, igen, hogy Mick Jagger napi 4 órát edz. Napi 4 órát
1: ja,
3: edz.
1: Ebből
3: 2 futó edzés.
1: Igen.
3: És 2 órát pedig azt mondom, hogy jogázik. Felfoghatatlan mennyiségűt mozog. Amikor megépítették neki a színpadot, kellett mögötte neki egy futósávot létrehozni, hogy tudjon bemelegítő futni.
1: Nagyon durva a csávó, igen. Ugye ez Brian Johnson egyébként azt mondja, vagy azt nyilatkozta, hogy szerinte a biotechnológia és az AI, az, mi vagyunk az átmeneti generáció, mi még meghalunk normálisan, de hogy a következő generáció már annyira összefonódik majd az AI-jal és a biotech-kel, hogy megváltoztattatják a halál időpontját. Nem azt mondja, örök élet, de hogy 120-130 lesz, és ez a generáció az utolsó normálisan meghaló generáció. A mi gyerekeink már mire odaérnek, hogy 70 évesek lesznek, már manipulálják, belenyúlnak, életet hosszabbítanak, fordítják meg az öregedést, és élnek akár 100 vagy 110 évig. És neki ez a mozgalma, ez a Don Dye
4: nevezetű
1: mozgalom.
4: Élni. hogy egy ilyen ződő, vagy milyen piros
1: terápiát,
4: piros terápiát szobába üldögélek, és mérem magam állandóan, meg hogy hívják, abrakos tarisznyával eszem ezeket a szarokat. Igen.
1: Mint nem van, van az a mondás.
3: Hát én is ugyanezt mondom nektek. Ha egyáltalán nem akarok így élni, ez mégis mindig ez a vég.
1: Igen. Van az a mondás, amikor szarú voltál, akkor a cigi meg a piót volt melletted, még ki más lett volna, a brokkoli. És mennyire így van. Ők mindig melletted voltak. Igen.
4: Na most kapaszkodjatok meg, mert van Longevity világbajnokság.
1: Longevity
4: világbajnokság van. Egy magyar csávó a hetedik a Longevity világbajnokságon. 31 éves most, és 13 éves a biológiai életkora. Hellstab Martinnak hívják. Nekünk is van ám ilyenünk.
3: Elmondanám, a nagyfaterom 91 évesen halt meg. Elütött egy autó.
4: Ezért
3: egy autó, mert azt érezte, hogy neki elsőbsége van, tehát hogy, mert már akkor is ott volt ugye a frontális lemegy.
4: Magas szintű igazságérzet.
3: Magas szintű igazságérzet. Elmondjam, a napi rutinját akarjátok hallani? Az tehát, hogy, tehát konkrétan az volt, hogy őt kivette innen az Isten azzal az autóba esette, de soha nem halt volna meg. Tehát az öreg minden reggel ugyanazt tette 50 éven keresztül.
4: Italom, kenyér, szalonna.
1: Párizsi.
3: Nem. Nem, sokkal rosszabb. Ezt a, van a hentesnél, lehet kapni ezt a lecsókolbászt. Abból egy 15 centit megfőzött magának, ahhoz evett savanyú káposztát egy kis fehér kenyérre. Minden nap ez volt a reggel. Ha megérzem a szagát a hűtőben, már rosszul vagyok. Tehát a két adat soha nem tudott kiszelőztetni. Utána pedig ebédre elment, biciklizett minden nap az étterbe, hozott magának ilyen menüt. Vacsorára pedig hát szintén egy ugyanilyen kolbászt evett meg. És,
4: nem vagy, volt
3: ez volt a hétköznapi rutinja.
1: A savanyú káposzta fermentálás egyik legfontosabb biohackere, hogy fermentált cuccot kell enni.
3: De az a lecsókolbász.
4: De a fehér kenyér meg a lecsókolbász az azért az oda.
3: Az a lecsókolbász az gyakorlatilag ipari hulladékból készül.
1: És hogy halt meg?
3: Elütött egy autó. Biciklizett át egy olyan úton, ahol nem is volt biciklis átmen, és ki igen, és eljött, de abba se halt bele, ugye, hanem az volt, hogy utána annak a szövődményeibe, de hogy tulajdonképpen az van, hogy az öreg egész életében pihent, folyamatosan nagyon sokat rádiót hallgatott és feküdt, és amikor nem pihent, akkor pedig napi 2 órát pedig biciklizett a városban. Ennyi.
4: A moszkás.
1: Oké, okay, és akkor, de csak bocsánat, igen, hogy visszatérünk a csávóra, akkor viszont hogy leszel autoimmunbeteg? Tehát ugye innen indultunk, ez az eredeti
3: hát
1: hír,
3: az
1: hogy,
3: betegség...
1: hogy leszel gyomorhurutos egy ilyen biohack mellett?
3: El tudom neked mondani azt, hogy mit mond a Máté Gábor az autoimmunbetegségekről.
1: Lelki oka.
4: Lelki.
3: Ő azt mondja, hogy a nőknek amúgy ez a leggyakor, tehát a nőknél sokkal gyakoribb, mint a férfiaknál, lelki oka van, van benne ugye ilyen, hát ilyen bűntudat, meg a szeretetlenség, nagyon sokfajta okra vissza lehet vezetni, de tulajdonképpen most az a legnépszerűbb betegség az autoimmunbetegség. Nem is nagyon ismerek olyat, akinek ne lenne valamilyen. Őszintén. Tehát nekem ugye van a hasimotóm, Ferinek, mit tudom én, de hogy a...
4: Nekem
3: hogy,
4: is hasi.
1: Nekem kicsi hasi.
4: Nekem hasi.
1: Kicsi pici poci, nagy hasi. Neked hasimotóm. Igen, de azért a szervezet megtámadja önmagát. Hát igen, nem mondjuk,
3: jelenti,
1: hogy nem lelki
3: eredetű. Egy gyulladásos állapot, és akkor folyamatosan ugye, tehát rosszul ismeri fel a szituációt, és ugye folyamatosan támadja saját magát. Nekem a pajzsmirigyem eszi meg magát.
1: Na de milyen nagy bizonyíték akkor az ember amellett, hogy bármit megteszel, ha lelki okokkal nem foglalkozol, 20 éve így, 10 éve legegészségesebb dolgok. Tápanyag hiánya van, vérszegénységhez vezetett, daganatos megbedésség kialakulása, megemelt kockázathoz vezet. A gyomra elkezdte megtámadni saját magát. Tehát, hogyha a lelki részt nem teszed mellé, 20 éve élhetsz évi 2 millió dollárról, úgyhogy meg...
3: De van
1: meg,
3: ebbe genetika is azért?
1: Valószínűleg az is benne van, de valószínűleg lehet, hogy valamilyen lelki eredete van. Hát ez egy bizonyítása
4: hát
1: a lelki eredet
4: mellett. Hogy annyira ráment erre, hogy a tökéletes élet, az egészséges élet, hogy a napot 24 órája az tulajdonképpen stressz.
1: Full stressz. Valójában full stressz, hogy meg fogsz halni.
3: Meg az van, hogy maga ugye a kapcsolódás, a kötődés, az egy nagyon fontos része a jó érzés, a well-beingednek. És ő is rájött erre, hogy kb. Egy évvel ezelőtt, ugye párkapcsolata se volt, mert nem engedett be senkit az életébe.
1: Hogy ne sérüljön.
3: Meg hogy az alvása ne sérüljön.
1: Ez milyen durva.
3: És hogy nem akart együtt aludni emberekkel. Van most már párkapcsolata, de most sem alszanak együtt.
4: Kicsit amúgy... azt gondolom, hogy ez csúnya dolog, de...
3: Se egy szinten megtagadja gyerekek. Magától a szeretetet.
1: Milyen érdekes, nem?
4: Kicsit azt gondolom már, hogy megérdemel.
1: És akkor mondja az, aki még...
3: Én nem gondolom azt, hogy megérdemel.

0: Nálunk is mindenkinek megvolt ez a Hashimoto-ja, csak mi nem tudták, hogy anno, hogy ez mi. A másik pedig szerintem nagyon érdekes ezzel kapcsolatban, hogy ő nem azért csinálta ezt, mert nem csak azért csinálta, mert sokáig akart élni, hanem ennek volt egy ilyen emberiségmentő expedíció része is.
1: De ez kicsit mindig ilyen istent játszok, nem? Én majd felülírom a biológiát, én majd meghatározom a halálomat, nekem van egy messiás isten tudatom, hogy nem, még abba is bele tudok nyúlni, amiben egyébként lehet, hogy a.
0: Nem inkább eszembe az, hogy azt mondja az orvostudomány, nem lehet meggyújtani a rákot. Na majd én most pénzzel megpróbálom. Ez inkább úgy, ez nekem ez volt inkább, hogy megmutatom nektek, hogy nincs szükségünk erre a fajta rossz íven haladó orvostudományi megközelítésre, hanem nyúljunk bele az általunk ismert információk alapján a rendszerbe.
1: Igen.
0: Ezt akartam.
1: Igen. És közben meg a szervezete megtámadta magát. Nagyon durva sztori, majd fogjuk követni. Jövünk mindjárt 8 lesz, 9 lesz, 2 perc.
2: Hamarosan folytatódik!
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 2026. augusztusában Európa szívét újra megdobogtatja az NDK büszkesége. DJ Oti, akinek 99 óta divat az NDK-s haj és hajpán. Aki évek óta több tízezer emberrel akkorát bulizik, hogy az űrben is hallani lehet a rajongók sikongását.

Mária a Rádió Egyen, ahol Magyarország legnépszerűbb rádiós műsorvezetője teljes teltház előtt őríti meg a 90-es és 2000-es évek iránt rajongók közönségét.

reggelt nagy réten. Már minden jegyelkelt, de a rádió egy hallgatói kapnak még egy utolsó esélyt, hogy bejussanak a nyár legőrültebb partiára Sebestyén DJ Oti Balázssal. Hallgassa egész nap a Rádió 1-et, figyelje a műsorvezetőt,

0: garanciák. Nincs több esély. DJ Otihoz az út már csak a rádió egyen keresztül vezet. Willkommen in Ungarn. Ja, bitte.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Neked mi a 8? Nekem a Cherry Tigo 8 szuperluxus felszereltséggel, 5 vagy 7 üléses változatban, 7 év vagy 150 ezer kilométer garanciával, 11 millió 400 ezer forinttól, pompás finanszírozással. Neked ez 8? További részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
3: Tudtad? A vashiányos fáradtság, fejfájás, sápadtság gyorsan visszatérhet, ha hamarabb abba hagyod a vaspótlót.
4: A 3 hónapos terápiához a patikában már kapható az új 100 darabos Maltofer rágó tabletta.
3: A magas vastartalmú Maltofer hosszantartó szedéséhez a költséghatékony nagy kiszerelés jó választás.
4: Maltofer rágó tabletta. Vény nélkül kapható vaspótló gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
5: Csobbanj bele a nyárba és a felújításba a Glamour napokon, a Praktikerben. Július 9 és 12 között 20% kedvezményt adunk számos termékre 10.000 forint feletti vásárlás esetén, áruházainkban és webshopunkon. A tájékoztatás nem teljes körű, további részletek a praktiker.hu weboldalon. Praktiker. Meg tudod csinálni.
6: Na figyelj! Az előző készlet? Á, elvitték. Most te jössz! Nissan Qashqai már 8.900.000 forinttól. Ne nézd!

0: Nézd, vidd! Részletek a nissaneve.hu oldalon és a Nissan márka kereskedésekben. 8.9
1: Külföldi nyaralás autóval, esetleg egy balatoni kiruccanás. Indulás előtt ellenőriztesse gépjárművét a Boskár Service 15 pontos átvizsgálásán. Ráadásul most ajándékot is adunk. A részletekért keresse fel az önhöz legközelebb eső Boskár Service autószerelő műhelyt. Boskár Service. Minden, amire autója vágyik.
2: Valahol épp most kattintanak a megrendelem gombra. Valahol épp egy márka mellett döntenek. Vajon ez a te ajánlatod?
3: Különböző történetek, egy közönség. A rádiók hetente közel 6 millió főbevásárlót érnek el. Hirdess rádióban, ismerd meg a rádió erejét. Miértrádió.hu.
4: A prémium élmény most kivételes ajánlatokkal érkezik. Mercedes-Benz modellek akár 22% kedvezménnyel, korlátozott ideig vagy a készlet erejéig. Lépjen be a Mercedes-Benz világába, és használja ki az aktuális ajánlatokat még ma. Részletekért keresse a Mercedes-Benz márka kereskedéseit.
5: Reklámot hallottak.
6: 91.1 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: Nyíregyháza legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
1: Elindultak az Erzsébet táborok, ismét lesz baba bőrze. Már tart az átigazolási szezon. Köszöntöm Önöket, Demeter Dia vagyok. 40 ezer gyermek vesz részt a nyári Erzsébet táborokban. Őket változatos programok várják a turnusokban. A cél, hogy minél többen jussanak biztonságos, élménydús kikapcsolódáshoz, kedvezményesen vagy ingyenesen, mondta rádiónknak Darabánt Judit sajtófőnök.
2: Koncertek, hagyományőrző foglalkozások, ügyességi játékok, zenei és táncfoglalkozások, sportolási lehetőség, kalandpark, sétahajózás, sárkányhajózás is megtalálható, de a gyerekek a digitális kompetenciafejlesztő programok által is tudást, többlet, ismeretet sajátíthatnak el. Kiemelten fontos a biztonság. 24 órás gyermekorvosi ügyelet áll rendelkezésre, a balatoni táborokban pedig az országos mentőszolgálat is folyamatosan jelen van. És ne feledkezzünk meg a partról, a strandidőben vízimentők vigyáznak a táborozókra.
1: Szabolcs-Szentmárberekből tavaly 46 településről mindegy 2000 diák nyaralhatott a Zánkai táborban, és majdnem 200 tanuló a Fonyódligeti Erzsébet táborban. Ismét baba bőrzét szervez a nyírvévi a vúzatéri piacon. A nyíregyházi városüzemeltető közölte, július 26-án várják az érdeklődőket, akik kinőtt ruhák, régi gyerekjátékok közül válogathatnak. A belépés ingyenes. Futócipőt húztak az orvosok. A Szabolcs-Szatmár-Berek vármegyei oktató kórház három csapata is teljesítette az Ultra Tiszató versenyt. A 130 kilométeres távot a sebészeti, az anesteziológia és intenzív terápiás osztály és a jogi osztály csapatai teljesítették. A résztvevők listája elérhető a kórház közösségi oldalán. Július 1-én rajtolt a nyári átigazolási időszak az amatőr labdarúgók részére. A felnőtt játékosok július 20-án éjfélig igazolhatnak át szabadon, utána augusztus 31-ig már csak az átadó klub engedélyével válthatnak. Írja közösségi oldalán az MLS Szabolcs-Szatmár-Berek területi igazgatósága. Utánpótláskorú játékosok átigazolásánál kötelező a működési költségtérítés. Felhívják a figyelmet, hogy minden új igazolás, átigazolás, versenyengedély kérés és regisztrációs kártyakérés az IFA rendszeren keresztül történik. Ma többször megnövekszik, megvastagszik majd a gomoly felhőzet, és térségünkben is számítani kell csapadékra. Záporok, elszórtan kisebb zivatarok is kialakulhatnak. Élénk erős marad a nyugatias szélét, Nyíregyházán 26-29 fok között alakulnak a csúcsok. Holnap egy újabb hidegfront hatására ismét borultabb időre számíthatunk, kisebb esők, záporok is lehetnek. Szeles napra készülhetünk a legmelegebb órákban 26-28 fok körüli csúcsokkal.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: Ma is sláger megy.
1: 3.9 lesz, pontosan 5 perc, ma jó reggelt kívánunk mindenkinek. Azt kérdezi itt egy hallgató, itt lehet, hogy a promóra, de nem is az ennyi, hogy az Otibulin tényleg csak check-in elvégzése után lehet bejutni. A Fészen sokan írják, hogy ez kamu. Ha lehet, mondd már a rádióban, vagy nekem annyi is elég, ha válaszolsz, hogy igen. Laci Nyíregyházáról, így van. Ez nem kamu, tehát hogyha kaptok ilyet, és van jegyetek, akkor adjatok meg minden fontos információt.
2: Főleg a bankszámladatokat.
1: Igen, igen, ez már kötött egy bizonyos rendezvénynek a nagyságán túl már muszáj online beregisztrálni. Itt elkérnek adatokat, személyes adatokat, ez jó helyen van, de nem jutsz be, ha nincs online check-ined. Tehát, hogy ez nagyon fontos. Ott van egy útmutató, és le vannak írva a lépések, hogy mit csinálsz a belépőjegyeddel, a mobiltelefonnal, a személyigazolvánnyal, útlevéllel, hogy kell be, csak de ezt muszáj megcsinálni. Tehát, hogy ez nagyon gyorsítja és megkönnyíti a belépést, úgyhogy a személyt azt be kell check-inelni a jegyhez. És csak azt tud bejönni azzal a jeggyel, tehát ha nem tudod, hogy kivel jössz, akkor döntsd el addig, amíg nem csinál meg az online check-int, utána már más nem tud bejönni azzal a jeggyel. Jó, úgyhogy ez fontos, ez nem kamu, nem akarja senki lenyúlni a jegyeteket, ez tőlünk ment ki ez a hírlevél, de igen, ha nem csinálod meg, akkor nem jutsz be.
2: Ha ezt kellemetlennek érzitek, akkor gyertek inkább a Zamárdiban történő fellépésemre, ahol egyáltalán nem kell regisztrálni. Csak gyertek el, üljetek be a kertmoziból, és érezzük jól magunkat. Nagyjából töredéke az ár, és sokkal jobb is lesz, úgyhogy várnak benneteket.
1: 8-án pont akkor, tényleg, nem azt hittem.
2: Jövő héten, vagy jövő hét után héten?
1: Van, jaj, ez mekkora trollkodás. Ha esetleg is, ha nem mentek a szigetre, az Otibóira, augusztus 8-án várnak benneteket a Vörösmarty kertmoziban, Zamárdiban.
2: A Korhely étteremben pedig akciós lesz aznap minden. Nagyon érdekes módon, 75%-kal.
1: Igen.
3: Ezt nem ígérem.
1: Igen, de még 9 után majd mondok pontos infókat erről, hogyha valakinek ez esetleg nem világos, jó?
3: Hogy na, mi az online check-in. Na, majd online check-inezünk 9 óra után. Vannak egyéb változások is, nem csak a koncertre járókat érintik, hanem a közlekedőket. Ugye már elkezdtem az előző óra elején, hogy egyrészt ugye történt egy olyan változás, hogy no parkoló automata, tehát csak és kizárólag mobil alkalmazással tudsz fizetni fővárosi parkolást. Ám de 2027, tehát a jövő év január 1-től történik egy kis változás, ami hát több autós csoportot fog érinteni. Kezdjük ugye az elektromos, a zöld rendszámos autókkal, akik eddig ingyen...
2: Véget ér ez a mocskos rendszer?
3: Így van, akik eddig
1: ingyen élő brigád. 200 forintért 100 kilométer, úgy kell. Nem tudom, mi azt mondja, úgy kell nekik. Szívjanak csak.
3: Most ők is fizetni fognak, és ráadásul kétféle módon tudsz fizetni az autód tömegétől függően.
1: Visszaszívom, ne szívjanak az elektromos autósok. Úgy érzem, ebből én sem fog jól kijönni. Veletek vagyok.
3: Ugyanis azt találták ki, hogy a nagyobb autó egyrészt több helyet foglal, másrészt jobban terheli ugye az aszfaltot.
2: Maximálisan egyetértek. Maximálisan.
1: Ki találta ezt ki? Ki találta ezt ki?
3: Hát mit tudom én.
2: Én a raptorosoknak üzenem, a raptoros kocsiknak. A raptor megvan?
1: 100 ellenérve. Mi van? Tehát az van, hogy akinek nagyobb az autója, az fizessen többet.
3: Így van, ha elektromos, akkor is, ha benzines vagy gázolajos, tehát klasszikus hajtású, akkor is fizessen dupla pénz.
1: A hosszú hajú ember miért nem fizet többet a fodrásznál? Nincs valami
2: keresül.
1: Halleluja! Halleluja! Hagyj kérdezzem meg, akinek hosszabb a haja, miért nem duplárom vágják le a haját?
3: Mert ez ugyanúgy ez egy duplárom, van benne.
2: Rátapítottál lényegre, a hosszabb hajú embereknek duplárom vágják a haját, Balázs, képzeld el.
1: Mi ez a marhaság, hogy akinek nagyobb autója, fizessen többet?
3: Ez azt jelenti, kérlek szépen, hogy a kiemelt területen, tehát a legdrágább területen, 8 órás munkanap alatt közel 13.000 forintos parkolás díjat fogsz majd fizetni, te, akinek nagy az autója.
2: És apró a péniszed.
1: jó, szeretném megjegyezni, hogy ez diszkrimináció. Ez abszolút diszkrimináció. Miért?
3: Tehát, mert hogy... drágább autót veszel, nagyobbat, jobban koptatod az aszfaltot, jobban nyomod alatta a föld területet, és nagyobbat foglalsz.
2: Hogy... nagy a pofád!
3: Hogy mi kis autósok nem tudunk elférni tőled.
1: Na jó, akkor igen, hozzuk az ellenérveket. Jó?
2: Nem tudsz. Tehát, hogy... nem egész az ellenérveket, várj, itt egy mappa ellenérve.
1: Plusz ugye üresek az ellenérvek.
2: Hát, attól, üres.
3: Plusz ugye a nagy autó, az drágább is, tehát feltételezik, hogy neked több pénzed van, mint a kis autósnak.
2: Így van. Plusz, na térjük ki azokra az autókra, hogy fel lehet.
1: Úgy érzem, hogy egyedül maradtam ezzel. Úgy értem, hogy egyedül maradtam ezzel.
2: Mi a kilóhatár?
3: Hát elektromosnál 2000, az biztosan tudom. Az, hogy a benzines, dízeles, az, lehet, az, az is talán 2000 kiló, de lehet, hogy az lejjebb lesz.
2: Mi?
1: 1,8 tonna.
3: Igen, 1800 kiló fölött vagy.
2: De miért van különbség a két autó között, hogyha ha az egyik elektromos,
3: hát mert annyit gondolom, az elektromos autó azért nem szennyezi úgy a környezetet, vagy legalábbis használat során, itt megoszlanak a vélemények.
2: Hogy mérik a kocsit tulajdonosa?
3: Nem.
2: Anélkül.
3: Fölélegezhetünk.
2: Na, de hogy, hogy...
3: Nem, tehát ez ugye a nettó tömeg, az üres járati tömege, amikor tudják? Nem ül benne senki, benne van az a forgalmi.
2: De hát amikor parkolsz, a parkolőr az nem nagyon tudja. Max mérlegre tudja, hogy kell
1: állnod. Minden város után beleszállt egy mérleg.
3: Hát nem, a rendszám alapján ő le tudja kérni a forgalmi adatokat, és abból már látszik, hogy, hogy súlyosabb a kocsi.
1: Hát látja, lát, ösztömeget lát, saját súly, ösztömeg, terhelhetőség, vagy mi az, négyen benne vannak, mennyi a maximum súly, mennyien belülhetnek, persze. Mikor mosták le ki a tulajdonos. Tehát, hogy ez. De egyébként ezt igazságtalannak tartom.
3: Na, mesélj, miért?
1: Mert hogy az, az, hogy én beállok egy helyre.
3: Igen.
1: Mit használok többet,
3: az
1: mint
3: aszfaltot.
1: Hogy te... Mi az, hogy az aszfaltot?
3: Jobban nyomod az aszfaltot, mint én az 1,4 tonnás.
1: De ez nem olyan, mint az nem tudom, a moziba elkérsz egy magas embertől több pénzt, mert ő nem tudom, többet lát a filmből,
3: nem,
1: vagy
3: mert a, üljön, nem, mert
2: honnan
3: a magas,
2: tudod, hogy milyen érzés?
3: Vagy magas ember nem tehet róla, hogy mekkorára nőtt. Te viszont, te választottad az
1: jó,
3: autódat.
1: Jó, akkor támogatom, hogy viszont a túlsúlyos emberek fizessenek dupla annyit a repülőjegyért. Azok... Ott diszkrimináció, de nekem nagy az, az autó, akkor én fizessek többet. Kapjátok.
2: Az, nem, a túlsúlyos emberek kevesebb csomagot vihetnek. Az csak egy bugyi.
1: Vegyetek meg dupla helyet, és akkor nekem
2: én
1: sincs az a bajom.
2: Megvenni, de hogy kell dupla helyet?
3: Nem a Karpától nem tudsz duplán ülni.
1: Megveszed a másik egyet is magad mellett, érted. Az diszkrimináció, de amikor nekem nagy autóm van, akkor meg fizessem a dupláját.
2: Mi? Mai napig meglep, hogy beleférek a repülőjésbe. Hogy ez hogyan történik, hogy rád, ez olyan kis...
1: Hogyan férhetek bele a repülőjésbe, főleg a fapadosra megyek. Tehát de nem foglalok több helyet. Nem terhelem jobban a várost. Érted? Ha valaki paraszt is beáll egy kapuajba, adom, az beáll a Suzuki is, beáll a Jeepes is. Így, az bárki lehet paraszt. De miért fizes, mit ártok én jobban a környezetemnek, hogy 2 tonnás autó van, mintha 1,8?
3: Hát több kipufogó gáza van a 2 tonnás autóhoz.
2: Rosszabb hatás van a vakondokra.
1: Na, adjatok ezzel béki!
3: Mert hogy ugye nagyobb tömeget kell mozgasson, az aszfaltot jobban terheled.
1: De azt kifizetem autó, vagy útiba.
2: Na
1: várjátok, vagy...
2: viszont, ha ez a szempont, akkor én több fizetést kell kapjak, mert én nagyobb tömeget mozgatok.
1: Na.
3: Hát de azt te hát tehetsz akkor róla.
1: Vagy csoportos kedvezményt, amelyikben.
2: Attól függetlenül te tudtad, kit veszel fel, de dolgoznak. Akkor... Te választottál engem.
1: Igen. Én ezt nagyon, nagyon diszkriminatívnak tartom. Tehát, hogy ez megint csak arra megy, hogy biztos nagy autó, tehát drága a burzsúj, fizessen többet.
3: Igen, mert akinek nincs pénze, az vesz egy 1-1-es Suzuki-t, érted? 1200 kiló, vagy 1003, nem tudom.
1: Na de engem egyszer már megsarcolnak, amikor befizetem a nem tudom útdíjat, vagy befizetem a...
2: Na mit kell fizessél?
1: A regadót, vagy súlyadó, vagy mit tudom. Tehát az már te egyszer ott befizeted, hogy neked nagyobb tömegű az autód.
3: De most mindenki akkor... befizeti, érted? Csak ki kisebbet ki autójához. Miért ki?
1: De akkor miért nincs az, hogy a bevásárló közben, de sokat pakolsz a kosaratba, hogy gazdag vagy, neked másfélszeres ára van a trapista, mert látom, sokat pakolsz. Hát sok pénz.
3: De ott kifizeted a trapista sajtal.
1: De sokat pakolsz a kosaratba.
3: Igen, de én sokat is fizetek azért.
1: De nem így van. Neked van pénzed, mert van lehetőséged sokat parkolni, ezért neked nem ugyanannyi a trapista, mint nekem.
3: De én abban kifi, de a végén az kifi. Oda toljuk ketten a kosarunkat.
1: Igen.
3: Benned, neked van benne egy
1: nyomorú túrúrúdi. De én is kifizetem a normál parkolást.
3: Én meg telepakolom, akkor én sokkal többet fogok fizetni, tehát az áruház velem jól jár.
1: De nem érted a hasonlatot. Azt mondom, hogy ha neked sok pénzed van, és egy bizonyos kosár mennyiség fölött, neked ne 100 forint legyen a trapista dekája, hanem 250, mert sok pénzed van. Ez az autó, ugyanez. Biztos sok pénzed van, hisz nagy autód van. Tele van a kosarad.
3: De én
1: legyen
3: a kosár...
1: drágább a trapista.
2: Nem, úgy kéne, nem, ez rossz. Nem,
1: ez rossz hasonlat?
2: Nem, úgy kéne, úgy lenne jó a hasonlat.
1: Ez egy szar hasonlat?
2: Úgy lenne jó a hasonlat, hogy mindenkinek adott mennyiségű kalóriát lehet elfogyasztani nap, és aki túllépi, annak kell fizetnie.
1: Hát akkor...
2: Nem, mit nézel?
1: Hát akkor csörögjön a kassza, gyerekek. Hát azért ketten olyanok ülnek, ajja, akkor kifizetem a drágább autót, de akkor tessék bepakolni a közös békét.
2: Ha életemben ettem egy jót egyszeré. Ha életemben egyszer ettem valamit. Amúgy meg szerintem az van, hogy érdekes módon soha nem a szegények háborodnak fel.
3: Ugye?
2: Nem a szegények háborodnak fel. Szegény Zsannak most ki kell venni még egy rubintot a házi raktárból, hogy be tud fizetni a parkolás ügyet.
1: De.
2: Plusz?
1: Ez nem így van, csak védem az érdekképviseleteket.
2: Jó, mennyit fizettél? Hányszorosát fizetted a parkolási díjnak a büntetésre?
1: Nagyon sokszorosát fizetem a büntetéseknek, mint ahány 200 forintot fizetnék, ha normálisan parkolnék.
2: Akkor a következő intézkedés legyen az, hogy ki lehessen használni a mozgássérülteknek fenntartató parkolóját.
1: Vegyük el a mozgássérülteket, de... nem bántottuk már engem. Azt gondolom, hogy akinek csak fél lába van, miért fizet ugyanannyit, vagy nem fizet ugyanannyit, mint én, akinek kettő van. Hát többet használom a járdát. Ő nem koptatja a járdát.
2: De nem is az, hogy lehessen használni, ugye, a túlkoknak, mint te, az ő parkolóhelyük.
1: A parasztoknak, mint én, igen.
2: Igen, és azt mondod, jó, négyszeres áron parkolhatod óránként. Na, elfogadnál, nem fogadnál?
1: Hogy én négyszeres áron parkolok, aha, de...
2: És használtad a mozgássérült parkolót.
1: A persze, azonnal. Hát, na,
2: és akkor gyakorlatilag
1: ott
2: vagy?
1: Ott a helyem a mozgássérült parkolóban.
3: Mondjuk így is.
1: Így is, csak úgy sokkal vidámabb lelkismeretek.
2: Hogy ő csak szellemileg ezért. De hogy a lényeg, igen, tehát hogy szerintem ez egy tök jó szemlélet, hogy nem kell megvenni, mert büntesnek a rajta, akkor például vállalod az első blitni, és azt mondta, hogy jó, beállok ide, és ez nagyon drága lesz, de akkor én most itt fogok állni.
1: Azt jó, én ezt adnám, na, kifizetném. Azt így, nagyon jó hasonlóban, csak többen nem tudják, mi a telikosság. Barát, most adod a hülyét, vagy az vagy? Nem. Tehát akkor ilyen alapon, aki többet eszik, az többet fingik. Aki többet fingik, az fizessen több...
2: Életemben nem fingottam meg.
1: Fizessen több környezetvédelmi adót, mert mit tudom én, több metángázt bocsát a levegő. Ez diszkrimináció.
2: Van kövéradó, ne ragudj meg, van
1: mi a kövéradó?
2: Hát például a ruhák. Ugye alapból, hogy be kell szerezni.
3: Drágában veszem mindent.
2: Sokkal több tusfűrőt használok.
1: Nagyon itt van a ruha. Fizessél többet azért a pólóért, mert több anyagban menne, mint az SS méretben. Nem fizetsz többet.
2: De igen.
3: Egy csomó.
2: De legördülő sávban, hogy milyen méretnél mennyibe kerül a termék.
3: Na, hát akkor ezt most pont magadat csaptad be.
1: Jó, náluk a Prada-ban minden egységárat.
2: A Prada gyerekosztályon, ahol vásárolok.
1: Náluk a Gucci-nál ugyanúgy 600 ezer táska, értitek? Mi nem diszkriminálunk senkit. Bemegyünk és megveszünk azt a táskát.
2: 11 éves a méretem.
1: Ezért vagy mindig gyerekpólókban, olcsó?
2: Hát ez, igen, ez egy duci gyerekpóló.
1: De mi a, várjál, tehát bemész, mint egy H&M-be.
3: Vannak, igen.
1: És megveszel egy L-es pólót, vagy egy XL-es.
2: Hát a H&M-ben nincs is XXL, tesókám.
1: Mi az, hogy nincsen?
2: Kézzétek el, hogy némán beszántották a plusz size cuccokat a H&M-ből.
1: És mert hogy most ne bántsanak már... ezzel senkit?
2: Nem, hanem szerintem nem érte meg nekik. Pont, amiért mondasz, hogy nem tudták megcsinálni ezt az árértékarány racionalizálást, és azért most már online lehet szinte csak rendelni, és ott viszont konkrétan azzal, hogy mennyi ruha anyag kell bele, annyiba kerül a póló. Na, mi van?
3: Na!
1: Az a baj, hogy nem működnek az érveim.
3: Hát ez most nem.
1: Igen, ezek most nem működnek.
2: Viszont hát jó. Ami miatt lehetnél ideges, ugye az, hogy miért egyetem fizetned?
1: Tudom, én
2: magyar vagyok, magyarnak születtem, magyar földön parkolok a magyar autómban.
1: Magyar földön parkolok, magyar gumival, magyar autóval.
2: Érkeztek ide rokonaim.
1: Nem tudom, én nem szeretem az ilyen ennyibe kerül az autód, ennyit fizessél. Nem, parkolásnál, bocsánat, tehát nem is az úton használattól, nem is, nem tudom, állok egy helybe.
3: Nem ennyibe kerül, ha neked egy 20 éves, de 2 tonnás autód van, amit egyébként 1.400.000 forintért vettél, mert egy roncs, akkor is többet fogsz fizetni. Na most?
1: Hol vagy ebben ezekben a vészterhes időkben, Anna?
3: Hol az igazság?
1: Miért nem jössz be, és támogatsz meg? Ezek most megesznek reggelire. Engem, a burzsújt persze, aki megint csak sóherkedik, holott teljesen jogtalan.
2: Fogják figyelni, hogy hol parkolsz.
1: Teljesen jogtalanok tartom, hogy dupla parkolást fizessünk ugyanazért a szolgáltatásért, azért, mert nagy autónk van. Hát szerintem ez nagyon pofátlan. Tehát ez az egyszerű közhelyes sztereotípia. Nagy autó, gazdag, dupla ár. Nem. Ugyanúgy egy parkolóját foglalok, mint hogy te is elfoglalsz egy parkolóját. Semmivel sem veszek több szolgáltatást igénybe. Nem veszek több helyet, nem használok jobban semmit. De beállok egy helyre.
3: Egy nagyobb autó több helyet foglal. Sokkal könnyebb beállni nekünk kis autósoknak, a sok kis autó áll, mint hogy sok nagy autó.
1: Ez sem működött ez az érdekes.
3: Jobban nyomod az aszfaltot, még egyszer mondom.
1: Súlyadóba ki is fizetem.
3: Nincs ilyen, hogy
2: plusz,
3: súlyadó.
2: Gépjármű,
3: akkor tisztázzuk, gépjármű adó
1: van. Jó, bocsánat.
3: Amit nem súlyra fizetsz, hanem teljesítményre. Tehát nekem lehet egy 1-2-es.
2: Na, így is
3: egy 1200.
1: Ott is levesznek?
3: Ott is levesznek. Tehát ha neked erős autód van, akkor sokkal többet fizetsz.
1: Mi bajotok pedig... van nektek azzal, ha valakinek van pénze?
2: Hát semmi, csak
3: nem is a tiéd az autó.
1: Ja, igaz, nekem autó nincs, bocsánat.
2: Ábrapó, nem fizetek semmiért, de nem mindegy, ezért szomorú. Jó, melyik a legpofátlanabb autótípus, amit lehet látni a belvárosban?
1: A Maruti Suzuki írja valaki.
3: Igen, még föl sem tetted a kérdést.
1: A Seattle Ledon, Maruti Suzuki és a Renault Twingo. Kikérem magamnak, hogy kevesebbet fizet egy Renault Twingo-t.
2: Igen, de hogy ott vannak azok az óriás, tudjátok, amik ilyen nagy platós autók. Annak
1: ezek a Raptorok, ezek a Fordok, meg Raptorok.
2: Például, nekik mit kell majd fizetnie?
1: Ezek a pick-upok.
3: Tehát, sokat. Az na, lesz 13 ezer forint óránként? Egy 8 órás.
2: Óránként legyen annyi, nem? De például az teljesen indokolatlan. Mikrobuszok? Hát, még mit nem.
1: Na, de most már egy Raptor, azért az 6 méter hosszú, 3 méter széles, és 23-as kereke van.
3: Igen, tehát... és 2,5 tonna fölött van biztos.
1: És mi az 1,8 és a 2? Tehát miért az 1,8 a váltószám? Hogy az még nem a SUV kategória, hanem az még a személyautó, de az SUV...
3: Egy, igen, 1,8, egy normál személyautó, gondolom én, az 1,8 alatt van.
1: Aha. Te benne vagy, vagy te kint vagy?
2: Ilyet nem érdemes kérdezni, vagy nem szabad kérdezni egy nőtől.
3: Kilóidat sosem kérdezni.
1: Ösztönök vagy, vagy hogy vagy nekem, csak én a forgalmidat.
2: 1910 kilós az autóm.
1: Hát akkor... Hát.
2: De nem panaszkodom egy büdös szót sem, mert tudom, hogy ez ilyen.
1: Ja, hogy te elegánsan befizeted.
3: Nem arra lehet. Akarják rá.
2: Mondja az embereknek, saját autója van, nem szponzorautót vezet, hogy fizetem az összes közterhet és minden egyéb terheket.
1: Én csak a büntetéseket, de az nagyon gyatrán.
2: Az igaz, akkor nagyon ritkán parkolok ilyen köztéri parkolóban, úgyhogy nekem mindegy.
1: Én is abszolút ritkán libálok egy óvoda parkolóba.
3: Megakadályozni.
1: Mindig megakasztél egy virágágyát, sose használok sima parkolót.
2: Azt mondta, hogy megcsináltam múltkor, és megfenyegették az önkormányzattól. Na mindegy.
1: Ráállt a virágágyás.
2: Igen, és az már nem is ilyen parkolási bírság, hanem az ilyen önkormányzati szabálysértésnek számít, és elkérték külön anyámnak az adatait, és mondták neki, hogy rivallót fog kapni a postán, és elküldték neki. És utolsó húzásod volt, Marika!
1: De nekem mindig van két tulipán palánta bent a csomagtartomban, hogy amit ledarálok, azonnal visszaültetem. Úgy érzek, mint egy virágárus.
2: Egy frissítés, vagy csak egy kis rotokapa.
1: Mit akarnak ezzel elérni? Hogy?
3: Hogy ne járjál be a belvárosba autóval. Ezt akarják elérni egyébként. Ennyire egyszerű, vagy ha már ott vagy, akkor kis autóval járjál. Ne a izével a Raptorral, amiben egyedül ülsz. Ennyi.
2: De figyelj, mert a Mercedesnek nincsen kicsi autója, amit vezethetnél.
1: És a, de egyébként van egy hizmátok. És ha veszek egy BKK bérletet, hogy átvágjam őket, hogy BKK-val járjon.
3: Senkit nem érdekel.
1: Nem tudom lekinyerezni őket egy éves BKK bérlettel?
3: Oda, kiteszem.
1: Kirakom előre, hogy én BKV-zom.
3: Hogy nekem
1: van. Szállj el a kocsimról, én BKV-zom, úgyhogy nem jár BKV-zom. Azt írja, hogy az áremelés mellett BKK bérlethez parkolási kedvezmény is járhat, tehát akkor valamit ők is adnak. Hozzáteszem, akkor megfizettem őket.
2: Nem, el kell kezdeni meghamisítani. Tudod, hogy bemész a szalomba, ahol veszed az autót, vagy ahol veszed, és mondod, hogy jó, csak annyi, hogy a forgalomba írodok már 300 kilót.
1: Igen. Van még ilyen szelvény, nyomtatok egyet, hogy október is beírom a diákigazolvány számot, és kirakom a forgalmi előre? Ez van még? Így van még a bérlet szelvény, hogy október rá van írva, hogy ez már digitális, vagy ez hogy van? Nincs már ilyen?
2: Úgy, de szerettem azt, én vagy 28 éves koromig voltam diák.
1: Persze.
2: Az nagyon jó volt, emlékeztek rá?
3: Vetted akkor a hamisakat, mi?
2: Igen.
1: Nekem 35 éves korig volt OTP Junior kártyán, felhívtak az OTP-től, hogy ide lenne
2: seniorra váltani.
1: Na mindegy, jó. Hát akkor...
2: Fizetni kell.
3: De jó haver, ez
2: én
3: van.
2: Azt gondolom, ez nem baj, hogy ki kell fizetni, mert jó dolgokra fogják költeni. Vesznek belőle a Karácsony Gergelynek egy új masszázsfotelt, meg ilyesmi.
1: És ha eltűnnek a parkolórák, amivel én is egyetértek, akkor csak applikáción keresztül tudsz, vagy SMS-ben. Tehát nem kell már ez a bedobálós.
3: Nincs, mert nem tudsz.
1: Soherkedés. Leszerelik ezeket is.
3: Nem tudsz bedobálni, tehát applikáció vagy SMS.
2: Igen, de tök jó lesz ide, mert most én azt veszem vissza, hogy most nagy újítások vannak meg, ott fontos fejlesztések. Költsék csak a pénzt. Költsék csak.
3: Na, ezen gyerekek a parkoló, S-betűs parkoló applikáció, amivel egy csomó mindent tudsz, ez eddig azt tudta, hogy bent volt a kocsinak a rendszáma, megálltál, rányomtál, és a térképen megjelölte, hogy hol vagy.
1: Igen, és megkereste a zónát, hogy miben
3: na,
1: vagy.
3: Na, akkor most majd menjél rá, és az van, hogy a zóna keresés 69 forint. Adjátok.
2: Az én autó magától tudja, hogy hol vagyok.
1: És én nem vagyok a sóher. Hogy nem fizetett ki, hogy megmondja neked, hát 69, de... nem kell, nem is látod a parkolórát, már rossz a szemed, elkérdezik, nálad másfél menni. Kilométert
2: érted. Ez komolyan 69. Megcsinálták ezt.
3: Nyisd meg
2: a... Nem sül ki a szemük.
3: Meg tudom neked mutatni, ide akarok parkolni most, ahol vagyunk, tessék, megnyitom az alkalmazást.
1: Ja, értem. Tehát az nem jogos, hogy én duplájára emelt árért háborgok, neki 69 forinton, igen, a kiborultok, hogy beigényben vesztek egy szolgáltatást.
3: Látod? Azt mondja, hogy alapparkolás, nem fogja megmutatni, hogy hol vagy, és neked meg kell nézni a kis táblán is, be kell pötyögni, vagy proparkolás 69 forint.
2: De ez azt jelenti, 60. hogy el tudsz költeni csak 1000 forintot arra egy nap, hogy rájöjj, hogy hol vagy éppen.
3: Így van. Na, ez jogtalan. A tiétek a szerintem tök jogos.
1: Teljesen egyet értek. Én duplát fizetek, ti háborogtok 69 forinton. Hát vakok
2: én
1: vagytok.
2: Én SMS-ben parkolok mindig.
1: SMS, egyébként az a legjobb.
2: Azért jó, mert úgy hagyod, elfelejted, és két nappal később jön egy SMS, hogy 72 óra után lejárt a parkolása.
1: Igen, 6900 forint.
2: Azt mondod, hol voltál, és akkor így tudod, hogy kapod az ilyen iszonyatos összegeket, hogy tessék.
1: És akkor elküldöd a stoppot, de már mondja, hogy önnek nincs működő parkolása. Mert...
0: Magyarország leghallgatottabb reggeli műsora, Balázsék, hamarosan folytatódik.
4: Balázsék műsorának támogatója a Ballantine Sunshine. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
0: Vakáció! A Rádió 1-ben is elindult a nyár. És ha már nyár,

0: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Na figyelj! Az előző készlet? Á, elvitték. Most te jössz! Nissan Qashqai már 8.900.000 forinttól. Ne nézd! Vidd! Részletek a nissaneve.hu oldalon és a Nissan márka kereskedésekben. 8.900.
2: Készülj fel a nyárra, és élvezd az otthonod tökéletes hőmérsékletét minden évszakban. Szerezd be wifi-s hűtő-fűtő Gorenje klímádat a Szatmárinál most csak 129.900 forinttól. Ne halogasd, a hőség nem vár. Keresd a Szatmári áruházakban, vagy a szatmari.hu-n.
3: Illatos és puha ruhák a Rossmannnal. Július 6-a és 17-e között a Szilán Magnólia és Szenzitív Duópak öblítőket csupán 2499 forintért megvásárolhatod üzleteinkben és az online drogériában. Rossmann. Tudjuk, mire vársz.
4: Gree energiahatékony légkondicionálók és hőszivattyúk hazánk és a világ első számú klímamárkájától. Gree légkondicionáló. Az otthon nyugalma. Akár 10 év garanciával.
5: Nem tudom, mi történik. Mindenhol Cherry Tigo 7 öntöltő hibridet látok. A szomszédnál, a parkolóban. Tényleg mindenkinek van, csak nekem nincs. Cherry Tigo 7 öntöltő hibrid modellek már 9.490.000 forinttól. Részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
6: Vásárolj a Zalando leárazásán és spórolj akár 70%-ot. Mit vegyek fel 30 fokos hőségben, ha az exem is ott lesz a bulin?
7: Mit vegyek fel, hogy jól nézzek ki, miközben elolvadok?
6: Mit vegyek fel, hogy felejthetetlen nyaram legyen? Találd meg a megfelelő szettet minden alkalomra, és spórolj akár 70%-ot a Zalando leárazásán. Mit vegyek fel? Vásárolj most a Zalandón!
8: A pillanat, amikor rájössz, hogy... Az elhízás nem csak esztétikai kérdés, hanem egy krónikus betegség, mely növelheti a magas vérnyomás, a kettes típusú cukorbetegség, a szívinfarktus és a stroke kockázatát. Tedd meg az első lépést egy könnyebb élet felé. Látogass el a fogyokosan.hu oldalra, és kérj orvosi segítséget. Készült a Novo Nordisk megbízásából.
9: Anya, nézd! Ugrok egy bombát!
10: Mi?
11: Ne próbáld ki otthon! Próbáld ki a nyaraláson! Foglalj most a szállás.hu-n! 17.000 belföldi szállás bomba jó áron!
9: Ugrunk egy bombát!
11: Szállás.hu. Úgy is tett!
5: Neked mi a 8? Nekem a Cherry Tigo 8 szuperluxus felszereltséggel, 5 vagy 7 üléses változatban, 7 év vagy 150.000 kilométer garanciával, 11.400.000 forinttól, pompás finanszírozással. Neked ez 8? További részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
0: Reklámot hallottak.
12: 91.1 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
13: Képzeld el, hogy 5 perc múlva már nem a problémára gondolsz, hanem örülsz a megoldásnak. Mert vannak helyzetek, amikor a gyorsaság igazán számít. A BÁV-nál akár 5 perc alatt is készpénzhez juthatsz. 2026. július 22-ig extra jó kölcsönajánlatokkal várunk. Keresd minket Nyíregyházán a Hősök tere 3 szám alatt. Részletek báv.hu. THM 19,9%-tól 45,25%-ig.
14: Ha a bakteriális hüvelyfertőzést nem elkapni szokták, akkor vajon mi okozza? Most komolyan, a hüvei pH zavara? Vitagén C savas pH-jú hüvelykrém megállt parancsol a kórokozóknak.
15: A Vitagén C patikában vény nélkül kapható gyógyászati segédeszköz C-vitaminnal és tejsavval. A kockázatokról olvass el a használati útmutatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát.
16: Július 17-én találkozzunk a Tokaji Fesztivál Katlanban, ahol egy őrületes TNT nagykoncert keretein belül a legnagyobb slágereink csendülnek fel, régiek és újak egyaránt. Ne maradj le, te se! Jegyek fesztiválkatlan.hu. Találkozzunk július 17-én. Robba a bomba!
12: Kedves hallgatóink! Ezen a héten mérik a Rádió 1 hallgatottságát. Amennyiben önt telefonon kérdezik meg, kérjük mondja el, mikor hallgatta a Rádió 1-et. Ha önt internetes naplón keresztül kérdezik meg, kérjük, jelölje meg a naplóban, mikor hallgatta a Rádió 1-et. Köszönjük!
17: Köszönjük!
12: Miért hallgatják egyre többen a

Csak igazi mai sláger megy. Igazi mai sláger megy. Klikkelj a rádió1.hu-ra, lájkold a Rádió 1 Facebook oldalát, facebook.com/Rádió1 Hungary, és kövess minket TikTokon is. A Rádió 1 nem hagyja cserben a hallgatóit munka

0: Van pedig jöhetnek a közlekedési infók a forradalmat 0620-311-111.
1: Rádió 1. Munka közben is csak igazi mai sláger megy.
2: Reklámot hallottak.
1: Nyíregyháza legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
3: Elindult a balatoni első segélynyújtó szolgálat, már pályázhatnak az alkotóidősek, Győrben versenyeztek az úszók. Köszöntöm Önöket, Demeter Dia vagyok. A Balaton déli partján ezen a nyáron is segítenek a Magyar Vöröskereszt önkéntesei. 7 település, 10 strandján ügyelnek a nyaralók biztonságára. A balatoni első segélynyújtó szolgálat augusztus 20-áig működik, ismertette rádiónkban Horváth Péter Zsolt, a Magyar Vöröskereszt főigazgató helyettese.
4: A fiatalok, akik Balaton déli partján, 10 strandon teljesítenek szolgálatot, kifejezetten a parton, illetve a vízben szerzett sérüléseket látják el, ami azt jelenti, hogy első segélynyújtást biztosítanak, gátolják a sérült állapotának romlását, stabilizálják állapotát, illetve szükség esetén akár életmentő beavatkozást is megkezdenek, míg ki nem érkezik a szakszolgálat, illetve az országos mentőszolgálat. Tapasztalataink azt mutatják, hogy azokon a helyszíneken, ahol jelen vannak, bátran és bizalommal keresték önkénteseinket.
3: Gurán Edina, a karitatív szervezet vármegyei igazgatója rádiónknak elmondta, Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyéből évente 10-15 fiatal vesz részt a programban. Fókuszban a kreativitás, Nyíregyháza önkormányzata, az Idősügyi Tanács és a Váci Mihály Kulturális Központ ismét kiírta a közös pályázatát. Az alkotóidősek felhívásra Nyíregyháza városában élő amatőr, nyugdíjas alkotóművészek pályázhatnak. Lehet nevezni képző vagy iparművészeti alkotásokkal is. Ezeket kiállításra alkalmas állapotban kell leadni szeptember 28-án és 29-én a VMKK-ban. Egy alkotó maximum 3 munkával pályázhat. A pályamunkákból október 2-án kiállítás is nyílik az Idősek Világnapja alkalmából. További információk a Kulturális Központ közösségi oldalán. Győrben rendezték meg a Cápa országos bajnokságot, a versenyen a Nyíregyházi Sportcentrum úszói is indultak. A szervezet közölte, a 4 versenynap során a versenyzőink számos egyéni csúcsot értek el, döntős helyezéseket szereztek, értékes bajnoki pontokkal gazdagították a klubot. A csapat legeredményesebb versenyzője Vásárhelyi Dóra volt, aki 100 méteres mellúszásban a 6., 200 méteres vegyes úszásban a 7., míg 200 méteres mellúszásban a 4. helyen végzett. Ma többször megnövekszik, megvastagszik majd a gomoly felhőzet, és térségünkben is számítani kell csapadékra. Záporok, elszórtan kisebb zivatarok is kialakulhatnak. Élénk erős marad a nyugatias szélét, Nyíregyházán 26-29 fok között alakulnak a csúcsok. Holnap egy újabb hidegfront hatására ismét borultabb időre számíthatunk, kisebb esők, záporok is lehetnek. Szeles napra készülhetünk a legmelegebb órákban 26-28 fok körüli csúcsokkal.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
5: Balázsék műsorának támogatója a Ballantine's Wild.

0: és uraim! Egyenesen a budapesti stúdióból, a Rádió 1 összes frekvenciáján élőben a magyar rádiózás királyai, Balázsék! Jön a rádióműsorok etalonja, az üvegre tapadvány Nyíregyháza humor titánja, Tirpákia koronázatlan királynője, Ráskó Eszter! A kör közepén a kapuzárásra fittyet hányó szelíd motoros Rákóczi Feri! És a piramis csúcsán a 90-es évek diszkóbuddhistája Sebestyén Baller Feri Balázs! Fújtatódik az utánozhatatlan, az egyetlen, az igazi reggeli műsor! Reggeli műsor! Balázsék!
1: 9 óra után vagyunk, pontosan 13 perce, jó reggelt kívánunk mindenkinek, itt vagyunk, drága hallgatók. És ugye ígértem csak, hogy még két mondatot engedjetek meg nekem itt az online check-innel kapcsolatban, mert itt sokan kérdezik, hogy ez igaz-e, és hogy félnek megadni a jegyüket, meg nem tudom, hogy a QR-kódot ellopják. Senki nem lop el semmit, tényleg be kell csekkolni. Ugye ez arról szól ez a történet, most egészen pontosan tudom már, hogy ez egy törvény, ami azt jelenti, hogy bizonyos rendezvénynek a mennyiségén túl, te eddig is, ha bementél egy strandra, egy szandra, egy nagyobb rendezvényre, ott amikor átvetted a jegyedet, odaadtad a személyedet, azt beszkennelték, kiadták a jegyedet, tehát a vagyonvédelem és személyes vagyonvédelem miatt ezek a rendezvények eddig is adatokhoz voltak kötve. És ugye itt online check-in van most, tehát ez azt jelenti, hogy a gyorsabb beléptetés miatt ezt meg tudod csinálni, hogy ne ott kelljen, hanem te otthon, idén egyébként először, meg mindenhol először online check-in bevezetnek, amit nem a helyszínen végeznek el. Baromi egyszerű, a beléptetést gyorsítja meg, megadod az egyedi kódodat, ami ott van, az online felületen hozzápárosítasz egy darab személyigazolvány, de azzal a jeggyel már csak azt tud bemenni. Ez egy 2 perces művelet, de nem fékoldal, nem kamu, nem az adataitat akarják, mi se. Ezt megcsinálnak a bejáratnál is, de meg kell csinálnod, mert akkor gyorsabban jutsz be. Ha senki nem csinálja meg, akkor senki nem fog bejutni. Ezért van először online check-in. Eddig ez mindig csak személyesen volt. Úgyhogy ez tőlünk jön, ez az info, be kell csekkolni, csináljátok meg. Nem jegyüzérek akarják a jegyek adatait.
2: Tehát ez nem, jó? Az, mint amikor a Tiszánál kiszivárogtak az adatok.
1: Semmilyen.
2: Ez nem az. Az adataidat... Az majd hónap múlva lesz.
3: Igen, majd később.
2: Az igen, igen. Utólag.
1: Az adataidat eddig is megadtad bizonyos mennyiségű koncert felett, vagy fesztiválon, ahol bizonyos mennyiségű emberszám volt. Egyébként ez egy törvény, tehát, hogy...
2: A Szigeten ez eddig is tavaly is úgy volt, hogy személyigazolványra tudtam bemenni.
1: Így van.
2: Oda kellett,
1: de csak oda mentél, személyigazolványra fölted egyet. Most ezt megcsinálod otthon, és amikor bemész, ott már csak megnézik a jegyedet, és az online check-in ellenőrzik, hogy megvagy-e, és mehetsz be, ez brutálisan meggyorsítja a bejutást. Nem tudom, hogy ettől emberek miért félnek, de annyira paranoiában vagyunk
2: nem
1: már.
2: Tudod, kérdezd meg Annát, miért fél ettől? Ez a ti embertípusotok, ugye?
1: A miénk!
2: Igen, aki
4: az enyém! Hát te, persze, hát akik tényleg... féltek a lokátortól. Féltek az online check-in.
1: Ha most én holnap meghalnék, az lenne a lenyomatom ebben a műsorban, hogy csávó, aki félt az online check-intől, azt sem tudom, hol a személyim.
2: Így van.
1: Az én igazolványommal bankot lehetne rabolni, mert az útleven valószínűleg egy út mellett fekszik valahol a hetesen. Szerintetek én félek egy online check-intől? Csoda, hogy a saját autóba fog beszállni 10 órakor, nem másikba, és Balatonnál jövök rá, hogy ez nem is az én autóm. Hát azért én ezeket... Nagyon sajnálom, hogy ez a kép rólam, akkor valami tényleg félre megy.
2: Most kérlek, most, mint a tévés műsorban, most csukjátok be a szemeteket, forduljatok hátra egymásnak, és állításokat fogok mondani, és mutassatok arra, akire igaz.
1: Jó, de várj, ki játszik?
2: Te és Feri.
1: Jó, hát, jó, akkor ti is mutassatok, mert akkor nézzük meg, hogy mennyire egyezünk.
2: Jó.
1: Tehát vagy magamra mutatok, vagy Ferire mutatok.
4: Igen,
1: oké.
2: A világot összeesküvés elméletek irányítják.
1: De basz! Nem áll, jó, magamra mutatok.
2: Csak azért van szükség személyigazolványra, hogy pontosan tudják, hogy merre jársz és mit csinálsz.
4: Ő az!
1: Ez a Feri.
4: Hogy lennék már én? Ez...
2: Igen. Nincsen ez... semmi önkritikája.
1: Úgy értem, ez a kérdőív rám lett kitalálva. Jó,
2: hát azt gondolom, hogy 10-10, úgyhogy...
1: A teszt egyértelműen bemutatta, nálam fontosabb ember nincs a világon, aki még az online check-in-re se adja meg az adatot.
2: Ez tudomány.
1: Ez tudomány, tudományos kísérlet a gyerekek, úgyhogy ne féljetek, mi vagyunk, és nyugodtan csekkoljatok be. Jó, ha este 9-re akartok bejutni, ne csekkoljatok be, akkor viszont nem fogtok odaérni. Jó, úgyhogy ennyit az online check-in-ről, mindenki csinálja meg. Reptéri gyorsforgalmi úton városból kifelé vezető oldalon 2 jármű is lerobbant, egymástól 1 kilométerre áll az egész mindkét irányba, plusz beállt a Gyömrői is, legalább 30 perc, köszönjük szépen. Ha van friss 0-20-311-111 az SMS számunk.
2: Most írtok, vagy nem írtok?
1: Nem írtok. Most még jönnek ezzel kapcsolatos kérdések, de ha mindenki hülye, meg. Azt nem tudom megválaszolni.
2: Mindenki hülye. Te is az vagy, én is az vagyok.
4: De figyelj, a Balatonra is kell ez a online check-in?
1: Ha a barátnőmmel külön csekkolunk be, akkor uh-huh. nem tudunk egyszerre bemenni? Nem, akkor titeket szétszednek, és a... mi az... ő hülye?
2: Amikor, ha külön, de
4: már, hát, ő a DJ Oki rajongó.
1: Tényleg ezek önnek? Hát akkor most váltsuk vissza az összes egyet. Te hülye vagy?
2: Ügyfélszolgálati munkatársa változat.
1: Tessék, kapcsoljuk. Igen.
2: A válasz a kérdésére pedig az, hogy amennyiben különböző személyigazolvány számmal rendelkeznek, úgy muszáj lesz mind a kettőjüknek becsekkolnia.
1: De a kérdés az volt, hogy egyszerre be tud-e menni majd a koncerten, ha külön becsekkolnak. Érted, hogy hülye?
2: Úristen.
1: Ha a barátnőmmel külön csekkolunk be, egyszerre nem tudunk bemenni?
2: Amelyben nem, két különböző fizikai testtel rendelkeznek, akkor abban az esetben be tudtok menni egy helyen is.
1: Te becsekkolsz ma, jó, ő a rendezvény jött két héttel, majd beálltok egymás mellé a sorba, bementek, és egyszerre megmutatjátok a két becsekkolt jegyet, fölmutatjátok, és bementek egyszerre. Tényleg, ha külön csekkoltok be, külön tudtok csak bemenni.
2: Ez úgy lenne igazságos,
1: hogyha három
2: különböző kapu lenne becsekkolás, hogy amikor te odaérsz a kapuhoz, akkor a barátnődet a sor végére odaszólítják, hogy most ti jöttök be a pasiddal, tudod?
1: Igen.
2: Ez működik.
1: Ha becsekkolok, akkor már nem tudom eladni egyet? Ez egy jó kérdés, nem tudod eladni.
2: Nem. Ha csak nem vállal a személyigazolványod, és oda nem adod az illetőnek. Akkor ez azt jelenti, hogy...
1: Bemegy egy álbajusza, vagy le van vágva a füled, akkor keres egy embert, akinek szintén le van
2: nem
1: vágva a füled.
2: Nem hasonlítják össze amúgy, tehát nem hasonlítják össze, viszont ha csinál valamit, és itt elkapják, akkor téged fognak megbüntetni.
1: Igen. Igen. Ennek van barátnője? Szívesen majd átvassz a jegyét, a hülye. Igen. Check-in sorrendben zajlik a beengedés. Tényleg. És most Horváth Pista jön előre. Ön volt a negyedik becsekkoló.
4: Július 12-e 9 órás csekkolók jönnek.
1: Fáradjon be a rendezvényre, nagyon jó. Július 3-ai csekkolók érkeznek, jöjjenek előre. A július 4-én csekkolók felkészülnek és előrébb jönnek. Persze. Hát ez látszik az elmúlt 16 év.
4: Hát kicsit jelzi, hogy aki erre a bulira ugye jegyet vesz, hát azna.
1: Mamát urnába bevihetem? Persze, hozzad. Amennyiben hiányzik a kislábúja, bemehet. Kérdezi Sasu. Szóval ez a közönség. Igen, és ez ki, a cél a közönségem.
4: Ha haza akarok jönni, akkor ki kell csekkolni?
1: Azt, hogy nem hülye, csak szabadulna a csajtól. Igen, tényleg, nagyon fontos majd, hogy egy kicsekkolást is csináljátok meg, mert csak úgy engednek ki a rendezvényről, ha kicsekkoltok, jó?
2: Véletlenül kicsekkoltam, de itt vagyok a nagy színpadnál. Ki vagyok csekkolva?
1: Igen. Ha becsekkolok, akkor be vagyok csekkolva? Kérdezi csak. Jó, hát én egy kicsit máshova upgrade-eltem az OTI rajongókat, de akkor itt
2: meg
1: akkor...
2: Meg mit gondolt, hogy a magyar tudományosokat déviának az öröktagé?
1: Jó, átveszünk a line-upot, kiveszünk két jó dalt, és berakunk két álmokfutókat.
4: Igazi siker lesz.
2: De ilyen tömeg miért, tehát 65 ezer embernél már ez a minimum kvóta, hogy hárman ne tudják, hogy mi a helyzet, érted?
1: Ja, hogy hárma hülyék legyenek.
2: Persze. Valószínűleg nem ennyien lesznek hülyék, de ez egy teljesen ebben
1: a... Igen, remélem a barátnőd másra megy onnan.
2: Látta a barátnődet kicsekkolni valakivel.
1: Úgy érzem, néhány retrós is nyert jegyet valahol.
4: A limit van itt is a kézipodgyász méretre?
1: Igen, nagyon fontos, hogy a priority-sek először csekkolnak, ők beismernek, jó? Ha nagyobb lábhelyméretet veszel, akkor természetesen előre tudsz állni
4: mekkora
1: a bulin.
4: Mekkora lenne 2000-ért priority-t árulni?
1: Egyébként nagyon nagy.
4: Juhó!
1: Egyébként nagyon nagy, megcsináljuk. Ha siamiekrek vagyunk, akkor külön kell becsekkolni?
2: Amúgy ez nagyon igazságtalan siamiekrekkel, csak mondom nektek, neki két jegyet kell vennük.
1: Nem vagyok ebbe biztos.
2: Hát emlékeztek, erről beszéltünk ezzel a témáról. Amikor volt ez a sziamiket, pár az egyik meleg volt a másik.
1: Jó, használjuk, hogy most nincsen MHH, igen, oké, rendben. Akkor nézzük meg, üljünk fel erre a vonatra, attól függ, hol vannak összenőve.
2: Igen, igen.
4: De, ha egy test, két fej.
2: Akkor az egy-egy, vagy két-egy?
1: És a két fej, egy test. Ja, nem az ugyanaz. Most tagcsinálom az NMH-nál, most kiadhatjátok ebből a megszállásból magatokból, mert holnaptól normális műsort kérek,
2: pont
1: most
2: olyan fél tűzik,
1: minden csúszán lecsúszhatunk, tessék.
2: Pont ugyanaz.
1: Még gondolkozol, hogy hol lehetnek összenőve?
2: Igen. Te milyen akkor, hogyha mondjuk három lábuk van?
4: Az már ugye másfél embernyi.
1: Az egy jó kérdés, mert elvileg négy kéne, hogy legyen, nem?
4: Hát alapból kettő.
1: Kicsit máshogy képzeltem.
2: Annyira szeretem, amikor elhagyta teljesen a racionalitáson agyadat.
1: Kicsit máshogy képzeltem őket, ja. Igen. Tehát tulajdonképpen
2: ez nem az emberi százlábú. Tehát ez ugye egy másik szituáció. Jó. Mi, hogyha a homlokuknál vannak összenőve?
4: Igen. De két teljes külön test, akkor az két ülés.
2: De ez amúgy nagyon igazságtalan, nem? Ez
4: hát a, hova ül a
2: másik? Nincs kéz, nincs csoki. Tehát, hogy ez ugyanaz konkrétan.
1: És én tudok megcsúzni.
2: Ne haragudj meg.
1: De nem azért, hogy a homlokunk nem van a köszönő, akkor lehet bújbúj zöldágot játszani.
2: Akkor ők egy becsekkoló kapu.
1: Na jó. Oké, nincsen, de most én szeretnék itt megállni.
2: Annyira
1: ne lökjetek le ezen a csúszdán.
2: Az egyetlen sziámiker pár, aki a homlokánál van összenőve Magyarországon, beperelni a rádió egyet, és ők ezt így
1: vigyék. Én jelzem, hogy ülök a homokozóba, és barátságos a homokozom. Ti akartok lecsúszni ezen a csúszdán, és felraktatok először a csúszdára, hogy csúszak le a csúszdán. Úgyhogy nem csúszok veletek. Sőt, jelentem ezt a megszólást a zenemállal.
4: Egy fontos kérdés, hol lehet becsekkolni?
1: Online.
2: Csekkolj be!
1: Csekkolj be!
2: Csekkolj be. Csekkolj be.
1: Nem, hát ez jó kérdés. Hát mindenki megkapta a linket. A Facebook oldalon, aha, a hírlevélben, az eseményben, mindenhol ott van a link, amit megkapsz.
2: Jó, ha nigériai származású fiatalembertől kapsz egy e-mailt, hogy örökségetek egy DJ-ot, így arra ne kattintsatok rá.
1: Igen, és ne adjatok meg igazolványszámot, igen. Az fontos. Na jól van, gyerekek.
2: Azt kérdezik, hogy a kentaurokkal mi a helyzet, hogy azok...
4: Na, az egy
2: test. Egy test, de
4: négy láb.
2: Akkor az a mi van?
1: Ha bevisz magával egy online becsekkoltat, ha fölülhetsz a hátára, és bevisz, ha kentaur vagy, úgy bejöhet ő is egyébként.
2: Jó, ha valaki hoz egy kentaurt, én akkor egyedül megyek.
1: Az teljesen, vink, teljesen vink. Jó. Jaj, na jó, a gyerekek, láttátok ezeket a gömböket?
2: Benézte a gömbbe?
4: Milyen gömbbe?
1: Nem olvassátok, hogy mi tartja lázban a tudományos világot?
2: A gömböd?
1: Te aztán láttad a gömböd? Melyik gömböd? Nagy rejtélyes ezüst gömbök sodródtak partra Ausztrália partjainál.
2: De most akkor?
1: Titokzatos nagy ezüst gömbök.
4: Ki volt az, aki remutattunk az összeesküvés elméleteknél?
2: Aki belenézett a gömbbe.
1: Bocsánat, csak közben jött egy kérdés, ha nincs egyem, akkor is be tudok csekkolni.
4: Fontos.
1: Én nem engedjük el ezt a csekintémát, úgy látom, ez most már nagyon nehéz lesz, hogy nem nagyon lehet. Szóval Ausztrália partjainál láttátok ezeket a gömböket? Szemtanúk szerint védőruhás személyek rendőri kísérlet mellett begyűjtötték ezeket. Az...
4: Ne, jó lesz, értük, ne zavard meg, jó, ne akasd meg.
1: Begyűjtötték ezeket a fura gömböket. Na tessék.
4: Na?
2: Ez becsekkolás előtt, hogy utána
1: igen. Ha becsekkolok a szigetre, láthatok ilyen gömböt benne a színpad mellett?
2: Ha becsekkolsz, belészhetsz a gömbbe?
1: Igen. Na mi ez?
2: Hú. Én mondom neked, az egy bálna epegolyó.
1: Oké, bálna epegolyó.
4: Nagyra nőtt karácsonyfa dísz.
1: Igen.
4: Egy elsodort a parlament elől a fenyőfáról.
2: Teljesen gömbformáját, van két ilyen vége, hát ez valami alkatrész.
1: De ezek csak egyszer csak kimosódnak a tengerből, vagy leesnek az égből, vagy elhagyja ezt egy űrhajó, ami a galaxisunkban közlekedik a tejútrendszerben, pont a naprendszerünkben, és ez lejti.
4: Ezt tudod mi? A hajók oldaláról az a nagy gumigömb. Hogy ne,
2: ez egy androméda.
4: Tudod, hogy van.
1: Tudom, mire gondolsz,
4: hogy
1: igen.
4: Hogy hívják, puffer.
1: Igen, annyi, hogy az puffer, ez meg fémből van. De hogy...
4: nem biztos. Az innen nem látszik, ezüst színű, ezüstből van, mert valami nagyon gazdag csávó tette fel a hajójára. Tessék.
2: Rácsaptak a pufferre.
1: Azt mondják, egy egyesek szerint a gömbök űrhajók hajtóanyag tartályai lehetnek.
2: Az egyesek, az te vagy, Balázs?
1: Nem ez az első alkalom, hogy titokzatos tárgyakat észleltek Ausztrália partjainál. Indiában megerősítette 2023-ban, hogy az óriási fémkupola egy rakétából származik, ezt azonban még nem, senki nem erősítette meg, hogy ők hagyták el.
2: És közvetlenül emellett ott a mondat, hogy Gyurcsány Ferenc 4 napig ívott a lemondása után.
1: Igen, hát
2: igen. Ez a fajta hírforrás, amiben hiszek.
1: Igen. Ezekben igen. A megyékben növelték leginkább a hőhullámon a halálozást. Köszönjük szépen, ez is fontos hír, ott van mellette, igen.
2: De igen.
1: Na?
4: Gésagolyó ceteknek.
1: Egyébként oda néz.
2: Úristen, oda néz. Ez egy nagy cetsóból maradt. Hát,
1: egy brutális pingponglabdasót nyomtak a cetek. De ha le is esik az űrhajóból, nem jelentkeznek be az oroszok, hogy bocsánat, a miénk? Vagy az indiaiak, vagy a kínaiak? Mindenki lapul, és senki nem vállalja be, hogy ez tőle esett le? Ezek így lehullanak?
4: Hát mert az a gyengeségedet jelented be, hogy nem tudtunk egy normál űrhajót építeni, amiből nem hullanak ki ilyen szarok.
2: Ez nem egy gömbcsap? Tehát az van, ott a két végén ézi, és akkor az van. Érted?
1: Simán lehet, ez egy gömbcsap, és ha rám esik, kit perelek? Fekszel a nyíregyházi strandon, vagy Velencén a nem létező vízparton. Agyonvág egy ilyen, és mit be kell...
4: Oda nem hullanak ilyenek át.
2: Mire kér a mentőt, hogy lehagyják, azt is meg a tömést a fogadó.
1: Nyíregyházan nem érkezik meg a földre, elkapják, és elrohannak vele.
2: Így van, röptébe kell elkapni az ilyesmit.
1: És hogy esik le egy ilyen, egy űrtesékítók belenagyítani? Uh-huh. Mi, nézd meg, milyen
2: most
1: rosszul néz ki.
2: Gömbbe.
1: Most belenézzünk a gömbbe. Hogy esik le ez egy űrhajóból?
2: De nézzük ott a két végén a kapcsolatot.
1: Igen, valahova ez fel van szerelve.
2: De nekem is ilyen lámpagömbnek tűnik, nézd, olyan, mint egy ilyen LED.
1: De nem, veszélyes anyagot bocsátanak, aki nem tudják, hogy mi ez, és hatalmas fémgömbök, tehát nem világít.
4: Nem tudjuk, hogy veszélyes anyagot, csak ez egy feltételezés, hogyha ebben van hajtóanyag, mondjuk egy űrhajónak, az már veszélyes, de nem tudják még, hogy van-e benne.
1: És akkor az ausztrál hatóságok mit vizsgálnak? Miért nem mondják, hogy a nem tudom, a MIR

0: Kus, te.
1: Tessék! Köszönöm szépen! Na most mi lesz akkor ezzel? Betekerjük valahova?
2: Nem tudom, nézem, mert check-in-ing nem működik azt hírek.
3: De, komolyan.
2: De hogy nem valaki csak elküldte rosszul csekkol. Na mindegy, drága hallgatók, nézzétek meg, jó? Holnapra mindenki derítse ki, hogy mik ezek a gömbök. Ez a házi feladat, egy hallgatók írta. Adunk házi feladatot, mindenki olvassa el, és próbálja megfejteni, hogy mik a gömbök. Jó? Holnap pedig felelni fogtok, kedves hallgatók. Mindenki megírhatja, hogy mire jutott. Jó? Aki eminens és tényleg megfejti,
1: annak becsekkolunk.
2: Annak becsekkolunk, de ezt nem fogjuk szeretni.
1: Egy személyre szóval több
2: egyéni megoldásokat várunk, tessék?
1: Egy személyre több ember is becsekkolhat?
2: Nem, egy személyvel egyszer tudsz becsekkolni.
1: Majd én kipróbálom ezt azért, hogy így van.
2: Csak mondom, jó? Holnap mindenkit kikérdezünk. Teljesen irreális űrhajóból esett volna le. Tehát ez egy megint egy nagyon gyatra magyarázat arra, hogy mi történik
0: jó,
2: a fejünk
0: fölött.
2: Jó, tehát
0: ez mi akkor szerinted? Ufókok?
2: Hát nem tudom. Én irreálisnak látom, hogy egy űrhajó tartály elhagyjon egy ilyet, úgyhogy nem történik valami nagyon nagy az odafönt. Úgyhogy ezekről csak úgy hirtelen leesnek. Ó, elhagytunk megint 8-at, nem baj, repülj tovább. Ennél precízebb dolog az űrutazás valószínűleg. Tehát, hogy vagy valamilyen, nem tudom, műholdról, vagy űrállomásról, ez csak így lepotyog, ezt irreálisnak tartom.
0: Kinyomozzuk holnapra.
1: Ez a beszéd, gyerekek. Begyárkörte lesz az, begyárkörte.
2: Ez a beszéd. Jövünk mindjárt. Jó, 2 perc, pontosan 9:30. Jönnek a nap legjobb pillanatai mindjárt.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Neked mi a 8? Nekem a Cherry Tigo 8 szuperluxus felszereltséggel, 5 vagy 7 ülésés változatban, 7 év vagy 150 ezer kilométer garanciával, 11 millió 400 ezer forinttól, pompás finanszírozással. Neked ez 8? További részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
2: Adidas rajongók, figyelem! Még nagyobb területen, még több áruval és még több kedvezménnyel vár Kelet-Európa legnagyobb Adidas outlet üzlete a Premier Outletben.
3: Premier Outlet Budapest.
4: Világmárkák, világra szóló áron.
5: Csobbanj bele a nyárba és a felújításba a glamour napokon a Praktikerben. Július 9 és 12 között 20% kedvezményt adunk számos termékre 10.000 forint feletti vásárlás esetén áruházainkban és webshopunkon. A tájékoztatás nem teljes körű, további részletek a praktiker.hu weboldalon. Praktiker. Meg tudod csinálni.
6: Nem tudom, mi történik. Mindenhol Cherry Tigo 7 öntöltő hibridet látok. A szomszédnál, a parkolóban. Tényleg mindenkinek van, csak nekem nincs. Cherry Tigo 7 öntöltő hibrid modellek már 9 millió 490 ezer forinttól. Részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
7: Utaz biztonságban a Kolonét biztosítóval. Közd meg Atlasz utas biztosításod a kolonét.hu-n, és legyen tiéd a több mint 800 ezer forint összértékű ajándékaink egyike. Atlasz utas biztosítás. 30 éve az utazókért.
8: Ez a szabadság szigete. A te szigeted. A te stílusod, a te érzékeid. A te zenéd a kedvenc magyar sztár fellépőiddel és olyan világhírű headlinerekkel, mint a Bring Me The Horizon, a Florence and the Machine, Skepta, Skrillex, a 21 Pilots, Zara Larsson és még sokan mások. A te leendő emlékeid, a te szabadságod. Sziget 2026. augusztus 11-től 15-ig.
9: Na figyelj! Az előző készlet? Á, elvitték. Most te jössz. Nissan Qashqai már 8 millió 900 ezer forinttól. Ne nézd, vidd. Részletek a nissaneve.hu oldalon és a Nissan márka kereskedésekben. 8 millió 9.
0: Reklámot hallottak.
10: 91.1 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: Nyíregyháza legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
1: Régészeti gasztronómiai fesztivált rendeznek a Skansenben, jubileumi megemlékezés Nagykállóban. Nem zárta a könnyű szezont az ifisták. Demeter Dia vagyok. Tűz fölött, föld alatt régészeti gasztronómia fesztivált rendeznek a Sóstói Múzeumfaluban július 25-én. A látogatók megismerhetik a régi italfogyasztási szokásokat, az evés pszichoarcheológiai vonatkozásait, a kenyér régészetét, az archeócukrászatot is. Többféle ételt lehet majd megkóstolni, például őskori gomolyát, vaskori ragút, római árpalevest vagy nomádlevest. Egész nap éjjelszés viselet bemutatók, látványfőzés, népművészeti és kézműves bemutatók színesítik a programot, de lesz játékos régészeti foglalkozás, hadijátékok is. A részletes program a Skansen közösségi oldalán érhető el. Jubileumi megemlékezést tartanak a nagykállói Sánta Kálmán szakkórházban. Július 9-én Viselnenek pszichiáter, neurológus főorvos, festőművész születésének 100. évfordulójára emlékeznek. Az eseményen Pollák Csaba, a kórházi igazgató köszönti a megjelenteket, akik ezt követően Viselnenek életéről, művészetéről is megtudhatnak részleteket. A Radkó József könyvtárban emellett kiállítás is nyílik a szakember képző művészeti alkotásaiból. Bővebb információ a Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyei oktató kórház közösségi oldalán. Nem zárt könnyű szezont az Aqualse ifjúsági csapata. A nyíregyházi vízilabdások teljesítményéről Hatvani Péter vízilabda szakedző beszélt rádiónknak.
2: A szezon első felében egész jó játékot produkáltunk, viszont már akkor rányomta a tanulás bélyegét a mérkőzésekre, hiszen kevesebbet voltak a játékosok edzésen a külön órák miatt. Végül ott az alapszakaszban sikerült egy 6. helyet elérnünk. Itt a vége fele, hogy közelett az érettségi, az edzéslátogatás még jobban megcsappant, viszont az a tudás, amit ők az elmúlt 8 évben megtanultak, illetve végigcsináltak mérkőzésről mérkőzésre, az meglátszódott, és mindig szoros mérkőzéseket tudtunk játszani a 3.-4. Alutána kijöttek a fáradtságnak a jelei. Ennek ellenére én köszönöm az ifi játékosoknak az elmúlt évet, hiszen nagyon sokat dolgoztunk, és egymásért mentünk előre, várjuk a következő évet, hogy minél szebb eredményeket érjünk el.
1: Ma többször megnövekszik, megvastagszik majd a gomoly felhőzet, és térségünkben is számítani kell csapadékra. Záporok, elszórtan kisebb zivatarok is kialakulhatnak. Élénk erős marad a nyugatias szélét, Nyíregyházán 26-29 fok között alakulnak a csúcsok. Holnap egy újabb hidegfront hatására ismét borultabb időre számíthatunk, kisebb esők, záporok is lehetnek. Szeles napra készülhetünk a legmelegebb órákban 26-28 fok körüli csúcsokkal.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: igazi, mai sláger megy.
1: Na itt vagyunk, jó reggelt kívánunk mindenkinek.
2: Pazar reggel.
1: Gyerekek,
3: minőségi műsorkészítés.
1: Többször kell itt valakinek hármunk közül lefűzni, nem osztjuk be.
3: Hát, de Csinál, mindig én?
1: Igen, jó, nem bírom a nyár végéig. Az
3: de,
1: a
3: baj,
1: de, ti nem akartok egyszer-egyszer?
2: Férfi vagy, meg tud oldani.
1: Mindig valakinek leosztjuk, hogy holnap te jössz be másnaposan, holnap te jössz, és mind le van osztva. Én tudom, enyém a kett csütörtök, tiéd a hétfő péntek. Ezt a régen Júlián leosztjuk.
3: Nem voltam másnapos utoljára. Én most a DJ Attila spórolok a májban.
1: Ez nagyon soványka, hogy ilyen józanul nyomjátok ezt a dolgot.
3: A semmi, de most elkezdek egy újfajta edzésre is járni, úgyhogy már mindenki nyakon lesz verve nyár végén.
2: Igen. Mi az?
3: Ilyen mobility.
2: Mobility?
3: Mobility, igen. Mobility. Mobility.
1: Olyan, mint a Longevich, csak mobility?
3: Mobility. Longevich.
1: És mit csinálsz?
2: És mit kell?
3: Én ezt még nem tudom, hogy fog kiderülni. Most 10 órakor fogok oda menni. Oda megyek és megnézem. És
1: ma van az első mobility edzésed?
3: Mobility edzésre megyek, azért nem tesi cuccba. Tudom, ez
2: ja, ez az.
3: Ez a tesi cuccom, igen. Akkor szóltam, hogy öltöznöm, akkor edzésem meg utána.
1: És mit vársz tőle?
3: Nem tudom,
2: hogy... A tesi cucctól, vagy a mobilittől.
1: Mi az van elvárás? Mi csak
3: nem,
1: úgy?
3: Nem, hát az, hogy olyan izmokat fogunk majd megdolgoztatni, amit eddig nem használtam. És akkor most azokat fogjuk feltérképezni.
1: Ha érted, mire gondolom?
3: Szóval nem tudom, ilyen, olyanokat csinálnak, hogy ott ilyen függeckedés, meg ilyen izé, bukfenc, mit tudom én?
2: Na, a bukfencet azt vegyétek már föl, jó?
1: Ha bukfencről a következő másfélában nem csatolsz be egy videót, nem vagy közülünk való. Tehát a 4:11-kor, ha nem látom a bukfencet, bukfenc.
3: Ez nem tudom, mit csinálják pontosan, de jót fog tenni, ezt ígérték.
1: Nagyon jó. Ez menő. Igen.
3: Ugye?
1: Jó.
3: Olyan csukjás izmom lesz augusztusra. Jó. Harapatok belőle,
2: vagy
3: csukjás, nem tudom.
1: Ha látom a bukfencet, én ugrok egy tigris bukfencet, jó? Tehát válaszolj, Feri csinálj négy ütemi fekvő támad. Ez
3: lehetett a startozási már ezzel kapcsolatban, csak mondom
1: ez is ez igaz egyébként.
3: Tudtok cigánykerekezni?
1: Most megint mesélsz, miért kell.
2: Kisebbségi
1: kerékezni. Etnikai fordulatot.
3: De tudjátok, vagy nem tudjátok?
1: Tudok.
3: Nem mutasd.
2: Nem tud.
1: Tessék?
2: Hát de nem most.
3: Figyelj, szégyen magam. Eszerűen. A kedves hallgatók nem látták, hogy helikopterezett egyet.
1: Hát azt mondod, cigánykerék, nem tudok. Ez
3: más. Lóg a lábam. Ez egy cseszna volt.
1: Igen, lóg a lábam. Úgy cigánykerezek, így pördülök, és így be van hajlítva a lábam. Ilyen, de... Ha nyomorúságosnak akarsz látni, akkor csak nézd meg Feri sztoriaiba a motoros kitelepülésen.
3: Nem akarok.
1: Látni fogod, hogy miért voltam lütyőfelügyelő.
3: Példaképeket keresek. De lényeg, hogy holnap újra itt leszünk, és valami újfajta fájdalommal fog érkezni.
1: Így van. Úgyhogy elmondjuk, hogy mi volt a nap legjobb pillanataiba. Megnéztük, hogy milyen az eszkimóének, és parkolásról vitatkoztunk, illetve pontosabban a lokátorról vitatkoztunk. Lokátorról is vitatkoztunk, úgyhogy azt nézzük most meg, hogy miről vitatkoztunk.
0: Balázsék legjobb pillanatai a Rádió 1-en.
3: Tedd a szívedre a kezed, Feri, hogy a kicsit hunyorítasz. Nem úgy nézek ki, mint egy eszkimó?
2: De.
3: Ugye?
2: De, igen.
3: És tudjátok, az eszkimók ugye úgy puszilkodnak, hogy összedörzsöljük az
2: orrukat.
3: És ez mennyire gusztustalan, hogy ez a kánataknyosak is van.
2: És azt te tudod, hogyha egy eszkimó családhoz vendég érkezik férfi, akkor a férj az felajánlja a feleségét?
3: Ez nálunk is így van. Csak nagyon kevesen pedig elfogadni.
1: És azt mondod, hogy 16 éve nem fürödtek, és egy fókabőrben vannak becsomagolva, és 30 éve nem látod vizet a testük? És ha nem élsz a lehetőséggel, akkor az urad nagyon megsértődik, hogy megbántottad az eszkimó családot?
3: Amúgy kíváncsi lennék, hogy amúgy milyen a flórájuk, mert amúgy szerintem lehet, hogy nincsenek semmi baja. Nem?
1: Én szerintem egy idő után hozzászoksz, hogy a hajad is, ha nem mosod, nem berasztásodik, de egy idő után öntisztul. Tehát, hogy egy ilyen eszkimónint kicsomagolni a bőrből azért nem lehet könyv, de valószínűleg ők ebben megoldják.
3: Ki van ezt találva? Az biztos, hogy nem borotválkoznak, vagy ilyesmit. Nem, tehát, azt el tudom képzelni, hogy az nincsen.
1: Igen.
3: De például volt ilyen kísérlet az egyetemen, hogy az a nyúlnak, hogyha ilyen hideg helyen tartották, és egy részén leborotválták a szőrt, oda más színű szőr nőtt vissza, tehát mondjuk fekete, hogy jobban tudja gyűjteni a napot, mert hogy ott fázott azon a részem. Tehát az emberek is tudják ezt, tudod, hogy csinálsz magadnak bikini gyantát eszkimóként.
2: És egy
3: ilyen fókabunda, egy ilyen zsírrétege.
1: Ez azt jelenti, hogy kopaszra borotválnám a fejem, akkor vörös hajam lenne.
3: Nem, ennek semmi köze a kettőzőmáshoz, de köszönjük, hogy hozzászóltál. Ez jó ötlet.
1: Ez jó, akkor kipróbálok.
2: Kopaszkodik szegény, hagyjad már.
1: Mit csináltál? Ezt tehát, hallottam félfüllel, csak valamit, mert nem tesz. Valami nem állt össze, levágottam a hajam kopaszra, és várom, hogy vörös színű hajam legyen.
3: Én azt várom, hogy legyen rasztád amúgy.
1: Hát lassan ott tartok. De most a motoros túrán elsütöttem a Hogyan legyek minden fotón teljesen előnytelen című kísérletemet, amit csak saját magam követtem, és a saját magam szórakoztatására néztem, és mindig megnéztem magam, és mondtam, hogy aha, hát szép volt, Bali. De hogyan nézzél ki mindig nagyon szarul egy képen, ezt a túrán sikerült úgy hoznom, hogy 8 fotóból 7-en lütyőnek nézek ki,
4: úgy.
1: 3-kor teljesen bolondnak, tehát hogy lehet, hogy itt lenne az ideje, hogy kopaszra vágassam majom.
3: Szerintem itt az ideje. Írják a hallgatók, hogy ráadásul az eszkimók torok énekelnek.
2: Igen. Ú, te nem ismered az eszkimó torok éneket.
3: De nem tudtok erről?
1: Nem hallottál?
3: Nem, én nem iratkoztam
1: fel. Adjál egy másodpercet.
3: Köszönöm. Tudtam, hogy megint volt a
2: nyugodtan. Csak közben, amíg keresi, addig megmutatom neked azt
3: de
2: a képet.
3: De
2: fejtelen
3: tudsz torokénekelni?
2: Dehogy nem. Mi mindketten jó torokénekesek vagyunk, amit a Duna torkolatánál készítettünk, tehát mindenki boldogan mosolyog, ott van Sebestyén Balázs.
3: Neandervölgyi.
1: Mondom, a túra, hogyan legyek teljesen mindenképpen nagyon előnytelen. Egy idő után már sportot üztem belőle, és direkt hülye fejet vágtam, sikerült. Tehát, hogy azt gondolom, hogy hoztam.
3: Légy szíves, ne csapongjunk a torokének.
2: Ezt kezdtük el előbb, te jöttél be a torokénekkel. Most jön a torokének.
3: Igen.
1: Jó.
2: Tessék.
1: A reakcióidem egy kicsit lassabb, de mindjárt megtalálom. Jó?
3: Vicces Feri, addig hangoljál be. Skála?
1: Adjál még egy kis időt.
3: Ne haragudj, de ebben nincs bele semmit torok.
1: Na tessék.
2: Dehogy ne, figyelj.
1: Mutatom neked. Jó?
3: Megint az előzményeit mutogatsz? Hát nem hiszem el.
1: Mutatom.
3: De ez most egy duett?
1: Itt azt mondja, hogy fáradj be a kunyhóban.
3: Ez az.
2: Ez az.
3: De ez konkrétan ez
1: eszkimó. Ez eszkimó ének.
3: Azért nehéz napot felnőni.
1: Érted, hogy
2: és ez egy gyerekdal.
3: Gondolj bele, anyád oda bele főzi a krumplis tésztát, és nem mehetsz be, mert nem tudod, hogy mit jelent a dal.
1: Gyűl egy picit úgy szabad ember, hogy azért közben van egy lokátor. Ki utazik még lokátorföldön, őszintén?
3: Én is.
1: Mindenki lát mindenkit. Mindenki
3: az, aki kinyomja a lokátort, az csak rozban sántikálhat. Nincs csak ezt a mondani neki.
1: Ezzel azért én nem értek teljesen egyet. Ha nincs lokátorod, akkor tilosban sántikálsz.
2: Ez nem, ez, de
3: az igaz ember bátran használ lokátort.
1: Szerintem ez egy rossz érva a lokátor használatra, hogy akkor biztos azért nem használsz. Tehát lokátorosatoknak mi az érvetek?
2: Tehát, például az, hogy a gyerek tér ki, mész az állomásra.
1: Most hagyjuk a gyereket. A gyerek oké, a gyereket nézed, követed, látod.
3: Én nem mondom neked.
1: Mondjuk a két felnőtt ember lokátorozására vagyok kíváncsi. A gyereket szerintem tök jó, hogy látod, kell látod, izgulsz, odaért, vonattal megy, beért a délibe. Szerintem az egy tök normális dolog.
2: Én izgulok a BK-ért is, érted? Ki tudja meg, mikor megy be egy bevásárlóközpontba pénzt költeni.
1: Nem veszed fel 3 óráig a telefont, és látja, hogy a Baross utcában vagy.
2: Akkor tudja, okay. Otthon van az.
1: De most nem a Baross utcában laksz.
3: Péter mentőt hívna ebben a helyzetben, mert tudná, hogy akkor valami baj történt, mert mi keresni valója egy ilyen nőnek, mint én a Baross utcában.
5: De mi baj történne? Tehát én azt nem értem a ti gondolkodásokat.
3: Cukorsokban hogy... fekszem egy cukrászba elő.
1: Mi a szóval kalasszággal?
3: Pucstortával. 40-es cukor.
1: Egyhatos cukorra.
2: Mi baj történne?
1: Úgy hallod? 2 darab pucstortával.
5: De akkor úgy sincs ott, és akkor majd más ember úgy is segít, majd újraélesztenek a
3: cukrászdába.
5: Cukrászdába, ha fekszel egy cukorsokkal.
1: De várj, oké, de hogy akkor én ne, aki nem használ lokátort, az csak azért nem használ, mert tilosban sántikál?
3: Igen.
5: Az de az nem az, lehet, hogy akkor a bizalom mondjuk két ember között, hogy mondjuk én nem akarom csekkolni a Pétert. Dehogy nincs hozzá köze. Dehogy nem.
1: Miért
5: gondolom azt a Péterről, hogyha nem látom, hogy ő most mit csinál mondjuk délelőtt 11 órakor, hogy ő tilosba jár.
3: De ki nézi délelőtt 11-kor lokátort?
5: Ti például
3: lokátort. Amikor lefekszem mondjuk aludni, elment a haverjával piálni, nézem, hogy hajna 3, jó, mindegy, ránézek, ott vannak, iszna, jó, cső. És akkor kicsakolok, tehát látom, nem a János kórházban. Igen, persze.
1: De tudod, hogy hol van.
3: De napközben én soha nem nézem a lokátort. A lokátor azért van ott, hogyha nem éred el a másikat, meg tud nézni, hogy hol jár.
1: Én sem értem a lokátor használatot. Nekem semmilyen rossz érvem nincs, hogy ti használjátok, csak érdekelnek a ti érveitek. Tőlem aztán mindenki annyit lokátor, a másikat akarja, csak mi vagyunk megtámadva, és kicsit igazságtalannak érzem, mert hogy közben...
2: Mondod, hogy azért van bekapcsolva, hogy így napközben nézegetjük.
1: Én azt mondom, hogy akik nem használnak, sokszor az az érvük. Az más. Én nem ezt gondolom, de sokszor ezt kapjátok, hogy azért van lokátorotok, hogy bármikor egy kicsit tudjátok csekkolni.
5: Ez rossz érv?
3: Kit érdekel, mit csináltok?
2: Ez pont ugyanolyan erős érv, mint a miénk, hogy akkor biztos tilosba jársz, ha nincs lokátorod.
3: Ez olyan, mint az életbiztosítás.
1: Nem tud, ez nem tud.
3: A lokátor az olyan, mint az életbiztosítás, hogy nem szokott kelleni, de egyszer fog kelleni, akkor viszont jó, ha van. Szerintem sokat elmond egy párkapcsolatról az, hogyha nem mered felrakni a lokátort. Ez az csak az, és ezt csak az... itt hagyom a levegőben.
2: Dinamikájára
3: rávilágít az, hogy az ember, hogy miért az, tehát, hogy akinek gyereket szülsz, meg családi kötelékben vagytok egymással, hogy miért probléma, hogyha tudja, hogy hol vagy.
2: Igen, hogy mi a baj miért vele, érted?
3: Ha valaha gondolnék rá, hogy mi lehet abból, hogy lát engem a lokátoron, akkor már azon elgondolkodnék. Érted?
2: Igen, akkor már nem tennéd föl, érted? Tehát, hogy te
1: ezt most
2: azért
1: nem értem, de bocsánat,
2: azért nem
1: estén volt.
2: Igen, azért nem teszed föl.
1: Eddig rajta voltam a lovon, most lehet, azért nem teszem föl, mert...
2: Igen, mert azon gondolkodsz, hogy akkor majd látni fog, és úristen, mi van?
5: Nem,
2: semmi?
5: Nagyon rossz érv. Én azért nem teszem föl, mert én nem akarom látni, hogy a Péter hol van. Mert én annyira megbízom benne, hogy én nem érdekel.
2: De ha megbízol benne, akkor nem mindegy.
5: De nem akar, ez tudod, a személyes hogy? Tere a Péternek. Nem Iván, akarom nem, őt nem csekkolni, ezt, hogy délután fél kettőkor hol van.
2: De nem csekkolod.
5: De ezzel csekkolod Feri.
2: Soha életemben rá nem néz.
1: Hát azért van lokátor, hogy néha ránéz.
2: Például tudtam,
5: hát
2: hogy...
5: akkor vegyétek le a telefonotokról, ennyire szabadok vagytok. Hát akkor mi van rajta?
1: Érdekel ez a dolog, mert tök érdekes, hogy mennyire mindenki más lát vele ebbe az egyébként egyedül. Oké, de azt kijelenthetjük a beszélgetés végén, hogy a lokátorosok nem csak akkor néznek rá a lokátorra, ha valami baj sejtenek. Én itt azért
3: jelentünk. Felesküszöm neked. Pedig felesküszöm neked a görömbei cukrászdára.
5: Hogy hát így szeretitek élni az életeteket? Hát éljétek így. Én mindig ezt vallom. Viszont én meg így szeretem élni, én meg így élem.
1: Ha igen, hogy szégyen, ha valaki lokátorozza a párját, vagy a minden nem lokátorozó tilosban jár. Között kell megtalálni az igazságot valójában, mert ez van.
0: Balázsék! A Rádió Egyen!
1: Na gyerekek, hívjuk még gyorsan a naphallgatóját.
3: Naphalli.
1: Van plusz ajándéka? Van plusz ajándéka. Anna már is felhívja. Már be van készítve, kérlek. Oda van rakva, már ki van jelölve. Megvan minden. Jót írt, egyébként szellemeset írt. Ugye beszéltünk itt a longevity Brian Johnsonjáról, aki dollármilliókat költ el arra, hogy egészségesen halljon meg, vagy hogy soha ne halljon meg, és most kiderült, hogy autoimmun betegsége van, tök durva.
3: Egészségesen halljon meg.
1: Egészségesen halljon meg, igen. És ugye nagyon sokat költött, és erre írta a naphallgatója mindjárt, amit írt. Ha mondja, hogy Balázsék, akkor kap... Jó ajándék?
5: Nagyon jó ajándékem.
1: Mi mit kap?
5: Kérlek szépen családi VIP belépő, kérlek szépen Safari Parkba, és még ott aludni is lehet, mert van egy glamping. Ilyen sátor, egy ilyen glamping, wow. Egy ilyen VIP, tehát egy ilyen komplett szettet. Uh-huh. De majd fölhívom, és akkor megkapja.
1: Gyerekek, holnap folytatjuk, jó?
2: Jó!
1: Ennyi tudunk. Megmutatjuk. Ja, megmutatjuk, mit nyert a naphallgatója.
4: Gratulálunk! Az önnyereménye egy családi VIP belépő, valamint egy egyészakás Safari Glamping sátoros pihenés a Richter Safari Parkba.
1: Ú, tényleg nagyon jó. El vagyok itt magamban.
2: Holnap jövünk.
1: Szevasztok, gyerekek, 20 minőt.
3: Szevasztok, gyerekek, 20 minőt.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Na figyelj! Az előző készlet? Á, elvitték. Most te jössz! Nissan Qashqai már 8.900.000 forinttól. Ne nézd! Vidd! Részletek a nissaneve.hu oldalon és a Nissan márka kereskedésekben. 8.900.
2: Emlékszel, amikor eltévedtünk az erdőben, de szerencsére volt nálunk egy üveg írsai.
3: Meg amikor a Bence egy üveg rózé segítségevel próbálta elmagyarázni a kvantum elméletet.
4: Meg amikor bográcsoztunk, és Mázli kutya a labda helyett a Chardonnay palackot hozta vissza.
5: Frittmann. Bor, ami sztorikat ír.
6: Szóljon a nyár a közös családi pillanatokról. Napvédelem, hűsítő italok és a nyár kedvenc ízei egy helyen. Ecofamily. Drogéria. Élelmiszer.
7: Nem tudom, mi történik. Mindenhol Cherry Tigo 7 öntöltő hibridet látok. A szomszédnál, a parkolóban. Tényleg mindenkinek van, csak nekem nincs. Cherry Tigo 7 öntöltő hibrid modellek már 9.490.000 forinttól. Részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
8: Tankolj Max Motion-t és vegyél részt a nyereményjátékunkban. Használd a MyStation applikációt, mert így dupla esélyed van megnyerni a fődíjat, egy Hyundai Tucson-t. Részletek omv.hu.
9: Adj új ritmust a vállalkozásodnak, és intézd egyszerűen céges pénzügyeidet a Raiffeisennel. Nyiss bárhonnan új ügyfélként vállalkozói számlát az abban, akár 140.000 forint jóváírással. További részletek és feltételek a weboldalunkon, az üzletszabályzatokban és a kondíciós listában. Raiffeisen.hu. Vértezd fel magad a kibercsalásokkal szemben. Látogass el a kiberpajzs.hu honlapra. Emeld új szintre üzleted. Raiffeisen Bank. Váltsd velünk valóra.
10: Neked mi a 8? Nekem a Cherry Tigo 8 szuperluxus felszereltséggel, 5 vagy 7 üléses változatban, 7 év vagy 150.000 kilométer garanciával, 11.400.000 forinttól, pompás finanszírozással. Neked ez 8? További részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
0: Reklámot hallottak.
5: 91.1 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
11: Július 17-én találkozzunk a Tokaji Fesztivál Katlanban, ahol egy őrületes TNT nagykoncert keretein belül a legnagyobb slágereink csendülnek fel, régiek és újak egyaránt. Ne maradj le, te se! Jegyek fesztiválkatlan.hu. Találkozzunk július 17-én. Robba a bomba.
12: Képzeld el, hogy 5 perc múlva már nem a problémára gondolsz, hanem örülsz a megoldásnak. Mert vannak helyzetek, amikor a gyorsaság igazán számít. A BÁV-nál akár 5 perc alatt is készpénzhez juthatsz. 2026. július 22-ig extra jó kölcsönajánlatokkal várunk. Keresd minket Nyíregyházán a Hősök tere 3 szám alatt. Részletek báv.hu. THM 19,9%-tól 45,25%-ig.
5: Kedves hallgatóink! Ezen a héten mérik a Rádió 1 hallgatottságát. Amennyiben önt telefonon kérdezik meg, kérjük mondja el, mikor hallgatta a Rádió 1-et. Ha önt internetes naplón keresztül kérdezik meg, kérjük, jelölje meg a naplóban, mikor hallgatta a Rádió 1-et. Köszönjük!
13: Köszönjük!
5: Rádió 1.
0: Csak igazi mai sláger megy. Miért szeretitek egyre többen a Rádió 1-et?
5: Mert itt szólnak az igazi

0: Rádió 1.
1: Csak igazi mai sláger megy. Miért szeretitek egyre többen a Rádió 1-et?
0: Mert itt szólnak az igazi mai slágerek

0: támogatásban.
1: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: És most! Rádió E! Indul Magyarország!

0: miért a Rádió Egyet hallgatják?
1: Változatos zenék, Balázsék, egész nap el vagyok fel a munkába.
0: Mi játsszuk az igazi mai slágereket. Rádió Egy.

Ez a rádió egyik csak igazi mai sláger. Megy szép napot, jó munkát, a mikrofonnál Balázsék után Király Tamás. Ezen a délelőttől sem lesz felesleges duma, szólnak az igazi mai slágerek, és talán az egyik legfontosabb lesz DJ Oti játék is, bármikor indítható most viszont. Sam Fell érkezik az igazi mai slágere Rosalinnel a Heart Like Mine.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza. Watch me.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól.

0: Ez a rádió egyik csak igazi mai sláger megy, és ez a lendület kell egy keddi délelőtbe. Az igazi mai slágerek között marad a tempó, Alex Kenji és a Bumble egy igazi nyári kedvence, ez illeszkedően pedig igazi, hát aránylag okés nyári időjárás, nem nagy hőség, néha pici felhő, de azért 32 fok.
1: Az időjárás jelentés támogatója a Scienlit kondíció.

0: Rádió 1 foci BB hírek a Rise Up kollagénes fehérje szelet támogatásával.
1: Fordulatos meccsek voltak tegnap is a VB, és Spanyolország drámai végjátékban harcolta ki a negyeddöntőbe jutást, miután a 91. percben csereként beálló Merino megszerezte a mérkőzés egyetlen gólját Portugália ellen. A találkozó nagy részében óvatos, taktikai csata zajlott kevés komoly gólhelyzettel, a spanyolok azonban végig többet birtokolták a labdát és veszélyesebben futballoztak. Portugália támadójátéka ezúttal elmaradt a várakozásoktól, a 41 éves Cristiano Ronaldo végig a pályán volt, de nem tudta érdemben befolyásolni a mérkőzés alakulását. Spanyolország a csoportkörben magabiztos teljesítménye jutott tovább, majd a kieséses szakaszban is folytatta a menetelést, ezzel már a legjobb 8 között várhatja a Belgium elleni negyeddöntőt, mert hogy az este másik mérkőzésén Amerikai Egyesült Államok Belgium 1-4. Belgium fölényes 4-1-es győzelemmel búcsúztatta tehát a házigazda Egyesült Államokat, aminek csapata a védelemben súlyos hibákat vétett, amiket a belgák ki is használtak. Az amerikaiakat érzékenyen érintette Christian Pulisic sérülése is, aki a második félidőben boka probléma miatt hagyta el a pályát. Belgium ezzel sorozatban 7-szer győzte le az amerikai válogatottat, a meccset körülötte Balogun felfüggesztett büntetése, aki Trump kérésére hagytak játszani korábbi piros lapja ellenére, ami lavinát indított el. A franciák egy sárga lapot akarnak töröltetni, amit Michael Olise kapott még Paraguay ellen játszva a világbajnokság 8. döntőjében. A tegnapi két győztes Spanyolország és Belgium pénteken este 9 órától játszanak majd egymással.
0: Rádió 1 foci BB híreket hallottak a Rise Up kollagénes fehérje szelet támogatásával.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
0: Készen vagytok? Na akkor menjünk újra!
2: A Metal Sheet Kft. Támogatásával a Rádió 1 bemutatja
0: Campus Fesztivál! Július 22-26

0: jegyeket a Debreceni Campus Fesztiválra.
1: Július 22-26 Debrecen Campus Fesztivál a Rádió 1-gyel. Menjünk újra Debrecenbe!
0: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: 91.1 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változat.

0: Ez a rádió egyik csak igazi mai sláger, mert többen írják, hogy erős a forgalom az M1-esen, Budapest felé, főleg Bicske és Biatorbágy között vannak szakaszok, ahol lassítani kell, vezessen mindenki óvatosan.
1: A közlekedési hírek támogatója a Boskár Szervíz hálózat.
0: Én pedig arra gondoltam, hogy ha már vannak ma is belépőim DJ Oti koncertjére, akkor kettőt most odaadnék a 10. telefonálónak, aki tudja a rádió eszlogent.

0: Ez a Rádió 1.
1: Itt csak igazi mai sláger megy, és miközben Reggae Boomen zenélt, a 9. telefonáló is megvolt DJ Oti játékára. És most jön a 10. Na nézzük, ki lesz a szerencsés. Rádió 1, hello, én Király Tamás vagyok.
2: Na, Eszi vagyok.
1: És a 10.
2: Nem mondtad komolyan.
1: Honnan csörögtél?
2: Szombathelyről.
1: Melózol?
2: Most jelenleg nem, hogy most volt időm csörögni hozzátok.
1: Na, hát akkor már csak egy dologra kell időt szakítanunk, egy jó Rádió 1 szlogenre.
2: Rádió 1, csak igazi mai sláger megy.
3: Gratulálunk. Az önnyereménye egy páros belépőjegy a DJ Oti Show-ra augusztus 8-án az Óbudai Szigetnagyrétre.
2: Nagyon király, köszönöm szépen.
1: Ki lesz a kísérőd?
2: A barátnőmmel megyek.
1: Na hát akkor bulizzatok egy óriásit, és érezzétek jól magatokat.
2: Köszi, nagyon örülök.
1: A következő zenei órát ezzel a nagy kedvenccel indítom. High Patton, Norma Jean Martin és az Out of My Head, és lesz ma még játék több is DJ Oti páros belépőért. Ezt már megígérem.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
4: Vokáció! A Rádió 1-ben is elindult a nyár. És ha már nyár...

0: műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Készülj fel a nyárra, és élvezd az otthonod tökéletes hőmérsékletét minden évszakban. Szerezd be wifi-s hűtő-fűtő Gorenje klímádat a Szatmárinál, most csak 129.900 forinttól. Ne halogasd, a hőség nem vár. Keresd a Szatmári áruházakban, vagy a szatmari.hu-n.
2: Vas hiányos a család? Ne legyen probléma. Mi megtaláltuk az ideális vaspótlót a Maltofer szirupban. A fiam edzés előtt dobja be az adagját a Turmix-szal, a lányom reggel keveri bele a joghurtjába. A Maltofer szirupot még a férjem is hajlandó szedni.
3: Ez a vaspótló gyógyszer vény nélkül kapható a patikában. Maltofer szirup. Más vas, mint a többi. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
4: Illatos és puha ruhák a Rossmannnal. Július 6-a és 17-e között a Szilán Magnólia és Szenzitív Duópak öblítőket csupán 2499 forintért megvásárolhatod üzleteinkben és az online drogériában. Rossmann. Tudjuk, mire vársz.
5: Szívem, elfogyott a mosogatószer.
6: Rendelek.
5: És a mosókapszula is.
6: Rendelek.
5: A WC-papír is az utolsó hurigán van.
6: Sejtettem, azt is rendelek.
5: És mikor lesz itt?
6: Hamar, ha a Sopériáról rendelek. A szállítás ingyenes, az árakkal is meg leszel elégedve.
5: Akkor én meg figyelem a készletet.
6: Persze, ahogy eddig is.
7: Sopéria. Háztartás, babaápolás kényelmesen. Online. Gyors rendelés, szuper árak, ajándék lehetőségek.
8: Miért választanál hagyományos benzinest, ha ugyanennyiért szuperhibridet is vehetsz? Megérkeztek a Geeko vadonatúj full hibrid modelljei. A stílusos Geeko 5 és Geeko 7 hibridek már 9.990.000 forinttól elérhetők 7 év és 1 millió kilométer motorgaranciával. Geeko.hu.
9: Strandfesztivál nyitónap. Robin Schulz. Purple Disco Machine. Timmy Trumpet. Majka és még nagyon sokan mások Zamárdiban, a Balaton partján. Strandfesztivál nyitónap, augusztus 19-e.
10: És ez csak a kezdet.
0: Reklámot hallottak.
11: 91.1 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
12: Figyelem! Utolsó eladó új lakások a Vasgyár utcai prémium lakóparkban.
13: 860.000 forintos négyzetméter ár.
12: Akár hitelre.
13: 10% kezdőbefizetéssel.
12: Karácsonyi átadással. Részletek balancingatlan.hu
13: vagy 0670 555 02 12.
11: Rádió 1.
0: Csak igazi mai sláger megy. Miért szeretitek egyre többen a Rádió 1-et?
11: Mert itt szólnak az igazi mai slágerek.

0: Rádió 1. Rádió 1.
1: Csak igazi mai sláger megy. Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: És most.
1: Rádió 1.
0: Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Király Tamással. Csak igazi

Ez a Rádió egyik csak igazi mai sláger. Megy, szép napot, jó munkát, a mikrofonnál Király Tamás, a számunk 06 20 311 111. Sziasztok, fel tudnátok köszönteni a két édes fiamat születésnap alkalmából. Lengyel Ákos 10 éves, Lengyel Boton Miklós pedig 8 éves. Nagyon sok boldogságot kívánunk nekik. Átadtuk, sőt, a következő igazi mai slágert is megkapják Kétótól itt a Rádió 1-en.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változatosság ide költözött.
0: Mert a korábbi

0: ez a rádió egyik csak igazi mai sláger, mert szia Tamás, király ez a zene, de nem tudom a címét, segítesz, Robi írt a Viberen, segítek, Ray Dalton, Blood Ryan. Tényleg hatalmas kedvenc, és hatalmas kedvenc is jön Tiestótól. Előtte viszont megnyugtatok mindenkit, nyugodtan legyünk optimisták az időjárással, lesz ma 30 fok, még ha sokfelé most esik is, és picit hűvösebb van, ma meg lesz a 30, holnap pedig a 29 fok.
1: Az időjárás jelentés támogatója a szerelvénybolt.hu, klímák, hőszivattyúk és bojlerek forgalmazója.

Ez a rádió egyik csak igazi mai sláger megy, és három fontos és nagyon jó infóm is van. Az egyik, hogy ma is lesz live mix, méghozzá 2 órás. A live mix Summer Edition pörög egész nyáron, 5-től 7-ig mixben pörögnek az igazi mai slágerek. A másik nagyon fontos infóm, hogy az újabb nagy kedvencet bekészítettem méghozzá Ed

0: 7 perc is ezt indítom, viszont itt a harmadik jó hír, DJ Oti játék. Lesz még ma többször is, hogy mit kell tudni róla. Ezt mutatom most itt a Rádió 1-en.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 2026. augusztusában Európa szívét újra megdobogtatja az NDK büszkesége. DJ Oti, akinek 99 óta divat az NDK-s haj és hajpánt. Aki évek óta több tízezer emberrel akkorát bulizik, hogy az űrben is hallani lehet a rajongók sikongását.

reggel, ahol Magyarország legnépszerűbb rádiós műsorvezetője teljes teltház előtt őríti meg a 90-es és 2000-es évek iránt rajongók közönségét.

utolsó esélyt, hogy bejussanak a nyár legőrültebb partiára Sebestyén DJ Oti Balázssal. Hallgassa egész nap a Rádió 1-et, figyelje a

0: Nincs több esély. DJ Otihoz az út már csak a rádió egyen keresztül vezet. Willkommen in Ungarn. Ja, bitte.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Tudtad? A vashiányos fáradtság, fejfájás, sápadtság gyorsan visszatérhet, ha hamarabb abba hagyod a vaspótlót.
3: A 3 hónapos terápiához a patikában már kapható az új 100 darabos Maltofer rágó tabletta.
2: A magas vastartalmú Maltofer hosszantartó szedéséhez a költséghatékony nagy kiszerelés jó választás.
3: Maltofer rágó tabletta. Vény nélkül kapható vaspótló gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
4: Miért választanál hagyományos benzinest, ha ugyanennyiért szuperhibridet is vehetsz? Megérkeztek a GECO vadonatúj full hibrid modelljei. A stílusos GECO 5 és GECO 7 hibridek már 9.990.000 forinttól elérhetők 7 év és 1 millió kilométer motor.

0: Lapozz rá a nyárra! Blikk. Most minden nap extra tartalommal. Rejtvények, programajánlók, könnyed olvasnivalók. Oldalak, amik napsütésben is látszanak. Keresd a Blikket az újságárusoknál.
1: Ez a szabadság szigete. A te szigeted. A te stílusod. A te érzékeid. A te zenéd a kedvenc magyar sztár fellépőiddel és olyan világhírű headlinerekkel, mint a Bring Me The Horizon, a Florence and the Machine, Skepta, Skrillex, a 21 Pilots, Zara Larsson és még sokan mások. A te leendő emlékeid. A te szabadságod. Sziget 2026. augusztus 11-től 15-ig.
2: Reklámot hallottak. Társadalmi célú reklám következik.
3: A MOL-nak kiemelt szerepe van a térség gazdaságában, de figyelünk arra is, hogy hatékonyan érjük el a helyi közösségeket. Ezért hirdetünk hazai médiában, így értéket teremtünk ezen a téren is.
4: Pantőr Péter is hazaiban hirdet, mert hiteles, hatékony és hozzáférhető. Készült a Magyar Elektronikus Műsorszolgáltatók Egyesülete megbízásából.
2: Társadalmi célú reklám hangzott el.
5: 91.1 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
6: Rádió 1. Yo, what's up? This is Mike Posner.
5: Csak igazi mai sláger.

Ez a rádió egyik csak igazi mai sláger megy, nem állunk meg, az újabb nagy kedvencet elindítottam, ami szerintem most van akiben egy csomó emléket előhoz, és van akinek teljes újdonság lesz. Van ugyanis olyan hallgató, aki még nem bulizott Faithless-re, na nekik újdonság lesz ez a dal, mert hogy Faithless korábbi klasszikusából Bibi Rexa varázsolt egy vadi újat 2026-ra, ez a New Religion, ezt indítom most itt a rádió egyen.

0: Ez a rádió egyik csak igazi mai sláger megy, az M5-ösön Röszke felé két helyen is dolgoznak, Örkénynél a 48-as kilométernél és Lajos Mizsénél a 60-as kilométernél gátyúzás. Mindkét helyszín mögött 5-6 kilométeres kocsisorról beszélnek a hallgatóink. Kitartás!
1: A közlekedési hírek támogatója a Boskár Szerviz hálózat.
0: Az igazi mai slágerekben viszont továbbra sem fogunk csalódni, itt a rádió egy ilyen rédától jön most ez a Do It Again, amit én

time. Ez a Rádió egyik csak igazi mai sláger. Megy a számunk 0620-311-111. Sok az üzenet. Itt van például Turcsik Tamás is. Sziasztok! A feleségemnek szeretnék üzenni, hogy nagyon szeretem, és köszönöm, hogy boldog 8 éves házasság után is velem van, jóban és rosszban, és hogy nagyon szuper anya. Szuper a műsorotok is, puszi pacsi mindenkinek. Tamástól jött. Köszönjük szépen, nektek pedig sok boldogságot. Én pedig pörgetem tovább a műsort, jön mindjárt a Daily Mix, Purple Disco Machine, Hurts.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: Debrecenbe kéne menni.
2: Készen vagytok. Na akkor menjünk újra.
0: A Metal Sheet Kft. Támogatásával a Rádió 1 bemutatja
2: Campus Fesztivál július 22-26 a Debreceni Nagyerdő árnyékában 5 csillagos fesztivál.

0: a jövő héten a Rádió Egyet, és nyerd meg páros napi jegyet a Debreceni Campus Fesztiválra.
1: Július 22-26. Debrecen Campus Fesztivál a Rádió Egyel. Menjünk újra Debrecenbe!
2: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
3: Készülj fel a nyárra, és élvezd az otthonod tökéletes hőmérsékletét minden évszakban. Szerezd be wifi-s hűtő-fűtő Gorenje klímádat a Szatmárinál, most csak 129.900 forinttól. Ne halogasd, a hőség nem vár. Keresd a Szatmári áruházakban, vagy a szatmari.hu-n.
4: Na figyelj, az előző készlet, elvitték. Most te jössz. Nissan Qashqai már 8.900.000 forinttól. Ne nézd, vidd. Részletek a nissaneve.hu oldalon és a Nissan márka kereskedésekben. 8.900.
5: Vásárolj a Zalando leárazásán és spórolj akár 70%-ot. Mit vegyek fel 30 fokos hőségben, ha az exem is ott lesz a bulin?
6: Mit vegyek fel, hogy jól nézzek ki, miközben elolvadok?
5: Mit vegyek fel, hogy felejthetetlen nyaram legyen? Találd meg a megfelelő szettet minden alkalomra és spórolj akár 70%-ot a Zalando leárazásán. Mit vegyek fel? Vásárolj most a Zalandón!
7: Újra bónusz hetek a DM-ben. Készüljön a nagy bevásárlásra és többszörözze meg pontjait. Aktiválja a bónusz hetek e-kupont a DM abban 2026. július 1-e és 31-e között, és extra pontokat adunk a vásárlás összegére. DM, itt vagyok önmagam, itt vásárolok.
8: A munkában nincs megállás, a készletek pedig fogynak. Eljött az önideje, ha sokoldalú, praktikus és rugalmas munkatársat keres. Készleten lévő Mercedes-Benz Citan modellek vállalkozásoknak most akár már nettó 6.150.000 forinttól.
9: A tájékoztatás nem teljes körű. Részletek a márkakereskedésekben és a mercedes-benz.hu/citan oldalon.
10: A Mancs őrjárat visszatér a mozikba, és mancsosan menő termékekkel a Kikhez is. Uzsonnás dobozok és kulacsok, a Mancs őrjárat a dínófilm motívumaival. Menő pólók és dínós pizsamák, pihepuha takarók, párnák és Mancs őrjáratos plüssök. Az összes üzletünkben Kik, több mint gondolnád.
11: Tankolj MaxMotion-t és vegyél részt a nyereményjátékunkban. Használd a MyStation applikációt, mert így dupla esélyed van megnyerni a fődíjat, egy Hyundai Tucson-t. Részletek omv.hu.
12: Szívem, elfogyott a mosogatószer.
13: Rendelek.
12: És a mosókapszula is.
13: Rendelek.
12: A WC-papír is az utolsó hurigán van.
13: Sejtettem, azt is rendelek.
12: És mikor lesz itt?
13: Hamar, ha a Sopériáról rendelek. A szállítás ingyenes, az árakkal is meg leszel elégedve.
12: Akkor én meg figyelem a készletet.
13: Persze, ahogy eddig is.
14: Sopéria. Háztartás, babaápolás kényelmesen. Online. Gyors rendelés, szuper árak, ajándék lehetőségek.
2: Reklámot hallottak.
1: Villámhírek egy percben a Rádió Egyen.
15: Köszöntöm Önöket, Demeter Dia vagyok, ismét baba bőrszét szervez a Nyír VV a Nyíregyházi búzatéri piacon. Július 26-án várják az érdeklődőket, akik kinőtt ruhák régi gyerekjátékok közül is válogathatnak. Ismét várják az alkotóidősek pályázatait Nyíregyházán. Amatőr nyugdíjas alkotóművészek pályázhatnak képző vagy iparművészeti alkotásokkal. Szeptember 28-án és 29-én kell ezeket leadni a VMKK-ban. Az alkotásokból kiállítás is nyílik. Régészeti gasztronómiai fesztivált rendeznek a Sóstói Múzeumfaluban július 25-én. Többféle ételt is meg lehet majd kóstolni, emellett egész nap kísérő programok is várják majd az érdeklődőket, részletek a Skanzen közösségi oldalán. Napos felhős időszakok váltják ma egymást, élénk szélre készülhetünk itt Nyíregyházán 30 fok körüli csúcsokkal.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most
2: Rádió
1: Egy. Indul a Rádió Egy Daily Mix az igazi mai slágerekkel Mixben. Csak igazi mai slágerekkel.

91 Rádió 1 Nyíregyháza, csak igazi mai sláger megy, és hát meg volt a világra szóló esküvő, Taylor Swift a hétvégén férjhez ment. Ez mondjuk nem mindenkinek olyan nagyon nagy öröm. Azt olvasom, hogy az esküvőt szervező cégtől egy csomó embert kirúgtak, mert szivárogtattak a sajtónak a részletekről. Pedig a sztárpár kifejezett kérése volt, hogy a nyilvánosság minél kevesebbet tudjon a buliról. Éjjel az ifjú pár! A Daily Mix-ben itt van Taylor Swift, és az aktuális nagy sláger tőle. Jön az Opelite!

megy egy rádió egy Nyíregyházan, csak igazi mai sláger megy, és nem tudom, tudnak-e róla, de elindultak a sóstói fit esték. Ennek részeként a nyári időszakban keddenként 18 órától ingyenes pilates foglalkozásokra várják a hölgyeket a sóstói piac melletti füves árnyas területen. Tehát minden kedden 18 órától a foglalkozásokat Szabó Csilla vezeti. Érdemes kihasználni a lehetőséget. És Martin Garrix dalára is lehet egy kicsit mozogni. Vele folytatjuk a Daily Mix-et. Itt van tőle a Butterflies.

Minden igazi mai sláger után jön egy újabb. Ez a 91.1 Rádió, ahol csak igazi mai sláger megy. Daily Mix. Minden délben a Rádió 1-en. Egy órán keresztül.

91 Rádió 1 Nyíregyháza, csak igazi mai sláger megy. Nyíregyházán idén is megrendezik majd az Alkotó Idősek című kiállítást. A városban élő szépkorú képzőművészek munkáiban szeretnek egy tárlatot összeállítani. Maga a kiállítás majd október elején nyílik, de a jelentkezéseket már most is várják. Minden részlet fönt van egyébként a nyíregyháza.hu oldalon, vagy lehet hívni a 411-822-es telefonszámot. Közben pedig a Rádió 1-en pörög tovább a mai Daily Mix. Itt van Lady Gaga.

minden igazi mai sláger után jön egy újabb. Ez a 91.1 Rádió, ahol csak igazi mai sláger megy. Az igazi mai slágerek mixben, minden délben a Rádió 1-en.

0: Egy rádió, egy nyíregyháza.
1: Csak igazi mai sláger megy.
0: És ebben a pillanatban véget ért a mai Daily Mix, de hát a lényeg változatlan lesz ezután is, csak a legütősebb zenék megállás nélkül indul Magyarország leghosszabb zenei órája. Taylor Swift dalával nyitunk majd, mindjárt jön a The Fate of Ophelia. Ez a 91.1 Rádió 1, Nyíregyházan és környékén.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Reklám. Ismered az érzést, ha egy bakteriális hüvelyfertőzés visszatér?
3: Tudtad, hogy a hüvelyflórád egyedi, ezért személyre szabott védelmet igényel?
2: A Vitagin C célzottan a saját tejsav baktériumaimat táplálja. Ezzel segíti a növekedésüket. Rendezi a savas hüvei pH-t és gátolja a kórokozókat. A Vitagin C patikában vén nélkül kapható gyógyászati segédeszköz, amely várandóság alatt is alkalmazható.
3: Vitagin C. Saját flórám, saját életem.
2: A kockázatokról olvass el a használati útmutatót, vagy kérdezze meg kezelő orvosát.
4: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most Rádió indul Magyarország leghosszabb zenei órája Balog István Vilmossal. Csak igazi mai sláger megy. 91.1

91 Rádió egy Nyíregyházan, csak igazi mai sláger megy. A Sóstói Múzeum faluban pedig elkezdődött az estézés. Ez egy új nyári programsorozat. Júliusban és augusztusban rengeteg érdekességgel várják az érdeklődőket, főként az esti órákban. Koncertek, csillagles, rendhagyó tálatvezetés, beszélgetések és még sok minden más. A teljes kínálat fönt van a Múzeum falu felületein. Jó szórakozást hozzá! A zenei aláfestést pedig bízzák ránk. A Rádió 1-en most jön a Fastboy és a Good Life.

fiúk, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy.

1 rádió, 1 nyíregyháza, csak igazi mai sláger megy, és a héten tartja a hagyományos nyári nagy koncertjét a Szabolcsi Koncert Fúvós Zenekar és Mazsorett csoport. Nagyon készülnek, várják önöket is. Pénteken este 7-től érdemes kilátogatni a Krúdi Vigadó előtti sétányra. Tehát nyári nagy koncert a Szabolcsi Koncert Fúvós Zenekarral és Mazsorett csoporttal pénteken este 7-től. Jó szórakozást hozzá! A Rádió 1-en pedig Sam Felt érkezik, ez a Heart Like Mine.

91 Rádió 1, csak igazi mai slágermegy, és néhány nap múlva itt van a nyár egyik legfontosabb kulturális eseménye. Nyíregyházán fog fellépni a 100 tagú cigányzenekar. Jövő szombaton este 8:30-tól fognak koncertet adni a városban. Különleges zenei élmény. Jó szórakozást kívánunk mindenkinek, aki ott lesz majd. Közben pedig hat hívjuk meg önöket egy espresszóra. Sabrina Carpenter és az Espresso most a Rádió 1-en.

0: minden igazi mai sláger után jön egy újabb. Ez a 91.1 Rádió, ahol csak igazi mai sláger megy.
1: Is someone listening? Okay. Let me tell you the story of that guy. First you loved, then you promised.

sok felé zajlik a megyében nyári útépítés, útfelújítás. Például kedves autósok dolgoznak a 4103-as úton, Nyírtét és Apagy térségében. Itt néhány hétig még emiatt lassabb haladásra és fennakadásokra kell számítani. Ennek megfelelően autózzanak jó utat mindenkinek, vigyázzanak magukra és vigyázzanak egymásra is.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Vas hiányos a család? Ne legyen probléma. Mi megtaláltuk az ideális vaspótlót a Maltofer szirupban. A fiam edzés előtt dobja be az adagját a turmixal, a lányom reggel keveri bele a joghurtjába. A Maltofer szirupot még a férjem is hajlandó szedni.
2: Ez a vaspótló gyógyszer vény nélkül kapható a patikában. Maltofer szirup. Más vas, mint a többi. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
3: Valahol épp most kattintanak a megrendelem gombra. Valahol épp egy márka mellett döntenek. Vajon ez a te ajánlatod?
4: Különböző történetek, egy közönség. A rádiók hetente közel 6 millió főbevásárlót érnek el. Hirdess rádióban, ismerd meg a rádió erejét. Miértrádió.hu.
5: Strandfesztivál nyitó nap. Robin Schulz. Purple Disco Machine. Timmy Trumpet. Majka és még nagyon sokan mások Zamárdiban, a Balaton partján. Strandfesztivál nyitónap, augusztus 19-e. És ez csak a kezdet.
6: Mikor dugta be utoljára egy teve a fejét az autód ablakán? Ha még soha, irány a Richter Safari Park Nagykőrösön. Etes zsiráfokat, elefántokat, találkozz egzotikus állatokkal, simogass kapibarákat. Fedezd fel Magyarország legkülönlegesebb safari élményét. Richter Safari Park, egy csipet Afrika Magyarországon. safaripark.hu.
7: Itt a nyár, itt a júliusi ajánlatunk. Még több élmény, még több feltöltődés, még több olvasnivaló, még több kikapcsolódás. Két lap egy áráért. Keresse az újságárusoknál a Lakáskultúra, a Vidék íze és az Automotor magazinok dupla ajánlatát. Most a magazin mellé egy korábbi lapszámot ajándékba adunk. Az akció július 31-ig vagy a készlet erejéig tart.
0: Reklámot hallottak.
8: 91.1 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
9: Figyelem! Utolsó eladó új lakások a Vasgyár utcai prémium lakóparkban.
10: 860 ezer forintos négyzetméter ár.
9: Akár hitelre.
10: 10% kezdőbefizetéssel.
9: Karácsonyi átadással. Részletek balanszingatlan.hu
10: vagy 0670 555 02 12.
11: Klikkelj a rádió1.hu-ra. Lájkold a Rádió 1 Facebook oldalát. facebook.com/rádió1hungary. És kövess minket TikTokon is.
8: Balázsék ma sem szomorkodtak. Íme a legjobb reggeli pillanatok.
12: Tedd a szívedre a kezed, Feri, hogy egy kicsit hunyorítasz. Nem úgy nézek ki, mint egy eszkimó?
13: De.
12: Ugye?
13: De.
12: Ugye? Írják a hallgatók, hogy ráadásul az eszkimók torok énekelnek.
13: Igen. Ú, te nem ismered az eszkimó torok éneket.
12: De nem tudtok erről?
14: Nem hallottál?
12: Nem, én nem iratkoztam
14: fel. Adjál egy másodpercet.
12: Köszönöm. Tudtam, hogy megint volt a
13: nyugodtan. Csak közben, amíg keresi,
14: addig
13: megmutatom neked azt
12: de
13: a képet.
12: De fejtelen tudsz torokénekelni?
13: Dehogy nem. Mi mindketten jó torokénekesek vagyunk, amit a Duna torkolatánál készítettünk. Tehát mindenki boldogan mosolyog. Ott van Sebestyén Balázs.
14: Mondom, a túra, hogyan legyek teljesen mindenképpen nagyon előnytelen. Egy idő után már sportot üztem belőle, és direkt hülye fejet vágtam, sikerült. Tehát, hogy azt gondolom, hogy hoztam.
12: Légy szíves, ne csapongjunk a torokénekkel.
14: Nem, több fiótól haladunk.
13: Ezt kezdtük el előbb, te jöttél be a torokénekkel. Most jön a torokének.
12: Igen.
14: Mindjárt megtalálom.
12: Légy szíves, Feri, addig hangoljál be. Skála.
14: Adjál még egy kis időt.
12: Ne haragudj, de ebben nincs bele semmi torok.
14: Na tessék.
13: Dehogy ne, figyelj.
14: Mutatom neked. Jó?
12: Megint az előzményeidből mutatsz? Hát nem hiszem el.
14: Mutatom.
12: De ez most egy duet?
14: Itt azt mondja, hogy fáradj be a kunyhomban.
12: Ez az.
13: Ez az.
12: De ez konkrétan az
14: eszkimó. Ez eszkimó ének.
12: Azért nehéz napot felnőni.
14: Érted, hogy
13: és ez egy gyerekdal.
12: Gondolj bele, anyád oda bele főzi a krumplis tésztát, és nem mehetsz be, mert nem tudod, hogy mit jelent a dal.
8: Holnap reggel újra jönnek Balázsék a Rádió 1-en. Rádió 1-en. De ha nem bírsz várni, irány a rádió1.hu. Rádió 1.
0: Csak igazi mai sláger megy. Miért szeretitek egyre többen a Rádió 1-et?
8: Mert itt szólnak az igazi mai slágerek.

0: Rádió 1. Rádió 1. Csak igazi mai sláger megy. Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most.
0: Rádió
1: 1. Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Király Tamással. Csak igazi

Ez a rádió egyik csak igazi mai sláger, mert egy picivel kettő után járunk. 5 perccel. Így, hogy most megnéztem egészen pontosan. Bibi Rexát hozom már is, hello mindenkinek, a mikrofonnál Király Tamás, aki nemrég nagy bejelentést tett, egy spéci előadással készül a Tomorrowland-re. Ott is fellép majd. De mit nekünk Tomorrowland? DJ Oti! A buli, amire páros belépőt lehet tőlem nyerni még ezen a délután többször is. Figyeljünk, mikor indítok játékot. Csak itt a Rádió 1-en.

0: akik gondolják, vannak akik remélik, de az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változás.

0: Miért a Rádió Egyet hallgatják?
1: Kiemelkedően fent van a pultban, de amúgy este is, amikor megyek hazafelé, akkor nem tudom tovább feltekerni a hangerőt, mert mindig fent van teljesen, úgyhogy nagyon jók vagytok.
0: Mi játsszuk az igazi mai slágereket.
2: Rádió 1.

0: Rádió egy csak igazi mai sláger megy. Az M5-ös autópályán baleset történt sajnos Röszke felé az M0-ás csomópont után. A 25-ös kilométernél a leállóságot foglalják el a sérült járművek. 2-3 kilométeres torlódásra kell készülni.
1: A közlekedési hírek támogatója a Boskár Service hálózat.
0: Ő pedig már Izzel a Lászon a fogyarásban. Az igazi mai sláger a Can't Damn Her, amit indítok itt a Rádió 1-en.

0: nagy foci VB hírek a Rajszab Chips támogatásával.
1: Ma este az idei VB sorozatban meglepően korai meccset láthatunk délután 6 órától. A címvédő Argentina és Egyiptom csap össze a világbajnokság 8-ad döntőjében, ahol a negyed döntőbe jutás lesz a tét. A dél-amerikaiak 100%-os teljesítménnyel csoport elsőként jutottak tovább, majd a 32 között hosszabbításban nehéz mérkőzésen múlták felül a zöldfoki szigeteket, ami rámutatott arra, hogy a címvédő sem sebezhetetlen. Egyiptom ezzel szemben csoport másodikként került a kieséses szakaszba, majd Ausztráliát 11-es párbajban búcsúztatta, így önbizalommal telve készülhet a torna egyik legnagyobb rangadójára. A mérkőzés egyik érdekessége a Lionel Messi-Mohamed Salah párharc, amelyet a nemzetközi sajtó a torna egyik leginkább várt egyéni csatájaként emleget. Az este másik mérkőzése 10 órától a Kolumbia-Svájc 8-ad döntő Kanadából, ahol a két kiváló formában futballozó válogatott találkozik. Kolumbia csoport másodikként jutott tovább, majd a 32 között 1-0-ra legyőzte Gánát, miközben a torna során rendkívül stabil védekezést mutatott be, és eddig mindössze egy gólt kapott. Svájc saját csoportját az első helyen zárta, és 3 egymást követő győzelemmel érkezik a kieséses szakaszba, így önbizalma érthetően magas. A nemzetközi elemzések kiegyenlített összecsapásra számítanak, Kolumbiát fegyelmezett védekezése és gyors átmenetei, Svájcot pedig szervezettsége és taktikai fegyelme teszi veszélyessé.
0: Rádió 1 foci VB híreket hallottak a Rajszab Chips támogatásával.
2: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
0: Vakáció! A Rádió 1-ben is elindult a nyár. És ha már nyár,

0: műsorajánlót hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: 91.1 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza. Watch me dance,
1: dance the night away. Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól.

0: Ez a rádió egyik csak igazi mai sláger megy, és van olyan pontja az országnak, ahol hidegebb van, mint amilyen a Tiszató vízhőfoka, ami egyébként 26 fokos, a Balcsi 23, a Velencei tó 22, a Fertő is 22, alapvetően egész kellemes.
1: Az időjárás jelentés támogatója a Scienlig kondicionáló.
0: És itt egy jó kis nyári kedvenc is az igazi mai slágerek között, Alex Kenji-től, a Bambuli, amit indítok itt a rádió egyen.

0: Ez a Rádió 1, itt csak igazi mai sláger megy. A telefonunk folyamatosan csöng. Nézzük most, ki van itt. Hello, én Király Tamás vagyok.
1: Szia, azt akarom kérdezni, hogy mikor van a játék?
0: Hát, ez egy nagyon jó kérdés. Ezt nem árulhatom el, képzeld.
1: Nem, az órában lesz, csak azért kérdezem.
0: Figyelj, akkor csak neked, de tényleg csak neked megsúgom, hogy ebben az órában már nem lesz.
1: Jó.
0: Viszont a következő óra. Én figyelnék.
1: Azt teszem akkor. Köszönöm szépen. Próbálkozunk.
0: Szia.
1: Hello, szia.
0: Az a bizonyos következő zenei óra pedig ezzel a nagy kedvenccel indul, mindjárt Radar-tal és a Blood Run-in. Előtte viszont mutatok mindent, amit tudni kell erről a bizonyos DJ-OT játékról.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 2026. augusztusában Európa szívét újra megdobogtatja az NDK büszkesége. DJ Oti, akinek 99 óta divat az NDK-s haj és hajpánt. Aki évek óta több tízezer emberrel akkorát bulizik, hogy az űrben is hallani lehet a rajongók sikongását.

Uraim, a Rádió 1 bemutatja augusztus 8-án az Óbudai-sziget nagy réten a lemezjátszóknál DJ Oti alias Sebestyén Balázs. Budapest legőrültebb partija a Rádió 1-jel, ahol Magyarország legnépszerűbb rádiós műsorvezetője teljes teltház előtt őríti meg a 90-es és 2000-es évek iránt rajongók közönségét.

14 órán keresztül 30 fellépő. Ez a DJ Oti Show az Óbudai sziget nagy réten. Már minden jegyelkelt, de a rádió egy hallgatói kapnak még egy utolsó esélyt, hogy bejussanak a nyár legőrültebb partiára Sebestyén DJ Oti Balázssal. Hallgassa egész nap a Rádió 1-et,

0: Kristín Balázs eddigi legnagyobb partiát. Nincs több esély. DJ Otihoz az út már csak a Rádió 1-en keresztül vezet. Willkommen in Ungarn. Ja, bitte.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Na figyelj! Az előző készlet? Á, elvitték. Most te jössz! Nissan Qashqai már 8.900.000 forinttól. Ne nézd! Vidd! Részletek a nissaneve.hu oldalon és a Nissan márka kereskedésekben. 8.900.
3: Emlékszel, amikor eltévedtünk az erdőben, de szerencsére volt nálunk egy üveg írsai.
4: Meg amikor a Bence egy üveg rózé segítségevel próbálta elmagyarázni a kvantum elméletet.
5: Meg amikor bográcsoztunk, és Mázli kutya a labda helyett a Chardonnay palackot hozta vissza.
6: Frittmann. Bor, ami sztorikat ír.
7: Újra bónusz hetek a DM-ben. Készüljön a nagy bevásárlásra és többszörözze meg pontjait. Aktiválja a bónusz hetek e-kupont a DM abban 2026. július 1-e és 31-e között, és extra pontokat adunk a vásárlás összegére. DM, itt vagyok önmagam, itt vásárolok.
8: Szerintem tegyük ide a napozó ágyat.
9: Ne próbáld ki otthon, próbáld ki a nyaraláson. Foglalj most a szállás.hu-n akár 10-20% VIP kedvezménnyel.
8: Szívem, foglaltam két helyet a medencénél.
9: Szállás.hu.
8: Úgy is tett.
10: Takaríts meg nagyban, vásárolj többet olcsóbban a Metro szezonális ajánlataival. Az 500 ml-es alkoholmentes soproni radler többféle ízben, 24 darab vásárlása esetén darabja, most csak bruttó 259 forint, július 9-től 12-ig. A tájékoztatás nem teljes körű. Részletek a metro.hu-n. Metro nagykereskedelem.
11: Tankolj Max Motion-t és vegyél részt a nyereményjátékunkban. Használd a MyStation applikációt, mert így dupla esélyed van megnyerni a fődíjat, egy Hyundai Tucson-t. Részletek omv.hu.
12: Miért választanál hagyományos benzinest, ha ugyanennyiért szuperhibridet is vehetsz? Megérkeztek a GECO vadonatúj full hibrid modelljei. A stílusos GECO 5 és GECO 7 hibridek már 9.990.000 forinttól elérhetők 7 év és 1 millió kilométer motorgaranciával. GECO.hu.
13: Strandfesztivál nyitó nap. Robin Schulz. Purple Disco Machine. Timmy Trumpet. Majka és még nagyon sokan mások Zamárdiban, a Balaton partján. Strandfesztivál nyitónap, augusztus 19-e.
14: És ez csak a kezdet.
1: Reklámot hallottak.
0: 91.1 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
15: Robiszter számokat az ügyes kezekbe, és kevesebb káromkodás a munkanapon. Na, ez a különbség. Csempe és Kertáruház, Nyíregyháza, Nyíregyházi út 19.
16: Csempekert.hu.
17: Figyelem! Utolsó eladó új lakások a Vasgyár utcai prémium lakóparkban.
18: 860 ezer forintos négyzetméter ár.
17: Akár hitelre.
18: 10% kezdőbefizetéssel.
17: Karácsonyi átadással. Részletek balanszingatlan.hu.
18: Vagy 0670 555 02 12.
0: Balázsék ma sem szomorkodtak. Íme a legjobb reggeli pillanatok.
19: Brian Jones egyébként azt mondja, hogy szerinte a biotechnológia és az AI az mi vagyunk az átmeneti generáció, mi még meghalunk normálisan, de hogy a következő generáció már annyira összefonódik majd az AI-jal és a biotech-kel, hogy megváltoztattatják a halál időpontját. Nem azt mondja, hogy örök élet, de hogy 120-130 lesz, és neki ez a mozgalom, ez a Don't Die nevezetű mozgalom.
8: Hogy egy ilyen zöld, vagy milyen piros terápiát. Piros terápiát szobába üldögélek, és mérem magam állandóan, meg abrokos tarisznyával eszem ezeket a szarokat. Igen.
19: Van az a mondás.
0: Hát én is ugyanezt mondom nekem. Ha egyáltalán nem akarok így élni, ezt mégis mindig ez a vég. Igen.
19: Van az a mondás, amikor szarú voltál, akkor a cigi meg a piót volt melletted. Még ki más lett volna? A brokkoli? És mennyire így van? Ők mindig melletted voltak.
0: Holnap reggel újra jönnek Balázsék a Rádió 1-en. Rádió 1-en. De ha nem bírsz várni, irány a rádió1.hu. A Rádió 1 nem hagyja cserben a hallgatóit munka közben sem. Munka

0: pedig jöhetnek a közlekedési infók a forrodrót 0620-311-111.
1: Rádió 1. Munka közben is csak igazi mai sláger megy. Kedves hallgatóink, ezen a héten mérik a Rádió 1 hallgatottságát. Amennyiben önt telefonon kérdezik meg, kérjük mondja el, mikor hallgatta a Rádió 1-et. Ha önt internetes naplón keresztül kérdezik meg, kérjük, jelölje meg a naplóban, mikor hallgatta a Rádió 1-et. Köszönjük! Köszönjük! Rádió 1.
2: Csak igazi mai sláger megy. Miért szeretitek egyre többen a Rádió 1-et?
1: Mert itt szólnak az igazi mai slágerek.

0: Rádióban. Rádió egy. Csak igazi mai sláger megy. Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most.
0: Rádió egy.
1: Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Király Tamással. Csak igazi

0: Ez a rádió egyik csak igazi mai sláger megy. 3 óra után egy picivel hello mindenkinek, a mikrofonnál Király Tamás, és ki az, aki szeretné, hogy lejátszom neki és csak neki ezt ebben az órában?
1: Gratulálunk! Az önnyereménye egy páros belépőjegy a DJ Otis óra augusztus 8-án az Óbudai Sziget Nagyrékre.
0: Na, aki szeretné, az most kapja elő a telefont, hívjon bennünket, de okosan, taktikusan 10-ként 0620

0: Rádió egy csak igazi mai sláger, mert DJ Oti játék elindult! Na nézzük, ki fog nyerni! Rádió egy, hello, én Király Tamás vagyok!
1: Szia, Dávid vagyok, a játékra szeretnék jelentkezni.
0: Első vagy?
2: Szia, Fanni vagyok.
0: Második.
3: Szia, Otti vagyok, és játszani szeretnék.
0: Harmadik vagy?
4: Szia, Dávid vagyok,
0: a negyedik.
4: Szia, Dani vagyok, a játékra jelentkezni.
0: Ötödik vagy?
5: Mindjárt vagyok, szia.
0: Hatodik.
6: Szia, Móni vagyok.
0: Hetedik.
7: Hello, Rádió egy.
0: Igen, hogy hívnak?
7: Lovas Ágnes.
0: Nyolcadik.
8: Szia, Brigi vagyok, és játszani szeretnék.
0: Kilencedik.
7: Oh.
0: Rádió egy, hello, én Király Tamás vagyok.
2: Szia, Fanni vagyok.
0: Fanni, ne legyél szomorú, te vagy a tizedik!
7: Nem mondod!
0: De viszont!
7: Úristen, nagyon örülök neki! Jézusom!
0: Hú, olyan kis elszomorodottan, olyan kis lemondóan hívtál, miért?
7: Azért, mert először én voltam második.
0: Hát ez ilyen, benne van.
7: Nagyon köszönöm.
0: Figyelj, Fanni, Rádió egy szlogen, mi lesz az?
7: Rádió egy, csak igazi mai sláger megy.
9: Gratulálunk! Az önnyereménye egy páros belépőjegy a DJ Oti Show-ra augusztus 8-án az Óbudai Szigetmagrétre.
7: Jaj, nagyon szépen köszönöm!
0: Nagyot bulizol majd?
7: Nagyot, hatalmasat!
0: Kivel?
7: Árommal.
0: Meg másik olyan 65 ezer emberrel. Jó
7: hát,
0: buli!
7: Így igaz, igen, nagyon köszönöm!
0: Én is, hogy játszottunk! Szia!
7: Szép napot, szia!
0: Lesz még játék, most viszont egy újabb nagy kedvenc az igazi mai slágerek között, Shawn Mendes és a Treat You Better, amit indítok. Kellemes délutánt!

0: Ez a Rádió 1.
1: Itt csak igazi mai sláger megy. Az utakon óvatosan, a fővárosban sajnos baleset van a Gyömrői úton. Emellett pedig sokan írják, hogy erős a forgalom az M1-esen és torlódás szakaszosan Budapest felé, főleg a Bicske-Biattorbágy közötti szakaszon. Vezessen mindenki óvatosan.
2: A közlekedési hírek támogatója

0: Én pedig továbbra is hozom az igazi mai slágereket, a Hörzalával, Purple Disco Machine jön mindjárt, a Wonderful Life már bekészítve. Előtte viszont mutatom, hogy mivel készülünk jövő hétre. Itt a Rádió 1-en.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: Debrecenbe kéne menni.
3: Készen vagytok. Na akkor menjünk újra!
1: A Metal Sheet Kft. Támogatásával a Rádió 1 bemutatja
3: Campus Fesztivál! Július 22-26

0: egyet, és nyerd meg párosnapi jegyet a Debreceni Campus Fesztiválra.
1: Július 22-26 Debrecen Campus Fesztivál a Rádió Egyel. Menjünk újra Debrecenbe!
0: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: 91.1 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

Azok rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.

0: Ez a rádió egyik csak igazi mai sláger megy. Nem mondom, hogy rossz idő volt ma, de olyan nem nagyon lehetett eldönteni, hogy igazából milyen ez, még akkor is, ha nem volt hideg, de ha minden igaz, akkor holnap már sokkal kevesebb felhő és kevesebb szél és 29-30 fokos csúcs. Ő pedig Taylor Swift már is az Opel által itt a rádió egyen.
1: Az időjárás jelentés támogatója a szerelvénybolt.hu. Klímák, hőszivattyúk és bojlerek forgalmazója. A szerelvénybolt.hu.

0: Rádió 1 foci BB hírek a Rise-Up kollagénes fehérje szelet támogatásával.
1: Fordulatos meccsek voltak tegnap is a VB, és Spanyolország drámai végjátékban harcoltak ki a negyeddöntőbe jutást, miután a 91. percben csereként beálló Merino megszerezte a mérkőzés egyetlen gólját Portugália ellen. A találkozó nagy részében óvatos, taktikai csata zajlott kevés komoly gólhelyzettel, a spanyolok azonban végig többet birtokolták a labdát és veszélyesebben futballoztak. Portugália támadójátéka ezúttal elmaradt a várakozásoktól. A 41 éves Cristiano Ronaldo végig a pályán volt, de nem tudta érdemben befolyásolni a mérkőzés alakulását. Spanyolország a csoportkörben magabiztos teljesítménye jutott tovább, majd a kieséses szakaszban is folytatta a menetelést, ezzel már a legjobb 8 között várhatja a Belgium elleni negyeddöntőt, mert hogy az este másik mérkőzésén Amerikai Egyesült Államok Belgium 1-4. Belgium fölényes 4-1-es győzelemmel búcsúztatta tehát a házigazda Egyesült Államokat, aminek csapata a védelemben súlyos hibákat vétett, amiket a belgák ki is használtak. Az amerikaiakat érzékenyen érintette Christian Pulisic sérülése is, aki a második félidőben boka probléma miatt hagyta el a pályát. Belgium ezzel sorozatban 7-szer győzte le az amerikai válogatottat. A meccset körülötte Balogun felfüggesztett büntetése, aki Trump kérésére hagytak játszani korábbi piros lapja ellenére, ami lavinát indított el. A franciák egy sárga lapot akarnak töröltetni, amit Michael Olise kapott még Paraguay ellen játszva a világbajnokság 8-at döntőjében. A tegnapi két győztes Spanyolország és Belgium pénteken este 9 órától játszanak majd egymással.
0: Rádió 1 foci BB híreket hallottak a Rise-Up kollagénes fehérje szelet támogatásával.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 2026. augusztusában Európa szívét újra megdobogtatja az NDK büszkesége. DJ Oti, akinek 99 óta divat az NDK-s haj és hajpánt. Aki évek óta több tízezer emberrel akkorát bulizik, hogy az űrben is hallani lehet a rajongók sikongását.

uraim! A Rádió 1 bemutatja augusztus 8-án az Óbudai Sziget nagy réten a lemezjátszóknál DJ Oti alias Sebestyén Balázs. Budapest legőrültebb partija a Rádió 1-jel, ahol Magyarország legnépszerűbb rádiós műsorvezetője teljes teltház előtt őríti meg a 90-es és 2000-es évek iránt rajongók közönségét.

4 órán keresztül 30 fellépő. Ez a DJ Oti Show az Óbudai sziget nagy réten. Már minden jegyelkelt, de a rádió egy hallgatói kapnak még egy utolsó esélyt,

0: vezérelje a műsorvezetőt, legyen a tizedik telefonáló, mondja a szlogent.
1: Rádió egy csak igazival is lágerben!
0: És ön is ott lesz augusztus 8-án az Óbudai Sziget nagyrétjén DJ Othé alias Sebestyén Balázs eddigi legnagyobb partiján.
2: Nincs több esély. DJ Othéhoz az út már csak a Rádió egyen keresztül vezet. Willkommen in Ungarn. Ja, bitte.
3: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
4: A vashiány kezelése több hónap. Várandósan 9 hónapod van. Kezd el időben szedni a Maltoferfolt. A Maltoferfol rágó tabletta hatásos, biztonságos, kíméletes vaspótló gyógyszer. A 100 darabos Maltoferfol 3 havi vaspótláshoz elég. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvas el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelő orvosát gyógyszerészét.
5: Szívem, elfogyott a mosogatószer.
6: Rendelek.
5: És a mosókapszula is.
6: Rendelek.
5: A WC-papír is az utolsó hurigán van.
6: Sejtettem, azt is rendelek.
5: És mikor lesz itt?
6: Hamar, ha a sopérjáról rendelek. A szállítás ingyenes, az árakkal is meg leszel elégedve.
5: Akkor én meg figyelem a készletet.
6: Persze, ahogy eddig is.
7: Sopéria. Háztartás, babaápolás kényelmesen. Online. Gyors rendelés, szuper árak, ajándék lehetőségek.
8: Ez a szabadság szigete. A te szigeted. A te stílusod. A te érzékeid. A te zenéd a kedvenc magyar sztár fellépőiddel és olyan világhírű headlinerekkel, mint a Bring Me The Horizon, a Florence and the Machine, Skepta, Skrillex, a 21 Pilots, Zara Larsson és még sokan mások. A te leendő emlékeid. A te szabadságod. Sziget 2026. augusztus 11-től 15-ig.
9: Miért választanál hagyományos benzinest, ha ugyanennyiért szuperhibridet is vehetsz? Megérkeztek a GECO vadonatúj full hibrid modelljei. A stílusos GECO 5 és GECO 7 hibridek már 9.990.000 forinttól elérhetők 7 év és 1 millió kilométer motorgaranciával. GECO.hu.
10: Lapozz rá a nyárra! Blikk. Most minden nap extra tartalommal. Rejtvények, programajánlók, könnyed olvasnivalók. Oldalak, amik napsütésben is látszanak. Keresd a Blikket az újságárusoknál.
11: Strandfesztivál nyitó nap. Robin Schulz. Purple Disco Machine. Timmy Trumpet. Majka és még nagyon sokan mások Zamárdiban a Balaton partján. Strandfesztivál nyitó nap. Augusztus 19-e. És ez csak a kezdet.
3: Reklámot hallottak.
0: 91.1 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Reklám.
12: Figyelem! Utolsó eladó új lakások a Vasgyár utcai prémium lakóparkban.
13: 860 ezer forintos négyzetméter ár.
12: Akár hitelre.
13: 10% kezdőbefizetéssel.
12: Karácsonyi átadással. Részletek balancingatlan.hu
13: vagy 0670 555 02 12.
14: Ha a bakteriális hüvelyfertőzést nem elkapni szokták, akkor vajon mi okozza? Most komolyan, a hüvei pH zavara? Vitagin C savas pH-jú hüvelykrém megállt parancsol a kórokozóknak.
15: A Vitagin C patikában vény nélkül kapható gyógyászati segédeszköz C-vitaminnal és tejsavval. A kockázatokról olvass el a használati útmutatót, vagy kérdezze meg kezelő orvosát.
16: Robiszter számokat az ügyes kezekbe, és kevesebb káromkodás a munkanapon. Na, ez a különbség. Csempe és Kertáruház, Nyíregyháza, Nyíregyházi út 19.
17: Csempekert.hu.
0: Rádió 1. Miért szeretitek egyre többen a rádió?

0: Akkor Rádió 1.
1: Egész nap csak igazi mai sláger megy.
0: Balázsék ma sem szomorkodtak. Íme a legjobb reggeli pillanatok.
2: Brian Jones egyébként azt mondja, hogy szerinte a biotechnológia és az AI az mi vagyunk az átmeneti generáció, mi még meghalunk normálisan, de hogy a következő generáció már annyira összefonódik majd az AI-jal és a biotech-kel, hogy megváltoztattatják a halál időpontját. Nem azt mondja, hogy örök élet, de hogy 120-130 lesz, és neki ez a mozgalom, ez a Don Dye nevezetű mozgalom.
3: Hogy egy ilyen ződő, vagy milyen piros terápiát. Piros terápiát szobába üldögélek, és mérem magam állandóan, meg abrokos tarisznyával eszem ezeket a szarokat. Igen.
2: Van az a mondás.
4: Hát én is ugyanezt mondom nekem. Ha egyáltalán nem akarok így élni, ez mégis mindig ez a vége. Igen.
2: Van az a mondás, amikor szarú voltál, akkor a cigi meg a piót volt melletted, még ki más lett volna, a brokkoli. És mennyire így van. Ők mindig melletted voltak.
0: Holnap reggel újra jönnek Balázsék a Rádió 1-en. Rádió 1-en. De ha nem bírsz várni, irány a rádió1.hu. Rádió 1.
1: Csak igazi mai sláger.

0: adásban. Rádió 1. Rádió 1.
1: Csak igazi mai sláger megy. Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: És most.
1: Rádió 1.
0: Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Király Tamással. Csak igazi

0: Ez a rádió egyik csak igazi mai sláger, megy 4 óra után is. Hello mindenkinek, a mikrofonnál Király Tamás. Kezdjük friss közlekedési infokkal. A fővárosban sajnos baleset van a Lehel utcában, a Róbert Károly körút előtt, az M5-ösön pedig Özke felé az M0-ás autó csomópontja és Újhartyány között burkolati jeleket festenek. A 24-es és a 41-es kilométer között szakaszos torlódások, de amikor torlódás van, az legalább 3-4 kilométeres. Vezesse mindenki óvatosan, és köszönjük az infókat!
1: A közlekedési hírek támogatója a Boskár Szervíz hálózat.
0: A közlekedési infok után pedig indítom az újabb nagy kedvencet, de előtte az egyik legfontosabb info az órából. Most indul a DJ-OT játék! A 10. telefonáló páros belépőt kap tőlem, ha tudja a rádió eszlogent.

Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.

0: Rádió 1 csak igazi mai sláger, mert de jó ez a dal Teddy Swims-től, viszont azért most nem ez a lényeg, hanem az, hogy ki lesz a tizedik. Eddig 9 hallgatóval beszéltem DJ Oti páros belépőért, hát ők nem nyerték meg, mert csak a tizedik nyerhet, ha tudja a Rádió 1 szlogent. Na nézzük, tudja-e? Rádió 1, hello, Király Tamás vagyok.
1: Szia, Gyuri vagyok, a játékra jelentkeznék.
0: Képzeld, te vagy a tizedik!
1: Szuper!
0: Hanyadik próbálkozásod?
1: Az első.
0: Ne csináld!
1: Komolyan!
0: Hát akkor óriási mázlista vagy. Honnan hívsz minket? Hol hallgatsz?
1: Egyszerzébetet.
0: És már hazafelé? Mert halom úton vagy.
1: Igen, hazafelé vagy, autókázok.
0: Na hát akkor így jól lehet pihenni, de azért legyen tökéletes, legyen szabályos. Rádió 1 szlogent kérek.
1: Rádió 1! Csak igazi mai sláger meg!
2: Gratulálunk! Az önnyereménye egy páros belépőjegy a DJ Oti Show-ra augusztus 8-án az Óbudai Szigetnagyrétre.
1: Szuper! Köszönöm!
0: Kit viszel magaddal?
1: Páromat egyértelműen.
0: Örülni fog neki ő is, gondolom.
1: Biztos vagyok benne, nagyon szeretne elmenni, azért próbálkoztam.
0: Hát, és meg is van. Nagyon gratulálok, és nagyon jó bulit nektek.
1: Nagyon köszönöm, szép napot kívánok.
0: Én is neked, szia.
1: Szia.
0: És mivel látom, hogy még mindig csörög a telefon, jelzem, lesz még ma is DJ Oti játék. Most viszont Tayo Cruz a folytatásban.

0: nagy foci VB hírek a Rajszab Chips támogatásával.
1: Ma este az idei VB sorozatban meglepően korai meccset láthatunk délután 6 órától. A címvédő Argentina és Egyiptom csap össze a világbajnokság 8-ad döntőjében, ahol a negyed döntőbe jutás lesz a tét. A dél-amerikaiak 100%-os teljesítménnyel csoport elsőként jutottak tovább, majd a 32 között hosszabbításban nehéz mérkőzésen múlták felül a zöldfoki szigeteket, ami rámutatott arra, hogy a címvédő sem sebezhetetlen. Egyiptom ezzel szemben csoport másodikként került a kieséses szakaszba, majd Ausztráliát 11-es párbajban búcsúztatta, így önbizalommal telve készülhet a torna egyik legnagyobb rangadójára. A mérkőzés egyik érdekessége a Lionel Messi-Mohamed Salah párharc, amelyet a nemzetközi sajtó a torna egyik leginkább várt egyéni csatájaként emleget. Az este másik mérkőzése 10 órától a Kolumbia-Svájc 8-ad döntő Kanadából, ahol a két kiváló formában futballozó válogatott találkozik. Kolumbia csoport másodikként jutott tovább, majd a 32 között 1-0-ra legyőzte Gánát, miközben a torna során rendkívül stabil védekezést mutatott be, és eddig mindössze egy gólt kapott. Svájc saját csoportját az első helyen zárta, és 3 egymást követő győzelemmel érkezik a kieséses szakaszba, így önbizalma érthetően magas. A nemzetközi elemzések kiegyenlített összecsapásra számítanak, Kolumbiát fegyelmezett védekezése és gyors átmenetei, Svájcot pedig szervezettsége és taktikai fegyelme teszi veszélyessé.
0: Rádió 1 foci VB híreket hallottak a Rajszab Chips támogatásával.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
0: Vakáció! A Rádió 1-ben is elindult a nyár. És ha már nyár,

0: Tudod a kolonét.hu-n, és legyen tiéd a több mint 800 ezer forint összértékű ajándékaink egyike. Atlasz utasbiztosítás. 30 éve az utazókért.
1: A pillanat, amikor rájössz, hogy... Az elhízás nem csak esztétikai kérdés, hanem egy krónikus betegség, mely növelheti a magas vérnyomás, a kettes típusú cukorbetegség, a szívinfarktus és a stroke kockázatát. Tedd meg az első lépést egy könnyebb élet felé. Látogass el a fogyokosan.hu oldalra, és kérj orvosi segítséget. Készült a Novo Nordisk megbízásából.
2: Na figyelj! Az előző készlet. Elvitték. Most te jössz! Nissan Qashqai már 8.900.000 forinttól. Ne nézd! Vidd! Részletek a nissaneve.hu oldalon és a Nissan márka kereskedésekben. 8.900.
3: Nem szeretjük a hosszú beszédeket, inkább beszéljenek helyettünk a friss húsai. A Spár Magyarország 2026-ban immár 5. alkalommal nyerte el az év friss húsárú kereskedője címét. Spár. Jó döntés. Már 35 éve. A díjakat az év boltja 2026 nem reprezentatív verseny eredményeként hirdették ki.
4: Strandfesztivál nyitó nap. Robin Schulz. Purple Disco Machine. Timmy Trumpet. Majka és még nagyon sokan mások Zamárdiban a Balaton partján. Strandfesztivál nyitó nap. Augusztus 19-e.
5: És ez csak a kezdet.
6: Lapozz rá a nyárra. Blik. Most minden nap extra tartalommal. Rejtvények, programajánlók, könnyed olvasni valók. Oldalak, amik napsütésben is látszanak. Keresd a Blikket az újságárusoknál.
7: Szia, Andris vagyok. Hova indulhatunk?
8: Valahova, ahol végre pihenhetek, finomakat ehetek és fürdőzni is tudok.
7: Cél azonosítva. Indulhatunk a legközelebbi Hungest Hotel szállodába.
8: Tökéletes!
7: Kényelmes szobák, finom ételek és wellness. Foglalj most, csobbanj holnap. Hungesthotels.hu.
9: Reklámot hallottak.
10: 91.1 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
9: Reklám. Rubiszter számokat az ügyes kezekbe,
11: és kevesebb káromkodás a munkanapon.
9: Na, ez a különbség. Csempe és Kertáruház, Nyíregyháza, Nyíregyházi út 19. Csempekert.hu.

0: And this is the World Is Mine Radio Show on Radio 1. Radio 1. Klikkelj a rádió1.hu-ra, lájkold a Rádió 1 Facebook oldalát, facebook.com/Rádió1 Hungary, és kövess minket az Instagramon is. Rádió 1.
1: Csak igazi mai sláger.

0: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most!

Ez a Rádió egyik csak igazi mai sláger, mert friss közlekedési infókat hoztam a fővárosban, az Alkotás úton és a Könyves Kálmán körúton is erős a forgalom. Nagyon-nagyon fontos, az M1-es autópályán a 94-es és a 66-os kilométer között porárfúvás miatt csökkenhet a látótávolság. Fokozott figyelemmel és óvatossággal közlekedjen mindenki, tehát M1-es, a 94-es és a 66-os kilométer között. Emellett az M5-ösön is figyelni kell Röszke felé, mert hogy a 73-as, 74-es kilométer között csak a belső sáv járható, 2-3 kilométeres a torlódás. Jó utat mindenkinek! A közlekedési infók után pedig az újabb nagy kedvenc, amit indítok, David Guetta, One Republic, I Don't Wanna Wait, 5-től pedig már Juhász Gergő és a Live Mix indul, a 2 órás Live Mix Summer Edition. A lemezjátszóknál ma Pure Beat pörgeti az igazi mai slágereket. Király Tamást hallottátok, további szép napot, kellemes délutánt, és jó rádiózást a Rádió 1-jel!

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: Debrecenbe kéne menni.
2: Készen vagytok. Na akkor menjünk újra!
0: A Metal Sheet Kft. Támogatásával a Rádió 1 bemutatja
2: Campus Fesztivál! Július 22-26 a Debreceni Nagyerdő árnyékában 5 csillagos fesztivál.

Élvonal. A Rádió Stage-en a lemezjátróknál Homboy PG, DJ Junior, Cookie, a World is Mine DJ, Regan Lily,

0: egyet, és nyerd meg páros napi jegyet a Debreceni Campus Fesztiválra.
1: Július 22-26. Debrecen Campus Fesztivál a Rádió Egyel. Menjünk újra Debrecenbe!
2: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
3: Szerettünk volna szerények lenni. De ha te vagy Amerika legikonikusabb márkája, és még az áraidat is lejjebb viszed, nem lehetsz az. A Ford Puma igazi közönségkedvenc. 1 millió eladott példány, és most 6.990.000 forinttól a tiéd. És a Ford Kuga? 8.990.000 forinttól indul, és kérheted hibrid hajtással is, akár 0%-os finanszírozással. A finanszírozás feltételekhez kötött. Részletek Ford.hu.
4: Gré energiahatékony légkondicionálók és hőszivattyúk hazánk és a világ első számú klímamárkájától. Gré légkondicionáló. Az otthon nyugalma. Akár 10 év garanciával.
5: Vásárolj a Zalando leárazásán és spórolj akár 70%-ot. Mit vegyek fel 30 fokos hőségben, ha az exem is ott lesz a bulin?
6: Mit vegyek fel, hogy jól nézzek ki, miközben elolvadok?
5: Mit vegyek fel, hogy felejthetetlen nyaram legyen? Találd meg a megfelelő szettet minden alkalomra, és spórolj akár 70%-ot a Zalando leárazásán. Mit vegyek fel? Vásárolj most a Zalandón!
7: Nem tudom, mi történik. Mindenhol Cherry Tigo 7 öntöltő hibridet látok. A szomszédnál, a parkolóban. Tényleg mindenkinek van, csak nekem nincs. Cherry Tigo 7 öntöltő hibrid modellek már 9.490.000 forinttól. Részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
8: Szerintem tegyük ide a napozó ágyat.
9: Ne próbáld ki otthon, próbáld ki a nyaraláson. Foglalj most a szállás.hu-n akár 10-20% VIP kedvezménnyel.
8: Szívem, foglaltam 2 helyet a medencénél.
9: Szállás.hu.
8: Úgy is tett.
10: A Mancs őrjárat visszatér a mozikba, és mancsosan menő termékekkel a Kikhez is. Uzsonnás dobozok és kulacsok, a Mancs őrjárat a dinófilm motívumaival. Menő pólók és dínós pizsamák, pihepuha takarók, párnák és Mancs őrjáratos plüssök. Az összes üzletünkben Kik, több mint gondolnád.
11: Tankolj MaxMotion-t és vegyél részt a nyereményjátékunkban. Használd a MyStation applikációt, mert így dupla esélyed van megnyerni a fődíjat, egy Hyundai Tucson-t. Részletek omv.hu.
12: Na figyelj, az előző készlet, elvitték. Most te jössz. Nissan Qashqai már 8.900.000 forinttól. Ne nézd, vidd. Részletek a nissaneve.hu oldalon és a Nissan márka kereskedésekben. 8.900.
0: Reklámot hallottak.
1: 91.1 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
13: A világbajnokság alatt háromféle ember létezik. Aki nézi, aki kommentálja, és az, aki a pizzánkkal együtt szurkol. Pizza Mafia. 44-13-44 vagy pizzamafia.hu.
14: Képzeld el, hogy 5 perc múlva már nem a problémára gondolsz, hanem örülsz a megoldásnak. Mert vannak helyzetek, amikor a gyorsaság igazán számít. A BÁV-nál akár 5 perc alatt is készpénzhez juthatsz. 2026. július 22-ig extra jó kölcsönajánlatokkal várunk. Keresd minket Nyíregyházán a Hősök tere 3 szám alatt. Részletek báv.hu. THM 19,9%-tól 45,25%-ig.
15: A Nyírplázában rólad szól a nyár. Már 5000 forintos vásárlással megnyerheted a 2,5 millió forint értékű Itaka álomutazást oda, ahová csak szeretnéd. Vagy egy Samsonite bőröncettet. Sőt, ha a helyszínen regisztrálsz, a szerencsekereket is megpörgetheted azonnali ajándékokért. Te vagy a nyár, és mi vagyunk a nyeremény. Részletek nyírplaza.hu.
16: Figyelem! Utolsó eladó új lakások a Vasgyár utcai prémium lakóparkban. 860.000 forintos négyzetméter ár. Akár hitelre. 10% kezdő befizetéssel. Karácsonyi átadással. Részletek balancingatlan.hu vagy 0670-555-0212.
17: Robiszter számokat az ügyes kezekben, és kevesebb káromkodás a munkanapon. Na, ez a különbség. Csempe és Kertáruház, Nyíregyháza, Nyíregyházi út 19.
18: Csempekert.hu.
1: Kedves hallgatóink, ezen a héten mérik a Rádió egy hallgatottságát. Amennyiben önt telefonon kérdezik meg, kérjük mondja el, mikor hallgatta a Rádió egyet. Ha önt internetes naplón keresztül kérdezik meg, kérjük, jelölje meg a naplóban, mikor hallgatta a Rádió egyet. Köszönjük!
19: Köszönjük!
1: Miért hallgatják egyre többen a Rádió egyet? Mert

0: Rádió 1-en a legújabb kedvencek is megszólalnak. A új zene akkor is Rádió 1, mert egész nap csak igazi mai sláger megy. Rádió 1.
1: Csak igazi mai sláger.

0: Rádió 1. Rádió 1.
1: Csak igazi mai sláger megy. Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott. A műsor támogatója a Burger King.

0: Van. Hello mindenkinek, nyár van, budizunk innentől, 2 órán át mixelünk, kezdődik a Rádió egy Live Mix Summer Edition, ma Pure Beat-tel a lemezjátszói mögött, szevasz Pure Beat!
1: Csoki, szevasztok srácok, hello Gerikém, szép délután mindenkinek!
0: SMS és Viber számunk 0-20-311-111, reméljük, hogy felkészültetek, innentől tehát 2 teljes órán át 2 lemezjátszóról megy a buli, megyünk élőben a TikTokon és a Rádió egy YouTube csatornáján is, kezdjük el!
1: Egy igazi Rádió egy kedvenccel kezdünk, érkezik Kamrád és a Be Mine című track, ezúttal Luba remixében, ezzel kezdünk itt a Rádió egyen a Live Mixben.
2: Hey everyone, this is Kamrád and you're listening to Radio 1.

A lemezjátszóknál Pure Beat! Pure Beat! Ez a rádió egy

0: Itt a Rádió 1, csak igazi mai sláger megy. A Rádió 1 Live Mix Summer Edition, egész nyáron két órán át mixelünk, ma Pure Beat a lemezjátszói mögött. Két fontos közlekedési info. Baleset Budapesten pár perce történt a 14. kerületben, Zuglóban, a Róna utcában, a Szugló utcánál, és erős a forgalom az M1-es autópályán Budapest irányába, főleg Tata és Bicske között. Nagyon vigyázzatok magatokra, mindenkinek jó utat! És ne felejtjétek, hogy a két órás Live Mix után 7-től a Rádió 1 kívánság műsorban ismét lesz játék, belépőkért a DJ Otis óra augusztus 8-ára az Óbudai Sziget Nagyrétre. Napjurbit, mi a most?
1: Egy igazi klasszikussal megyünk tovább, érkezik a Vamdu Project régi dala, ami nem megy ki a divatból, ez nem más, mint a King of My Castle című track, és ezúttal Purple Disco Machine remixben hoztam nektek, ezzel megyünk tovább itt a Live Mixben. At the turntables now, Pure Beat.

0: Rádió 1. Csak igazi mai sláger megy, ez volt a Medúza találkozása a Eurythmics-szel. Ez a Rádió 1 Light Mix Summer Edition. Egész nyáron két órán át mixelnek Magyarország legjobb DJ, ma például Pure Beat. Sziasztok, így hogy dolgoznak, ha ennyire jók vagytok? Már nem merem a pizzát a kezembe venni, mert attól tartok, hogy el fog repülni. Puszi, Julcsi, a pizza sütő csaj.
1: Ajaj, hát a pizzát azért vitt ki, mert az a nagyon igen. fontos dolog. Meg nem örülnék, ha nem érkezne meg.
0: Nehogy ilyen maradjanak a vendégek, de kösz, hogy minket hallgatsz pizza készítés közben. Megyünk is tovább.
1: Hát szerintem a nyár ikonikus dala érkezik, szerintem ez egy meghatározó dal lesz, ha majd visszagondolunk erre az évre. Ez nem más, mint Hugel, Imale Angel és Ultra 4 közöse, ez szóval még egyszer, Ultra 4 közöse, ez a Moving to the Sun, ami egyébként szerintem tényleg akkora dal lett, hogy mindenféle átirat készült, de én az Origit hoztam most már ide a rádióba. Ez a kötelező, érkezik a Moving to the Sun, ezzel megyünk tovább, itt a Rádió 1-en, a Live Mixben. At the turntables now.

0: Köszönjük, hogy itt vagytok és minket hallgattok ma is itt a Rádió 1. Csak igazi mai sláger megy ez a Rádió 1 Live Mix Summer Edition. Mellettem Pure Beat a lemezjátszóknál. Sziasztok, jövő héten nyaralok, de addig annyi a munka, mint égen a csillag, vagyis esetemben a vendég. Adjatok energiát, hogy kibírjam ezt a hetet. Szerencse, hogy itt vagytok. Puszi, Regina, a szempillás csaj.
1: Na hát akkor kitartás, én együtt érzek veled, ugyanez a hetem, jövő héten pedig pihenek.
0: Ú, de jó. Mi is pihenünk egy kicsit, egy nagyon rövid hydration break jön, aztán pedig folytatjuk és itt vagyunk még egy órán keresztül Pure Beat-tel élőben, jó?
1: Így van.
0: Úgyhogy senki sehová, folytatjuk rögtön.
2: A műsor támogatója a Burger King. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 2026. augusztusában Európa

Rádió 1 bemutatja. Augusztus 8-án az Óbudai Sziget Nagyréten a lemezjátszóknál DJ Oti alias Sebestyén Balázs. Budapest legőrültebb partija a Rádió 1-jel, ahol Magyarország legnépszerűbb rádiós műsorvezetője teljes teltház előtt őríti meg a 90-es és 2000-es évek iránt rajongók közönségét.

14 órán keresztül 30 fellépő. Ez a DJ Oti Show az Óbudai Sziget nagy réten. Már minden jegyelkelt, de a rádió egy hallgatói kapnak még egy utolsó esélyt, hogy

0: Estin Balázs eddigi legnagyobb partiát.
1: Nincs több esély. DJ Otihoz az út már csak a Rádió Egyen keresztül vezet. Willkommen in Ungarn. Ja, bitte.
2: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
3: Készülj fel a nyárra, és élvezd az otthonod tökéletes hőmérsékletét minden évszakban. Szerezd be wifi-s hűtő-fűtő Gorenje klímádat a Szatmárinál most csak 129.900 forinttól. Ne halogasd, a hőség nem vár. Keresd a Szatmári áruházakban, vagy a szatmari.hu-n.
4: Na figyelj, az előző készlet, elvitték. Most te jössz. Nissan Qashqai már 8.900.000 forinttól. Ne nézd, vidd. Részletek a nissaneve.hu oldalon és a Nissan márka kereskedésekben. 8.900.
5: A pillanat, amikor rájössz, hogy az elhízás nem csak esztétikai kérdés, hanem egy krónikus betegség, mely növelheti a magas vérnyomás, a kettes típusú cukorbetegség, a szívinfarktus és a stroke kockázatát. Tedd meg az első lépést egy könnyebb élet felé. Látogass el a fogyokosan.hu oldalra és kérj orvosi segítséget. Készült a Novo Nordisk megbízásából.
6: Újra bónusz hetek a DM-ben. Készüljön a nagy bevásárlásra és többszörözze meg pontjait. Aktiválja a bónusz hetek e-kupont a DM abban 2026. július 1-e és 31-e között, és extra pontokat adunk a vásárlás összegére. DM, itt vagyok önmagam, itt vásárolok.
7: A munkában nincs megállás, a készletek pedig fogynak. Eljött az önideje, ha sokoldalú, praktikus és rugalmas munkatársat keres. Készleten lévő Mercedes-Benz Citan modellek vállalkozásoknak most akár már nettó 6.150.000 forinttól.
8: A tájékoztatás nem teljes körű. Részletek a márka kereskedésekben és a mercedes-benz.hu/citán oldalon.
9: Szóljon a nyár a közös családi pillanatokról. Napvédelem, hűsítő italok és a nyár kedvenc ízei egy helyen. Ecofamily. Drogéria. Élelmiszer.
10: Tankolj Max Motion-t és vegyél részt a nyereményjátékunkban. Használd a MyStation applikációt, mert így dupla esélyed van megnyerni a fődíjat, egy Hyundai Tucson-t. Részletek omv.hu.
11: A prémium élmény most kivételes ajánlatokkal érkezik. Mercedes-Benz modellek akár 22% kedvezménnyel, korlátozott ideig vagy a készlet erejéig. Lépjen be a Mercedes-Benz világába, és használja ki az aktuális ajánlatokat még ma. Részletekért keresse a Mercedes-Benz márka kereskedéseit.
12: Adidas rajongók, figyelem! Még nagyobb területen, még több áruval és még több kedvezménnyel vár Kelet-Európa legnagyobb Adidas outlet üzlete a Premier Outletben.
13: Premier Outlet Budapest.
14: Világmárkák, világra szóló áron.
15: Csobbanj bele a nyárba és a felújításba a Glamour napokon, a Praktikerben. Július 9 és 12 között 20% kedvezményt adunk számos termékre 10.000 forint feletti vásárlás esetén áruházainkban és webshopunkon. A tájékoztatás nem teljes körű, további részletek a praktiker.hu weboldalon. Praktiker. Meg tudod csinálni.
16: Takaríts meg nagyban! Vásárolj többet olcsóbban a Metro szezonális ajánlataival! Az 500 ml-es alkoholmentes soproni radler többféle ízben 24 darab vásárlása esetén darabja most csak bruttó 259 forint július 9-től 12-ig. A tájékoztatás nem teljes körű. Részletek a metro.hu-n. Metro nagy kereskedelem.
17: Illatos és puha ruhák a Rossmannnal. Július 6-a és 17-e között a Szilán Magnólia és Szenzitív Duópak öblítőket csupán 2499 forintért megvásárolhatod üzleteinkben és az online drogériában. Rossmann. Tudjuk, mire vársz.
18: Szívem, elfogyott a mosogatószer.
19: Rendelek.
18: És a mosókapszula is.
19: Rendelek.
18: A WC-papír is az utolsó hurigán van.
19: Sejtettem, azt is rendelek.
18: És mikor lesz itt?
19: Hamar, ha a Sopériáról rendelek. A szállítás ingyenes, az árakkal is meg leszel elégedve.
18: Akkor én meg figyelem a készletet.
19: Persze, ahogy eddig is.
5: Sopéria. Háztartás, babaápolás kényelmesen. Online. Gyors rendelés, szuper árak, ajándék lehetőségek.
0: Tervezhető, alacsony, akár 2958 forintos havidíj két szemüvegért, korlátlan lencsecserével és ingyenes látásvizsgálattal. Igen, az új Opotér Plus szemüveg előfizetéshez csatlakozva folyamatosan gondoskodunk látásáról. Szemüveg mellé akár egy dioptriás napszemüveg nyáron a tökéletes párosítás. Részletek a weboldalon. Várjuk üzleteinkben. Opotért.
20: miért választanál hagyományos benzinest, ha ugyanennyiért szuperhibridet is vehetsz? Megérkeztek a Geeko vadonatúj full hibrid modelljei. A stílusos Geeko 5 és Geeko 7 hibridek már 9.990.000 forinttól elérhetők 7 év és 1 millió kilométer motorgaranciával. Geeko.hu.
2: Reklámot hallottak.
1: 91.1 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Reklám.
21: Képzeld el, hogy 5 perc múlva már nem a problémára gondolsz, hanem örülsz a megoldásnak. Mert vannak helyzetek, amikor a gyorsaság igazán számít. A BÁV-nál akár 5 perc alatt is készpénzhez juthatsz. 2026. július 22-ig extra jó kölcsönajánlatokkal várunk. Keresd minket Nyíregyházán a Hősök tere 3 szám alatt. Részletek báv.hu. THM 19,9%-tól 45,25%-ig.
22: Robiszter számokat az ügyes kezekbe.
23: És kevesebb káromkodás a munkanapon.
22: Na, ez a különbség. Csempe és Kertáruház, Nyíregyháza, Nyíregyházi út 19.
24: Csempekert.hu.

0: zene.
1: Akkor rádió egy.
0: Egész nap csak igazi mai sláger megy.
1: Kedves hallgatóink, ezen a héten mérik a Rádió 1 hallgatottságát. Amennyiben önt telefonon kérdezik meg, kérjük mondja el, mikor hallgatta a Rádió 1-et. Ha önt internetes naplón keresztül kérdezik meg, kérjük, jelölje meg a naplóban, mikor hallgatta a Rádió 1-et. Köszönjük!
2: Köszönjük!

0: csak igazi mai sláger megy. Változatosan.
1: Rádió 1.
0: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott. A műsor támogatója a Burger King.

0: Elmúlt este 6, hello mindenkinek, még mindig itt vagyunk, még mindig mixelünk, és ez így lesz egész nyáron, 5-től egészen 7-ig. Hello Lacikám, még egyszer.
1: Hello, szevasztok srácok, hello Gerikém.
0: Úristen, de régen szólítottalak Lacikámnak adásban. Pure Beat a lemezjátszói mögött, ez tehát a Rádió egy Live Mix Summer Edition 2 órában. Megyünk tovább.
1: Na hát akkor induljon a futball, hol is, hát nem a futball. Jaj, véletlenül ezt mondtam.
0: Jól van, hát mégiscsak játszanak az argentinok.
1: Szóval Fastboy-jal kezdünk, érkezik a Good Life, ezzel indulunk itt a Live Mix-ben.

0: Közlekedési infók jönnek nagyon röviden. Baleset Budapesten történt pár perccel a 18. kerületben, a Rádai Gedeon utcában, a Haladás utcában összeütközött két autó, a 811-es főúton is, Lovasberény és Székesfehérvár között a 10-es kilométernél nagy dugó van, és erős a forgalom az M1-es autópályán Budapest felé Tata és Bicske között. Vigyázzatok magatokra, mindenkinek jó utat!
1: A közlekedési hírek támogatója a Buscar Service hálózat.
0: Napjúrbit, mivel megyünk tovább?
2: A brazil DJ Alok és az angol énekes James Arthur közösségével megyünk tovább. Ez nem más, mint a Work With My Love című track, de egy picit felturbozzuk jó kis house verzióban, méghozzá Mark Knight remixébe. Ezzel megyünk tovább itt a Rádió 1-en, a Live Mixben. At the turntable.

0: Rádió 1, csak igazi mai sláger, mert a Rádió 1 Live Mix Summer Edition egész nyáron 2 órán át mixelnek Magyarország legjobb DJ-i, és közben a labdarúgó világbajnokságon a 8 közé jutásért Egyiptom 1-0-ra vezet Argentina ellen, úgyhogy Messi kihagyott egy 11-est.
1: Igen, meg most volt egy nagy fejesít, szóval ez egy, úgy látom, hogy ez egy izgalmas meccs lesz, ez nem lesz egy könnyű meccs Argentinának, ahogy látom.
0: 0-20-311-111, ez az SMS és Viber számunk. Mi is tartunk most egy nagyon rövid hydration break-et, aztán pedig folytatjuk Pure Beat-tel élőben. Jó?
1: Így van, Ed Sheeran-nel fogunk majd tovább menni, érkezik majd a Camera című track.
0: Úgyhogy maradjatok!
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
3: 91.1 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: közönség, gratulálunk a házasságkötéshez. Itt a Rádió egy csak igazi mai sláger megy. Ez a Rádió egy Live Mix Summer Edition, mellettem Pure Beat a lemezjátszóknál. Holnap hajnalban hideg front jön, így készüljetek, hoz magával záporokat, de délután így is bőven meg lesz a 30-32 fok.
1: Az időjárás jelentés támogatója a szerelvénybolt.hu, a fürdőszoba és az épületgépészet szakértője. Szerelvénybolt.hu.
0: És jól halljátok, velünk együtt itt van az a dal, amiért mindenki odáig van, és amit hallva, most nagyon sokan fogják maximumra tekerni a hangerőt, ezt csináljuk mi is itt a stúdióban.
2: Így van, a nyár egyik meghatározó slágere, René Zonevert és Gordo közös, ez a Loco Loco, ezúttal az eredeti verziót hoztam, szóval pakoljuk fel a hangerőt, ezzel megyünk tovább itt a Rádió egy ilyen a Live Mixben.
3: Ez a Rádió egy Live.

0: Itt a Rádió 1. Csak igazi mai sláger megy. Pure BT volt ma a két órás Rádió 1 Live Mix Summer Edition. És itt a legvégén ez a No One, egy vadonatúj 2026-os változatban. Őrületesen jó ez a dal. Tényleg.
1: Nagyon szépen köszönöm, ez egy kicsit popposabb house verzió lett. És egyébként pont most beszéltem itt a TikTokon is, hogy egy hónap alatt elértük a 400 ezer lejátszást. Szóval köszönöm szépen mindenkinek.
0: Olyan jó a mix, és hogy két órában mentek, hogy hamarabb kész lett az almás pitén, Noémi.
1: Na, köszönjük szépen, várjuk.
0: Igen, reméljük, hogy finom lett. Fellépések még a héten?
1: Hát ugye hónap jövök ide a Birdies Már Radio Show-ba, aztán hónaptól nekem megindul a menet, szerdán este Balaton lelé leszek megtalálható, csütörtökön Budapesten, pénteken érkezem Alattyánba, onnan pedig Békéscsabára, szombaton pedig Gyöngyösön kezdek, onnan Széchenyi és Siófok.
0: Hú, de szép menet lesz ez, jó bulikat kívánok, jövő nagyon héten találkozunk, meg még ugye
1: holnap. Így van. Nagyon szépen köszönöm, további szép délután mindenkinek, sziasztok!
0: Maradjatok, a Rádió 1 Kívánság műsor kezdődik mindjárt Taylor Swift-tel! És lesz játék is természetesen, belépőkért a DJ Otis óra augusztus 8-ára az Óbudai Sziget Nagyrétre, úgyhogy ne menjetek sehová.
2: A műsor támogatója a Burger King. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 2026. augusztusában Európa szívét újra megdobogtatja az NDK büszkesége. DJ Oti, akinek 99 óta divat az NDK-s haj és hajpánt. Aki évek óta több tízezer emberrel akkorát bulizik, hogy az űrben is hallani lehet a rajongók sikongását.

hölgy bemutatja. Augusztus 8-án az Óbudai Sziget nagy réten a lemezjátszóknál DJ Oti alias Sebestyén Balázs. Budapest legőrültebb partia a Rádió 1-jel, ahol Magyarország legnépszerűbb rádiós műsorvezetője teljes teltház előtt őríti meg a 90-es és 2000-es évek iránt rajongók közönségét.

utolsó esélyt, hogy bejussanak a nyár legőrültebb partiára Sebestyén DJ Oti Balázssal. Hallgassa egész nap a Rádió 1-et, figyelje a műsor

0: régi legnagyobb partiák. Nincs több esély. DJ Otihoz az út már csak a Rádió 1-en keresztül vezet. Willkommen in Ungarn. Ja, bitte.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Szóljon a nyár a közös családi pillanatokról. Napvédelem, hűsítő italok és a nyár kedvenc ízei egy helyen. Ecofamily. Drogéria. Élelmiszer.
3: Csobbanj bele a nyárba és a felújításba a Glamour napokon, a Praktikerben. Július 9 és 12 között 20% kedvezményt adunk számos termékre 10.000 forint feletti vásárlás esetén áruházainkban és webshopunkon. A tájékoztatás nem teljes körű, további részletek a praktiker.hu weboldalon. Praktiker. Meg tudod csinálni.
4: Mikor dugta be utoljára egy teve a fejét az autód ablakán? Ha még soha, irány a Richter Safari Park Nagykőrösön! Etess zsiráfokat, elefántokat, találkozz egzotikus állatokkal, simogass kapibarákat! Fedezd fel Magyarország legkülönlegesebb safari élményét! Richter Safari Park, egy csipet Afrika Magyarországon! safaripark.hu.
5: Na figyelj! Az előző készlet? Á, elvitték! Most te jössz! Nissan Qashqai már 8.900.000 forinttól. Ne nézd! Vidd! Részletek a nissaneve.hu oldalon és a Nissan márka kereskedésekben. 8.900.
6: Utaz biztonságban a Kolonét biztosítóval. Közd meg Atlasz utasbiztosításod a kolonét.hu-n, és legyen tiéd a több mint 800.000 forint összértékű ajándékaink egyike. Atlasz utasbiztosítás. 30 éve az utazókért.
7: Szívem, elfogyott a mosogatószer.
8: Rendelek.
7: És a mosókapszula is.
8: Rendelek.
7: A WC-papír is az utolsó hurigán van.
8: Sejtettem, azt is rendelek.
7: És mikor lesz itt?
8: Hamar, ha a Sopériáról rendelek. A szállítás ingyenes, az árakkal is meg leszel elégedve.
7: Akkor én meg figyelem a készletet.
8: Persze, ahogy eddig is.
9: Sopéria. Háztartás, babaápolás kényelmesen, online. Gyors rendelés, szuper árak, ajándék lehetőségek.
10: Ez a szabadság szigete. A te szigeted. A te stílusod. A te érzékeid. A te zenéd a kedvenc magyar sztár fellépőiddel és olyan világhírű headlinerekkel, mint a Bring Me The Horizon, a Florence and the Machine, Skepta, Skrillex, a 21 Pilots, Zara Larsson és még sokan mások. A te leendő emlékeid. A te szabadságod. Sziget 2026. augusztus 11-től 15-ig.
1: Reklámot hallottak.
0: 91.1 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
0: Klikkelj a rádió1.hu-ra, lájkold a Rádió 1 Facebook oldalát, facebook.com/Rádió 1 Hungary, és kövess minket TikTokon is. Rádió 1.
1: Csak igazi mai sláger megy. Miért szeretitek egyre többen a Rádió 1-et?
0: Mert itt szólnak az igazi mai slágerek.

0: akkor Rádió 1.
1: Egész nap csak igazi mai sláger megy.
0: A Rádió 1. A Rádió 1 nem hagyja cserben a hallgatóit munka közben sem.

0: pedig jöhetnek a közlekedési infók a forradalmat 0620 311 111.
1: Rádió 1. Munka közben is csak igazi mai sláger megy.
2: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most!
2: Rádió
1: 1! Indul! A Rádió 1 kívánságműsor Juhász Gergővel és az igazi

0: A Rádió Egyet halljátok nálunk, csak igazi mai sláger megy. Hello mindenkinek a stúdióban, Juhász Geri, nyugi, vannak még nálam belépők DJ Oti showjára, augusztus 8-ára, az Óbudai Sziget Nagyrétre lesz játék ebben az órában is. Halló, halló!
1: Szia, Judit vagyok, egy dal szeretnék Kámától kérni.
0: Szia, Judit, kinek menjen?
1: A férjemnek.
0: Ő hol van most és mit csinál?
1: Hát ő éppen most messzel, nagy messzelésben vagyunk és házfelújításban, úgyhogy ott ütködik, úgyhogy ránk fér a jó zene.
0: Na tőlünk ezt azonnal meg is kapjátok, és ölelgessétek meg egymást jó alaposan majd ma, amikor végeztek a messzeléssel. Jön a Hug Yourself Kámrától itt a Rádió Egyen. Jó munkát!
1: Köszönjük!

0: mert a Rádió Egyet hallgatják.
1: Kiemelkedően fent van a púzus, de amúgy este is, amikor megyek hazafelé, akkor nem tudom tovább feltekelni a hangerőt, mert mindig fent van teljesen, úgyhogy nagyon jók vagytok.
0: Mi játsszuk az igazi mai slágereket.
2: Rádió 1.

0: rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változat.

0: Rádió Egyet halljátok nálunk, csak igazi mai sláger megy, Balázs parancsolj!
1: Kaigótól kérnék akkor egy számot.
0: Kaigó, oké, kinek menjen?
1: Böbinek.
0: És Böbi kicsoda?
1: Egy nagyon jó ismerősöm.
0: Oké, és mit üzenünk neki?
1: Azt, hogy megyünk este futni.
0: De jó, mennyit szoktatok futni ilyenkor?
1: Hát körülbelül olyan kettőt szoktunk, kettőt-hármat.
0: 2-3 kilométer, nagyon szuper. Kaigó, Chasing Paradise, ez most a tiétek itt a Rádió Egyen. Jó futást!
1: Köszi szépen!

0: délután meg lesz a 32 fok.
1: Az időjárás jelentés támogatója a Scien légkondicionáló.
2: Ja, Anna vagyok. A Bambolé című számot kérem szépen.
0: Szia, Anna! Nagyon jó választás. Kinek menjen?
2: Zolinak.
0: Zoli, kicsoda?
2: Hát a párom.
0: És mit üzensz neki?
2: Hát, hogy dolgozzon jó sokat.
0: Hogy legyen jó sok pénzenek.
2: Igen.
0: Enni, inni vizet, úgy értem ebben a nagy melegben. Mivel foglalkoztok?
2: Én irodában dolgozom.
0: És a Zoli?
2: Futár.
0: Na, akkor már

0: rádió egyet halljátok nálunk, csak igazi mai sláger megy. Halló, halló!
1: Szia, Réka vagyok!
0: Hello Réka, mikor voltál utoljára egy jó buliban, vagy egy jó fesztiválon?
1: Hát nem tudom megszámolni egy kezemen, úgyhogy rám férne már egy jó kis eresztel a hajam buli.
0: Én nagyon szeretnék ebben segíteni, kérem a Rádió 1 szlogent.
1: Rádió 1, csak igazi mai sláger megy.
0: Hát Réka, most kapaszkodj, te vagy a tizedik!
1: Júj, nagyon örülök, köszönöm szépen!
0: Úgyhogy megyünk bulizni DJ Otira, figyelj!
2: Gratulálunk! Az önnyereménye egy páros belépőjegy a DJ Oti Show-ra augusztus 8-án az Óbudai Szigetnagyrétre.
1: Wow! Nagyon örülök! Jó, de szuper! Köszönöm szépen!
0: Kivel mész bulizni, Réka?
1: Több opció is van, vagy a párommal, vagy a barátnőmmel, még nem döntöttük el, de biztos nem egyedül.
0: Nagyon helyes! Van még idő eldönteni, érezzétek jól magatokat!
1: Nagyon szépen köszönjük, nagy örömet okoztál!
0: Ez a játék természetesen holnap folytatódik, mindjárt jön Ray Dalton! És közben várom a további kéréseket is, a telefonszámunkat tudjátok.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
3: Debrecenbe kéne menni.
4: Készen vagytok. Na akkor menjünk újra.
2: A Metal Sheet Kft. Támogatásával a Rádió 1 bemutatja
4: Campus Fesztivál július 22-26 a

Rádió Estégen, Alemezjátóknál, Homboy PG, DJ Junior, Cookie, A World is Mine DJ, Regán Lili, Jamina, Metzger Victoria, Jauri, Lotfi Begi, Wilco.

0: itt a Rádió 1. Csak igazi mai sláger megy. Rádió 1 kívánság műsor. Halló, halló.
1: Szia, Sanyi vagyok. Püspök Ladányból.
0: Sanyikám, ami Püspök Ladányi kiküldött tudósítónk. Szeretlek Igen. így nevezni. Mi újság?
1: Én köszönöm szépen, jól vagyok. Ezt a meleget úgy, ahogy bírom. Kesmírtől szeretnék egy számot kérni.
0: Kesmír, oké. Okay. Kinek menjen?
1: Palinak küldöm Orosházára.
0: És mit üzensz neki?
1: Szép estét kívánok neki.
0: Imádok veled beszélgetni. Én is szép estét kívánok neked. Kösz, hogy hívtál.
1: Köszönöm szépen.

0: Itt a Rádió 1. Csak igazi mai sláger megy. Halló, halló!
1: Én Marian vagyok. Metzger Vikit szeretnék.
0: Metzger Viki? Oké, kinek menjen?
1: Hát mondjuk a férjemnek, a Fillának.
0: Ő hol van most és mit csinál?
1: Ő telefonozik a szobában.
0: Aha, te pedig szintén telefonozol egy másik szobában?
1: Igen, próbálkozok a játékkal egész nap, de nem jön össze sajnos.
0: Lesz még nagyon sok játékunk, remélem, hogy ti is be fogtok jutni a DJ Oti Show-ra, drukkolok, jó?
1: Jó, köszi szépen.
0: És akkor jön Metzger Viki a World is Mine Radio Show-ból, az oldalán Nagy Bogival és Miss Mooddal. Ez az Éden.

0: Miért a Rádió Egyet hallgatják?
1: Mindig az, hogy a legújabb zenével találkozom a legjobb helyen, és képen vagyok, képen, hogy gyerekem van, úgyhogy teljesen szinten tartom magam velük. Anya, te is ismered? Persze, a Rádió Egyet hallgatom. Ja, értem, az már.
0: Mi játszunk az

0: A Rádió Egyet halljátok, utánam diszkós hit, 9-től pedig jön egy csomó vadonatúj exkluzív zene, ami nem szól sehol máshol, mert hogy kezdődik majd a World is Mine Radio Show. Jaurit és Christopher terelgetem a lemezjátszók mögé. Juhász Geri kijelentkezik, egy óra múlva találkozunk újra. Szép nyár estét, sziasztok!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: Készen vagytok. Na akkor menjünk újra!
1: A Metalsheet Kft. Támogatásával a Rádió 1 bemutatja
2: Campus Fesztivál! Július 22-26 a debreceni Nagyerdő árnyékában 5 csillagos fesztivál helyszínen. Idén is világsztárok a Campus Fesztiválon!

0: és nyerd meg páros napi jegyet a Debreceni Campus Fesztiválra.
1: Július 22-26 Debrecen Campus Fesztivál a Rádió 1-el. Menjünk újra Debrecenbe!
0: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: 91.1 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
1: Kedves hallgatóink, ezen a héten mérik a Rádió 1 hallgatottságát. Amennyiben önt telefonon kérdezik meg, kérjük mondja el, mikor hallgatta a Rádió 1-et. Ha önt internetes naplón keresztül kérdezik meg, kérjük, jelölje meg a naplóban, mikor hallgatta a Rádió 1-et. Köszönjük! Köszönjük! Balázsék ma sem szomorkodtak. Íme a legjobb reggeli pillanatok.
2: Brian Jones egyébként azt mondja, hogy szerinte a biotechnológia és az AI az mi vagyunk az átmeneti generáció, mi még meghalunk normálisan, de hogy a következő generáció már annyira összefonódik majd az AI-jal és a biotech-kel, hogy megváltoztattatják a halál időpontját. Nem azt mondja, hogy örök élet, de hogy 120-130 lesz, és neki ez a mozgalma, ez a Don Dye nevezetű mozgalom.
3: Hogy egy ilyen ződő, vagy milyen piros terápiát, piros terápiát szobába üldögélek, és mérem magam állandóan, meg abrakos tarisznyával eszem ezeket a szarokat. Igen.
2: Van az a mondás.
4: Hát én is ugyanezt mondom nektek. Ha egyáltalán nem akarok így élni, ez mégis mindig ez a vége. Igen.
2: Van az a mondás, amikor szarú voltál, akkor a cigi meg a piót volt mellette, még ki más lett volna, a brokkoli.
3: Ugye?
2: És mennyire így van. Ők mindig melletted voltak.
1: Holnap reggel újra jönnek Balázsék a Rádió 1-en. Rádió 1-en. De ha nem bírsz várni, irány a rádió1.hu. Klikkelj a rádió1.hu-ra, lájkold a Rádió 1 Facebook oldalát, facebook.com/rádió1hungary, és kövess minket az Instagramon is. Rádió 1. Miért szeretitek egyre többen a rádió?

0: akkor rádió egy.
1: Egész nap csak igazi mai sláger megy. Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Diszkósít. Meghatározása 100% tisztaságú, magas BPM tartalmú, adrenalin szint növelő. Kapaszkodjon! Indulunk!
3: Diszkó!
4: A rádió egyen DJ Juniorral, Hanvai PG-vel és Bárány Attilával.
5: Ladies and gentlemen, madámon, hermanon, össze, hölgyeim és uraim, fiúklánk, milyen tisztelt, nagy érdemű publikum. Ez itt a rádió egy, csak igazi mai sláger, mely diszkosít Radio Show Bárány Attila nélkül, de DJ Juniorral és velem Hanvai PG-vel.
6: Szevasztok, szép estét, én is köszöntök mindenkit nagy-nagy szeretettel, FM-en, webben, applikáción keresztül, a Hanvai PG-vel tartok, a Bárány pedig elutazott, úgyhogy a héten ő most pihen, de itt vagyunk kétharmadban.
5: Nagyon-nagyon fontos, hogy múlt héten is hoztam már egy Email Angel vadonatúj korongot, és ezen a héten is, sőt ma is játszok egyet, ami persze, hogy máshol még sosem pörgött hosszú verzióban, de most Joel Pölő remezével kívánok kellemes rádiózást itt, a Rádió 1-en, csak igazi mai

100% tisztaságú, magas BPM tartalmú, adrenszínű, a diszkos itt a Rádió 1-en, Bárány Attila nincs, a Hanvai PG Mixer, én pedig DJ Junior vagyok. És hát kérem szépen, míg azért beszéljünk egy kicsit arról, bár a tegnapi nap már kifejtettük, hogy nagyon jól éreztük magunkat, ugye Ráckevén, azon a bizonyos fesztiválon, és aki nem hallgatta tegnap a Rádió Egyetlen, elmondjuk, hogy egészen fantasztikus volt. Második éve vagyunk ott most már csütörtök este a diszkosite, előttünk

0: partján. Remélem jövőre újra találkozunk majd ott.
1: Ez egy diszkosít aktivizáció volt, ugyebár, és ezzel kapcsolatosan nekem az a hír jut eszembe, hogy Kecskemétre is érkezik 2026-ban a diszkosít csapata, azaz mind a hárman, DJ Junior, Bárányától és jómagam Hambai PG. Most pedig már is megyünk tovább egy szenzációs darabbal, amelyet a világon először klubban és rádióban játszottam, jön Email Angel és az eredeti I'm

0: Rádió egy csak igaz, ma is Sláger megy diszkosít rádiósóba, rendtől a nélkül DJ Juniorral és velem Hanvai PG-vel. Hát nézzük a hétvégét, hát illetve én már holnap megőrülök. Van egy ilyen Guinness rekord kísérletünk, megyünk Magyarország egyik legrégebbi fesztiváljára. Holnap délben nyit a fesztivál, mi ezt elkezdjük délután 2-kor, és elméletileg 50 órán keresztül fogok diszkozni, míg mellettem Balázs Attila 50 órán keresztül fog pizzát sütni, és ezzel felállítunk egy Guinness rekordot. Mondhatná, hogy végzek a Guinness rekorddal, ha kibírom, nem fogok pihenni, megyek tovább, ugyanis megyek bobozni majd Balatonfűszőre, utána Turkeve, szombaton pedig Balatonfüred Budapest, vasárnap pedig levezetés Zsenát, lesz még egy kis móka Budakalászon.
1: A szép, valamit vegyél be, hogy bírjad, ez fontos.
0: Nagyon durva egyébként, mert a mesterséges intelligenciát megkérdeztem, hogy van-e bármi, ami segítheti természetes úton úgy, hogy nem károsítja a szervezetemet, hogy kibírjam ezt az 50 órát, és egészen rövid választ adott, nem tudni erről.
1: Hát igen, mert az embert ugye a biológiai menetét, meg egyáltalán az életet azt nem lehet azért átverni, ugye? Nem tudom, hogy nyilván sok folyadékot kell fogyasztani, egészségeseket kell kajálni, meg mindenféle olyan, ami serkentő, de mégse olyan, ami ugye káros a szervezetnek, azt ugye nem tudom, kávé segít ilyenkor, fogalmam sincs, de egy biztos, hogy nem lesz könnyű meneted, én egy kicsit könnyebb hetet szántam magamnak, én szombaton elutazom, aztán mert el kell utazni, akkor el kell utazni, és egy hétig egyáltalán nem leszek, de jövő héten küldök ide mixet majd a Rádió 1-be.
0: Most pedig már is megyünk tovább, jön egy újabb saját Roberto Vén és jó magam Hanvai PG, sebek mélyén itt a Rádió 1-en, csak igaz, ma is Sláger megy, a diszkosít rádiósóval.

0: Ez a Rádió egy esti sója, a Diszkosit Rádió sója, már 20 éve itt vagyunk veletek, és egyébként lesz 21. születésnaposom, milyen lenne, tele leszünk bulika még ebben az esztendőben, nagy fesztiválkon, klubokban ott leszünk, rendezvényeken, és hát ahogy mondtam, a 21. születésnap az majd december elején, ugye? És az új dátum pedig, amiről már Hanvai Pics beszélt nem is olyan régen, az július 31-e Kecskemét, és ott egy nagy fesztiválon leszünk, egy nagy koncert után, 1 óra 50 percen keresztül most egy rövidebb szettel, de viszont hárman együtt, ilyen ritkán szokott lenni, Diszkosit lesz majd, tehát Kecskeméten egy nagy fesztiválon.
1: Kecskemét mindenféleképpen erős város Diszkosit szempontból, mint a hárman jártunk, oda nagyon-nagyon sokat külön-külön, és hát így szerintem egyben nagyon-nagyon erősek tudunk lenni, legalább annyira, mint a következő dal, amelyet egy magyar producer készített, méghozzá az a magyar producer Imál Angel, akinek a dala azóta már világsláger, mióta örökbe fogadtak Hugel és Ultra Nate. Most az I'm Alive az a dal jön, amelyet az előző héten mutattam be itt a világnak, a Rádió Egyen, csak igazi mai sláger megy, ez

0: Csak igazi mai sláger, megy diszkosít a Radio Show, DJ Juniorral, Bárány Attilával és velem, Hambai PG-vel. Ugyebár én holnap délután 4-kor elkezdek egy Guinness rekordot, aminek köszönhetően 50 órán keresztül kell majd diszkoznom, de a Guinness, képzeljétek el, és a Magyar Rekord Szövetség annyira vigyáz a Guinness felállítókra, hogy ugye nem folyamatában fogunk 50 órát diszkozni és pizzát sütni, hanem 6 órás etapokban kell ezt csinálnunk, és a 6 órák között lesz 15 perc szünet, tehát akkor azt csinálsz, amit akarsz. Akkor ha tudsz, akkor alszol. Nekem jó jön, mert én leülök egy autóba, és egyből alszok, és fölkelek mondjuk 12 perc szól, és tudok egyből diszkozni. Tehát ez ilyen durva lesz. Egyébként van direkt egy lakókocsi, azért szereztünk egy lakókocsit oda a pultunk mellé, illetve a stage mellé, hogy tényleg az legyen, hogy autóba marha gyorsan el tudjak aludni.
1: Én mondanám, hogy fürödj meg a Velencei tóba, csak hogy nincs benne víz. Tehát, hogy vizet vigyél, az még fontos magaddal. Bár azt mondják, hogy van valamennyi víz benne, én nem tudom, de már amikor voltam ezen a bizonyos fesztiválon 2 vagy 3 éve, akkor is nagyon kevés víz volt egyébként a Velencei tóba. Nem is tudom, hogy honnan tudják ezt majd pótolni, viszont ez egy óriás probléma jelen pillanatban Magyarországon, és úgy tudom, hogy a Balaton vízszintje is azért csökken szépen, és lehet, hogy pont a Balatonból szerették volna pótolni, nem tudom, de ez egy érdekes kérdés. Mindenesetre sok sikert ez a dologhoz, én nem tudom, hogy bírnám ezt ki, valószínűleg nem. Bár vannak megoldások rá, de nem arra, amire ti gondoltak, hanem én színes italokat szoktam inni, és akkor egész jó bírom úgy.
0: Isten őri, színes italoktól én még csak még jobban elámosodom, és ugye bár semmilyen olyan serkentőszert sosem fogyasztottam, ami ezt tudná segíteni. Egy biztos, hogy hamarosan jön a vadonatúj Imál Angel dal, de most a diszkosi csajátja, a Sorry itt a Rádió 1-en, ahol csak igazi mai sláger megy a diszkosi Radio Show-ba.

Ez a rádió egy esti sója, a diszkos itt Radio Show, kérem szépen. Ezen a héten egyébként még csütörtökön meg vasárnap fogok majd mixelni, szombaton pedig elutazom, és akkor el vagyok utazva, tehát egy hétig nem leszek itt, viszont mixeket fogok küldeni, és még annyit akartam mondani, hogy egy csomó minden kikerült a DJ Junior videó csatornára. Egyébként pont 10-én jelenik meg majd a Day by Day című dalomat, most már rendszeresen játszom a klubokban is, és itt a rádió egy esti sójában, a diszkos ittben is, és jön a klip majd a DJ Junior videó csatornára, úgyhogy csekkoljátok azt is. Most pedig jön a világpremiér, kérem szépen, sorban a harmadik, amiből készült hosszú verzió, az a DJ-knek való verzió, Imál Angel-től, ugyebár az Angliában élő magyar hölgytől, a dal a Bad Times, most jön a hosszú verzió, itt a Rádió Egyen, ahol csak igazi mai sláger megy, a Diszkos Trédős.

0: csak igazi mai slágerem, egy diszkos itt Radio Show, miután bemutattam a vadonatúj Imal Angel korongot, el is búcsúzunk, Bárány Attila nélkül toltuk ma, de itt volt DJ Junior és jó magam, Hambai Pincsi.
1: DJ Junior voltam, azzal búcsúzom, hogy minden este 8 és 9 között a diszkos itt Radio Show itt a Rádió 1-en, a héten kétharmadban vagyunk, ugye nincs a Bárány, viszont én szombaton szintén elutazom, de a mixeket fogom majd küldeni, és a héten még csütörtökön és vasárnap mixelek, minden DJ Junior is elérhető a YouTube csatornám, amely hivatalos lett teljesen, ezen kívül, ami még fontos, egy csomó tartalom kikerült, klipek, és péntek este jön ki az új dal mindenütt a világon, streamingen és letölthető oldalon, valamint a DJ Junior videócsatornán, ez a bizonyos Day by Day, ezzel búcsúzom, szevasztok!
0: Ha meddig a földkerekén szolgálok, én zenélek Hambai PG voltam, hogyha bárkit is érdekel, hogy melyik fesztiválról van szó, ahol holnap délután 2-kor elkezdjük a Guinness Record kísérletet, akkor nézem föl a Hambai PG Fanclub Facebook oldalra, vagy bármelyik social media felületemre, de egyébként ez az egyetemisták és a főiskolások által szervezett fesztivál. Nagyon-nagyon fontos, hogy az egyetlen olyan helyszín leszünk, ahol hajnal 4 és délután 2 között lehet ételt fogyasztani, és lesz muzsika, szóval egész nagy lesz az őrület. Az 50 óra lejártával pénteken várok mindenkit, sok-sok szeretettel megyek bobozni Balatonfűszvőre, utána Turkevére, szombaton Balatonfüred, Budapest, vasárnap pedig egy kis levezetés Budakalászon. Én ezzel búcsúzom, ameddig a föld kerekén szolgálok, és zenélek még egyszer, Hambai

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: Debrecenbe kéne menni.
2: Készen vagytok. Na akkor menjünk újra!
0: A Metal Sheet Kft. Támogatásával a Rádió 1 bemutatja
2: Campus Fesztivál! Július 22-26 a debreceni Nagyerdő árnyékában 5 csillagos fesztivál helyszínen.

0: Élvonal. A Rádió Estégen, a lemezjátóknál, Homboy PG, DJ Junior, Cookie, a World is Mine DJ, Regan Lili, Yamina, Metzger Victoria, Jauri, Lotfi Begi, Wilcox, Newick, Bricklake, a Loving Guard, Stoer Junior, Collar, Pure Beat, Pullmax, Christopher, Antonio és a Stadium X.
1: Hallgass a jövő héten a Rádió Egyet, és nyerd meg páros napi jegyet a Debreceni Campus Fesztiválra.
0: Július 22-26 Debrecen Campus Fesztivál a Rádió Egyel. Menjünk újra Debrecenbe!
2: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
3: Strandfesztivál nyitó nap. Robin Schulz. Purple Disco Machine. Timmy Trumpet. Majka és még nagyon sokan mások Zamárdiban a Balaton partján. Strandfesztivál nyitónap augusztus 19-e.
4: És ez csak a kezdet.
5: Mikor dugta be utoljára egy teve a fejét az autód ablakán? Ha még soha, irány a Richter Safari Park Nagykőrösön. Etes zsiráfokat, elefántokat, találkozz egzotikus állatokkal, simogass kapibarákat. Fedezd fel Magyarország legkülönlegesebb safari élményét. Richter Safari Park. Egy csipet Afrika Magyarországon. safaripark.hu.
6: Ez a szabadság szigete. A te szigeted. A te stílusod. A te érzékeid. A te zenéd a kedvenc magyar sztár fellépőiddel és olyan világhírű headlinerekkel, mint a Bring Me The Horizon, a Florence and the Machine, Skepta, Skrillex, a 21 Pilots, Zara Larsson és még sokan mások. A te leendő emlékeid, a te szabadságod. Sziget 2026. augusztus 11-től 15-ig.
2: Reklámot hallottak.
0: 91.1 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Felkészültél. Vigy egy nagy levegőt. Budapestről, a Gellért hegy tetejéről, egész Magyarországon,

0: Ez itt Magyarország iránymutató esti mix műsora, a World is Mine Radio Show. Hello mindenkinek, kedv van, nagyon komoly, nagyon erős lesz nálunk a következő 3 óra. Hello Jauri.
1: Hello Geri, szép estét mindenkinek.
0: Argentina, Egyiptom 3-2. Nem tudom, a 80. percben ki gondolta volna, hogy ez lesz a végeredmény.
1: Hát én rajtam átfutott a gondolat, hogy jó, ezt meg Argentina meg tudja fordítani, de sajnos nem raktam meg. Meg én amúgy nagyon sajnálom az egyiptomiakat. Én a Liverpool miatt tökre szeretem a Salát. Mondjuk ugye az argentinoknál ott a McAllister, de nem tudom, úgy örültem volna, hogyha valami nem papírforma is történik.
0: 0-20-3-111-111, ez az SMS és Viber számunk. Nézni is tudtok minket, élőben menjünk a YouTube csatornánkon és az applikációnkban is, kezdjük el.
1: Bibi Rexával és a Faithless-szel kezdünk. Tőlük jön a New Religion, természetesen itt a Rádió 1-en, a World is Mine Radio Show-ban. Na indulunk is, let's go!

0: Fischer és Tonszendály egyesítették az erőiket, ez volt a Favor a Rádió 1-en a World is Mine Radio Show-ban. Itt mellettem 11-ig Jauri, aztán 11-től Christopher a lemezjátszói mögött. Tiéd volt az End Show múlt szombaton a Sopron Festen, ugye a Prodigy után. Na, hogy sikerült? Mesélj!
1: Így van, 2 órám volt, úgyhogy az elején így építkeztem, mert mögöttem bontották a Prodigy-nek az ilyen óriási két kamionnyi cuccaikat, tényleg ilyen saját lézereket hoztak, meg egy csomó-csomó olyan dolgot, amit én még nem is láttam kb. Főleg ekkor a színpadra felpakolva. Hát és aztán viszont szépen elrúgtuk a pöttyöst, mert tényleg meddig hajnal 3-ig azért keményen nyomtuk ott a nagy színpad előtt, meg a nagy színpadon, úgyhogy nagyon-nagyon jó volt egyébként.
0: Nyugodtan ti is kérdezzetekem Jauritól, 0623111111, ez az SMS és Viber számunk. Mivel megyünk tovább?
1: Bánt legújabb dalával, ez Cascaddal közös, és hát egyébként akarok csinálni belőle egy remixet, úgyhogy írjátok meg, hogy nektek hogy tetszik, tetszik-e, érdemes-e belőle remixet csinálni. Nyilván az egy picit gyorsabb lesz, de szerintem így eredetiben is nagyon-nagyon jó, úgyhogy ez a Comes Back Around itt a Rádió 1-en. Na, let's go!

0: DJ's in Hungary. Minden este 9-től a Rádió 1-en.
1: This is the World is Mine Radio Show.
2: You make me feel alive again.

0: Kato és a Turn the Lights Off DJ Dork remixében a Rádió 1-en a World Is Mine Radio Show-ban. Itt mellettem élőben Jauri a lemezjátszói mögött, mint mindig keddenként két teljes órában. Hello Jauri még egyszer.
1: Hello Geri, szép estét kívánok én is mindenkinek.
0: Jauri után pedig egy órában szokás szerint Christopher jön 11 és éjfél között. Milyen volt a Duna Part Fest Ráczkevén múlt hétvégén?
1: Fú, na az nagyon-nagyon jó. Azt már tavaly is nagyon szerintem ilyen ódákat zengtem. És tök érdekes, mert ugye tavaly pont az volt, hogy a Jamina zenélt utánam, és egy kicsit már ugye akkor is ez a Jauri stílus talált, az már bőven benne voltunk, és akkor kicsit így húzta a száját, hogy hú, na majd most mi lesz meg innen, és akkor elmondta, hogy élete egyik legjobb szettje volt az, mert hogy ilyen tök felszabadultan tudott kb. Bármit játszani, most meg ő volt előttem, úgyhogy mondta, hogy hát a végén felhúzta, és én is nyilván ott már tényleg azt tudtam csinálni, amit csak akarok, úgyhogy nagyon-nagyon jó volt.
0: Milyen volt a közönség?
1: Nagyon jó, egyébként tök fiatal, de volt egy-két idősebb arc is, és szerintem nagyon-nagyon tényleg ilyen bulizni jöttek, szóval nem az volt, hogy csak így átsorogtak, meg nem tudom, hanem tényleg bulizni jött mindenki.
0: És hát hamarosan folytatjuk még a fesztiválozást veletek együtt, erről jönnek a részletek hamarosan adásban és az online felületeinken. Megyünk közben tovább.
1: Így igaz, Rivóval és Fidelesszel, az ő közösükkel, az Into the Sun-nal, úgyhogy ezzel folytatódik a World Is My Radio Show természetesen itt, a Rádió 1-en.

0: Men ki más játszana ilyen zenéket, úristen!
1: igen, így az órák vége fele ugye egy kicsit begyorsulunk, úgyhogy ja, próbálok üllenni magamhoz egy kicsit.
0: Keddenként ilyen dallamok is felcsendülnek nálunk. Argentina egy elképesztő fordítást bemutatva 3-2-re verte Egyiptomot és bejutott a legjobb 8 közé a foci VB-n. Ez egy fontos információ volt, mielőtt felolvasnám a következő SMS-t, amit a Spenót Huszár küldött. Meg nem erősített információk a 2-2-es állásnál, szerint a 2-2-es állásnál Messi magához hívta az argentin csapatot és közölte velük, hogy a döntetlen állás nem jó, hiszen mindjárt kezd Jauri a World is Man Radio Show-ban. Nem mehet a meccs hosszabbításra. Hát mi kell ennél több motiváció? Jutalmul most az egész öltözőben üvölt a Jauri Muli. Ezen kívül pedig még egy eredmény fix, a BPM 130-0-ra verte ismételten a nyugodt keddi estét. Legmélyebb Jauri respect, a nem fenyegetésnek szánó, de Marcival hamarosan találkozó Spenót Huszár.
1: Na, tényleg leszel valahol velünk? Egyrészt király az üzenet, most már inkább 142-0-nál tartunk, de igen, tök jó. Írd meg, hogy melyik bulira jössz, azt nem feltétlenül olvasuk be, de én tök kíváncsi vagyok.
0: Én is 0623-111-111, ez az SMS és Viber számunk, és hát tele lesz még hasonló különlegességekkel. Ez a következő jó 1 óra 15 perc, amíg Jauri itt van a stúdióban, utána pedig Christopher is jön még 11 és éjfél között. Mivel megyünk tovább?
1: Marlon Hofstadt és tőle a Brit, ez az egyik legújabb saját zenéje, úgyhogy ezzel folytatódik a World Is My Radio Show a Rádió 1-en. Let's go!

0: És még csak 21.55 van, mi lesz itt még később? A Rádió Egyet halljátok, ez a World is Mine Radio Show élőben, itt mellettem Jauri a lemezjátszóknál. Sziasztok srácok, azért ezek a ritmusok oda vernek. Hatalmas pacsi, üdv Suszti Peti. Ő nem ezt mondta, hogy oda vernek, hanem valami más volt odaírva, de gondoltam, hogy kicsit azért kozmetikázom. De szeretem ezeket a keddeket.
1: Igen, igen, igen, alakulunk. A következő óra elején majd egy picit megint visszaveszünk, jön egy-két igazi ma is láger, meg egy-kettő olyan, ami ilyen lassabb, de kifejezetten szerethető meg újdonság. Aztán a második óra végét is így meg fogjuk húzni.
0: Úgyhogy maradjatok mindenképpen itt a Rádió 1 és a World is Mine Radio Show élőben.
2: A World is Mine Radio Show azonnal folytatódik a Rádió 1-en. The World is Mine Radio Show is coming back.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: Készen vagytok. Na akkor menjünk újra!
3: A Metalsheet Kft. Támogatásával a Rádió 1 bemutatja
2: Campus Fesztivál! Július 22-26 a debreceni Nagyerdő árnyékában 5 csillagos fesztivál helyszínen. Idén is világsztárok a Campus Fesztiválon!

0: és nyerne párosnapi jegyet a Debreceni Campus Fesztiválra.
1: Július 22-26 Debrecen Campus Fesztivál a Rádió 1-jel. Menjünk újra Debrecenbe!
0: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: 91.1 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Felkészültél. Végy egy nagy levegőt. Budapestről, a Gellért hegy tetejéről, egész Magyarország.

0: 22.02 van, 7.7-én. Hello mindenkinek, Jauri mellettem a lemezjátszói mögött. Még egy teljes órán át ez a szett is tele lesz extra különlegességekkel. Hello Jauri.
1: Hello Geri, szép estét mindenkinek.
0: SMS és Viber számunk 0623111111. Döljetek hátra, élvezzétek a zenét, indulunk.
1: Hypaton, Out of My Head, Rádió 1, Where is my radio show? Let's go.

0: legyen a World is Mine Radio Show-ban, és nektek is érdemes itt maradni még tovább jó sokáig, Jauri most a lemezjátszói mögött, aztán pedig Christopher is jön még 11-től éjfélig, ő mixel és ő áll majd itt mellettem a lemezjátszói mögött. A műsort tudjátok nézni is, élőben megyünk a YouTube csatornánkon és az applikációnban. Mi a most, Jauri?
1: Hogyha már jövő héten jön Paul Kalkbrenner az országunkba, akkor gondoltam elhozom tőle a No Goodbye-t, egy ilyen kicsit finomabb változatban, ezzel megyünk tovább itt a Rádió 1-en.

0: frissesség, energia és vadonatúj zenék minden este 9-től csak a World is Mine Radio Show-ban itt a Rádió 1-en. Mellettem most Jauri a lemezjátszóknál. Mi volt ez a dal?
1: Adam Beyer és Love Within.
0: Hú, te jó Isten, ugye? Imádom ezeket a hangokat, imádom azt a lendületet, imádom azt a sodrást, amik ezekben a zenékben vannak. Mi érkezik most?
1: Szemfeltel, megyünk tovább, és tőle jön a Heart Like Mine, úgyhogy tempóban nem, hogy lejjebb, inkább még feljebb megyünk egy kicsit. Ezzel folytatjuk.

0: Is Mine Radio Show élőben, mellettem Jauri a lemezjátszói mögött, de szerintem ezt ilyenkor mondanom sem kell, hiszen ezeket az zenéket csak te játszod.
1: Igen, igen, ez Uber-től volt, a Disturbing Paradise a legújabb albumáról, és hát igen, ez nagyot megy, ahonnan én jövök mostanában. Nagyon szeretik a fiatalok, úgyhogy remélem az itteni fiataloknak is tetszik.
0: Toljátok, toljátok, eddig nagyon szuper a műsor, imádlak titeket, puszi nektek, Andi. Andi, nagyon szépen köszönjük, még csak 22:46 van, épp hogy elhagytuk a mai műsor felét, úgyhogy a következő jó 1 óra és 14 perc is abszolút prémium lesz. Jauri lassan kezdi a finálét.
1: Így igaz, megyünk még egy picit följebb, és egy személyes kedvencemmel megyünk tovább, Funk Tributtal, úgyhogy itt szépen már húzzuk is föl együtt a történetet. Ez tőle az All of It, itt Rádió 1-en, természetesen hol máshol? A World is My Radio Show-ban.

0: keddenként 9-től 11-ig a World is Mine Radio Show-ban a rádió egyen Jauriát a lemezjátszói mögött. Mi volt ez a zene itt nálad ma a végén?
1: Ez Ériától a Monsters című dal. Én nagyon-nagyon szeretem őket. El akartam, képzeljétek el, hozni őket az országba, de valaki beelőzött, úgyhogy szeptemberben egyébként találkozhatunk velük, de sajnos nem én szervezem azt a bulit, de nem baj, egyébként, mert legalább itt lesznek az országban, úgyhogy hajrá azoknak, akik megcsinálják.
0: Így van, és hát lesz még ilyen alkalom, hogy elhozol valakit te elsőként Magyarországra ebből a szénából. Sziasztok, Jauri, hová tűnt a YouTube-ról a KKV-nes ördög és az üres a pohár? Kérdezi valaki.
1: Na igen, azok már nincsenek fönt. Ugye átmentem az elmúlt egy-másfél-két évben egy ilyen stílusváltáson, és nem akarok egész egyszerűen félreértést, hogy vagy valaki a buliban mást vár tőlem, vagy egy szervező mást vár tőlem, klubtulaj mást vár tőlem, hanem fenn vannak olyan dalok, amikre lehet tőlem számítani, és azokat, amikre már nem, a bulikban, azokat letöröltem.
0: És ha ezeket a dalokat hiányoljátok, akkor figyeljétek Jaurit a két órás rádió egy Live Mix Summer Editionben, mert hogy ott bizony ezek a zenék előfordulhatnak, amikor Jauri napközben játszik nálunk.
1: Egyébként igen, és nagyon-nagyon ritkán még akár itt esténként is, úgyhogy rádiót kell hallgatni ezekhez a dalokhoz.
0: Így igaz. Milyen lesz neked a hét? Hol lesznek még fellépések?
1: Holnap megyek az F-otra, ráadásul átveszük az arénát a kiadómmal, az Outbreak-kel, és hívunk egy külföldi fellépőt is, egy olasz srácot. Utána egész chilles lesz, mert szombaton találkozunk még Siófokon, és utána én lelépek egy kicsit Horvátországba.
0: Nagyon helyes, jól teszed, Jauri, jó bulikat kívánunk akkor erre a hétre, jövő héten találkozunk.
1: Így igaz, addig is csoda szép hetet kívánok mindenkinek, sziasztok!
0: És maradjatok, már is jön Christopher!
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: Felkészültél. Védj egy nagy levegőt. Indulunk! Radio 1 Budapestről, a Gellért hegy tetejéről, egész Magyarország.

0: hello mindenkinek, Christopher már át is vette a lemezjátszóink a Jauritól. Hello Christopher, kezdjük el!
1: Yes, yes, üdvözlöm én is a kedves hallgatókat, ciao Geri. Így van, induljunk is Alex Kenji-nek az újdonságával. Ezzel nyitom itt az órát a Rádió 1-en. World is my radio show.

0: elektronikus zene. Köszönjük, hogy ma is itt vagytok és minket hallgattok. Mellettem egészen éjfélig a lemezjátszói mögött Christopher.
1: Ami az imént hallható volt, az volt Kisernek és Tunzen Eye-nak az új közöse, a Favor, és ami pedig érkezik, az egy abszolút klasszikus, méghozzá Calvin Harrisnek és D.O.D.-nak a Sweet Nothing, ami egyébként Florence and the Machine-nek a hangja található. Igazi klasszikus, új köntösbe bújtatva, zseniális kis halúzdal. Ezzel megyünk tovább a Rádió 1-en, Birdman Radio Show.

0: az Metszászarival.
1: A Bajana sikerének köszönhetően szerettünk volna egy hasonló dalt Mettel, és így született meg a Tukum, amiben szintén egy brazil vokál található egy nagyon híres énekestől, és egyelőre még tesztüzemben van, úgyhogy szeretném itt nektek egy kicsit demóztatni a Rádió 1-en. Tehát még egyszer Metszászari, Christopher, Tukum, Rádió 1, Where is my radio show?

0: ismerős dallamok jönnek.
1: Ha valaki bulizott a 90-es évek elején, az a Mixmasters névvel biztos, hogy találkozott. Habár a srácoknak egyetlen egy slágerük volt, de az eléggé megalapozta a karrierüket. Érkezik tehát Mixmasters My Life is a Disco Melios remixében, csak itt a Rádió 1-en. World is My Radio Show.

0: World is Mine Radio Show már a véget ért. De holnap este 9-től újra jönnek Magyarország legjobb DJ-i élőben. Csak itt a Rádió 1-en.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: És most! Rádió 1! Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Kismártival. Csak

A Rádió Egyen csak igazi mai sláger, egy berlini EDM, a folytatásban Lukaszes Félix, vagyis a Fastboy, akik hát az képest, hogy hivatalosan csak 2021-ben alapultak meg, elég menő arcokkal dolgoztak már együtt az elmúlt évek során, Medúza, Elidője, Tiesto, Afrojack, Alok, az Offenbach, Armin van Buuren, és még sorolhatnánk, DJ-k, producerek, énekesek és dalszerzők, nagyon sok oldalúak. Megszerettük őket a születésnapi bulinkon még jobban, ez a Good Life a Rádió 1-en.

Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egyáltalán.

Rádió 1, csak igazi mai sláger, megy most a brit csoda, Ray, akinek feltett szándéka, hogy 2026-ban az USA-t is meghódítsa, és hát erre minden esély megvan, az adottságai mindenképpen. American Music Awards jelölése van, díja még nincs, viszont van 7 Brit Awardja, egy Grammy-je, MTV Europe Music Awards díja. Nagyon messziről érkezett Rachel Keane, ez az ő polgári neve, Dél-Londonból, és most már az egész világ ismeri a nevét. Where's My Husband? Hozom az aktuális kedvencet.

Vannak rádiók, akik gondolják, vannak, akik remélik, de az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.

Rádió 1, csak igazi mai sláger megy az éjszakai műszakhoz is. Bibi Rexha és a New Religion a folytatásban, és hát ugye az alap, az az ismerős Faithless, I Can't Get No Sleep. Hát az eredetit szerintem jó eséllyel el lehet csípni az augusztus 8-ai DJ Oti Show-n Óbudán, és hát erre az eseményre lehet páros belépőket nyerni, mert bejutni ide szinte Mission Impossible képtelenség, szóval a héten napközben lehet Atis helyett most Király Tamásnál, délután, illetve az esti órákban pedig Juhász Gergőnél páros belépőt bezsákolni. Bibi Rexhát hozom már is.

ez Rádió 1. Itt csak igazi mai sláger megy éjszaka is. Hát, hogyha azt látjuk, hogy házi kedvencünk, kutyusunk forgolódik a kis kosarában, a babzsák foteljében, és nem tud visszaaludni, gondoljunk arra, hogy a kutyák ugyanúgy álmatlanságtól tudnak szenvedni, hogyha a problémáikon rágódnak éjszaka. Ez most a The Royal Society kutatásának eredménye. 16 kutyát vizsgáltak. Az alapján, hogy jó vagy rossz napjuk volt-e, hát a jó tapasztalások azok azt jelentették, hogy sokat simogatták őket a napközben, sok aktív játék, törődés volt. A rosszabb napok pedig azt, hogy mondjuk nagyon sokat nem voltak otthon a gazdik. Na és hát azt találták, hogy a stresszes kutyusok rosszabbul alszanak éjjel, könnyebben és hamarabb felkelnek, mint relaxált kutyatársaik. Érdekes módon viszont hamarabb is el tudnak aludni, feltételezhetően a stressz miatt, de aztán az alvás minőségük rosszabb. Na, hát a kutyák is hasonló problémáktól szenvedhetnek éjszaka a gazdákhoz hasonlóan. Az igazi mai slágerek éjszaka is a Rádió 1-en szólnak, köztük nagy klasszikus.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most! Rádió Magyarország leghosszabb zenei órája Kismártival. Csak

Rádió 1 csak igazi mai sláger megy. Szerintem mindenkinek az életében volt már nagyon furcsa munka, amit akár tinédzserként, középiskolásként végzett. A már is hallható Taylor Swiftnek is volt egy ilyen. Az első munkahelye imádkozó sáska ellenőr. Van ilyen. Utána néztem True Story. Taylor egy karácsonyfa farmon nőtt fel Pennsylvániában, és mivel kislányként még túl kicsi és gyenge volt ahhoz, hogy a nehéz fenyőket pakolja, be kellett segíteni a bizniszben, különleges feladatot kapott. Neki kellett becsipegetnie az imádkozó sáskák petetokjait a fákról, mielőtt azokat eladták, nehogy a gyanútlan vásárlók nappaliában keljenek ki a rovarok. Hány karácsony megmentett már kislányként? Hosszú volt az út a szupersztárságig. Őt hozom most, ez az Opelite.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza. Watch me.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól.

0: mi.
1: Rádió 1, csak igazi mai sláger megy, The Weeknd és a Save Your Tears. Emlékszünk rá, hogy átverte a világot ezzel a klippel The Weeknd. Sokkoló videoklip készült hozzá, amiben az volt látható, hogy az énekes, hát teljesen eltorzult arcplasztikával jelenik meg. Mindenki elkezdett találgatni, hogy megőrült, úristen, miért csinálta ezt az arcával. Szerencsére ez csak maszkmesteri munka eredménye volt. Egyfelől kritikának szánt a Hollywood felé, fricskát mutatott a celeb kultúrának és a hamis külső megfelelési kényszernek, és hát miután az After Hours albumát egyetlen kategóriában sem jelölték Grammy-díjra, egyébként ez tényleg tiszta szégyen volt, a klipben egy fiktív díjátadón fellépett, majd a közönség soraiba hajított egy trófát. Ezzel is üzent a zeneiparnak The Weeknd, és egy mindenfívős dal, ezt hozom már.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most!
0: Rádió
1: E! Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Kismártival. Csak